0: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Igen, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: oda lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbak.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi napban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám

közelíti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bn.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról,

0: családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozó ágyat is lehet bérelni, a gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán, így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók, az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt, így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabad strand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabad strand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli regionális vízmű Balatonszéplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közmű szolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Perc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szünetet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szamtusz János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált, ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örök időkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kímélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb-nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetelállító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ide érkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartja és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek. ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagotta 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabadstrandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizetős strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizetős strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizetős strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább egy ingyenes strand található, de 7 olyan település is van, Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi, szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7 Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonpokláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható, ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati Keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorú előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte Pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy pálos kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bóbita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, zsigmondkori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kékfonalas, fodros, gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márkavédjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos renddel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
1: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.

Beperelt az ügyészség egy drogérialáncot, az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezményprogramja visszavonásáról is jogosult dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy

0: az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
1: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A gondos óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a gondos órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvény bírálja a szlovákiai egyetemi diák önkormányzatok szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
0: Több 10 millió forint értékű hamis luxus cikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, szabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben. Szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2-8 százalékkal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráskél László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság.

0: önfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpont jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
1: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok Éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedmagad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlet halálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
0: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfűpollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben. Koncentrációja azonban országosan nem éri el. A tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfűpollen szezon várhatóan jó.

0: a Minden Tudás Egyeteme. Mindennapi kenyerünk, mindennapi kalóriánk. Ádám Veronika előadása.
1: A mai előadás az éhezésről és az elhízásról szól. Előadónk kutatóorvos, biokémikus, a Semmelweis Egyetem tudományos rektorhelyettese, az Orvosi Biokémiai Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Felkérem Ádám Veronikát, hogy tartsa meg előadását.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim! Az emberiség fejlődés története során legnehezebb és talán legkeservesebb harcát a mindennapi betevőfalak megszerzése érdekében vívta. Azt gondolhatnánk, hogy ezt a harcát a 20. század végére, a 21. század elejére többé-kevésbé megnyerte. És ez igaz is, de a helyzet mégis ellentmondásos. Egyszerre van jelen világunkban még mindig az éhezés, az éhénység, másrésztől azonban a bőség, a túltápláltság. A világban ma éhezik még 800 millió ember, és naponta 24 ezer ember hal meg az alultápláltság, az éhezés következményeiben. Ugyanakkor a világnak azt mondhatjuk, hogy egy szerencsésebb részén emberek százezreinek vagy millióinak korai halálát éppen az okozza, hogy túltápláltak, hogy elhíznak, és ennek következtében kialakulnak az úgynevezett civilizációs betegségek. Ezen az ábrán azt mutatjuk be, azt a drámai képet, ahogy 1991 és 2001 között az Egyesült Államokban megnőtt a túlsúlyos elhízott nők aránya. Ennek alapján jogosult az egészségügyi világszervezet, a WHO úgy fogalmazni az elhízásról, mint egy járványszerűen terjedő betegségről. A mai előadásban én az anyagcsere biokémiájáról fogok beszélni Önöknek. Szeretném megmutatni azt, hogy melyek azok a mechanizmusok, folyamatok az emberi szervezetben, amelyek alkalmassá tesznek minket arra, hogy végletekig alkalmazkodni tudjunk az ínséghez, a hiányhoz, de szeretném láttatni azt is, hogy hiányoznak azok a mechanizmusaink, amelyek meg tudnának védeni minket a bőség, a túltápláltság és az elhízás, illetve mindezek következményeitől. Hát nézzük először is, hogy mi az, hogy anyagcsere. Anyagcserének nevezzük azokat a folyamatokat, biokémiai folyamatokat az emberi szervezetben, amelynek során a táplálékkal a szervezetbe került, illetve az ott raktározott tápanyagok lebomlanak, energiát adnak, energia hordozó molekulákká alakulnak, illetve azok a folyamatok, amelyek egymásba átalakulva felépítik a szervezetet alkotó és működtető fehérjéket, illetve struktúrákat. A mai előadásban, amikor anyagcseréről beszélek, a három lehetséges tápanyag közül, szénhidrátok, zsírok és fehérjék közül a szénhidrátokról és a zsírokról fogok beszélni, mert mint energiaadó molekulák ezeknek van jelentősége. Fehérjékről kicsit beszélek majd az előadásnak egy későbbi részében, de nem igazán, mint az energia háztartás szempontjából fontos molekulákról. Hát nézzük meg azt a sémát, amely szerint az emberi szervezetben a tápanyagok lebomlanak, energiát adnak, és hogy ezek mire használódnak. A szénhidrátok és a zsírok oxigén jelenlétében bomlanak le, és végtermékük, a lebomlás végterméke a széndioxid és a víz. Ezen közben az az energia, ami benne van a tápanyagokban, átkerül egy olyan általános energia valutára, mondhatjuk így, ami az adenozin trifoszfát, ATP-nek rövidíti a szakma, és így fogom én is ebben az előadásban említeni. Ennek a molekulának egy kitüntetett kémiai kötése hordozza azt az energiát, annak egy jelentős részét, ami benne van az elfogyasztott tápanyagokban. Miért lehet azt mondani, hogy ez egy általános energiavaluta? Azért, mert fizetni lehet vele. Fizetni minden olyan folyamatot az emberi szervezetben, ami energiát igényel. Melyek ezek? Legfőképp

0: mindenképpen és elsősorban ilyen az izommunka. Azért érdemel ez külön említést, mert a teljes energiafelhasználásnak 20-50%-át az izommunkára fordíthatjuk. Hogy mennyit, az igen nagy mértékben rajtunk múlik, hogy mennyit használjuk az izomzatunkat, mennyit mozgunk. Ide a későbbiekben visszatérek még. A szervezetben biztosítani kell a belső környezet állandó hőmérsékletét, ez is energiát igényel. Természetesen energiaigényesek azok a folyamatok, amelyek során felépítjük a szervezet számára fontos molekulákat, és végül van az energiának egy sajátos formája, az úgynevezett iongrádiensek, amelyek membránok mentén jönnek létre, és lényegében minden sejt működésének feltételét jelentik. Külön említésre érdemes az, hogy ez az az energiafajta, amely az egész idegi működés alapját képezi. A szénhidrátok és a zsírok említésekor én két fajta molekuláról fogok beszélni. Szénhidrátok esetében a glukózról. Nem azért, mert csak glukóz van az emberi szervezetben. Nagyon sokféle szénhidrátot fogyasztunk, és található meg az emberi szervezetben. Azonban az anyagcsere során végül is minden szénhidrát glukózzá alakul. A belső környezetünk, a szervezetünk cukra a glukóz. A zsírok közül, amelyek szintén nagyon különböző struktúrák és funkciót tölthetnek be az emberi szervezetben, mint tápanyagok, a neutrális zsírokról lesz szó, amelyekben három zsírsav molekula kapcsolódik egy glicerinhez. Amikor ebben az előadásban zsírt említek, az mindig neutrális zsírt jelent. Hát nézzük meg akkor, hogy hogyan is történik az energiatermelés a sejtekben. Mind a szénhidrátok, mind a zsírok lebontása során két szénatomos egységek keletkeznek. Ezeket úgy hívjuk, hogy acetilkoenzim A, nem is érdekes, hogy úgy hívjuk őket. Az a lényeg, hogy itt összetalálkozik a két lebontási út, két szénatomos egységek jönnek létre. Ezek becsatlakoznak egy olyan ciklusba, egy olyan körfolyamatba, amit a citrátkör nevet viseli, de mi magyarok szeretjük ezt a folyamatot Szent Györgyi Krebs ciklusnak hívni, a folyamat két felfedezőjéről. A Szent Györgyi Krebs ciklusban a tápanyagokból, ezekből a két szénatomos egységekből széndioxid keletkezik. Ezt kilélegezzük. Keletkeznek még elektronok és protonok, hogy ezekkel mi lesz, annak az útját követjük majd. Szent Györgyi Albert nagyon nagy büszkesége a magyar tudománynak. A Nobel-díját 1937-ben itthon végzett kutatásaiért kapta. Róla sokan tudják, hogy a C-vitamin felfedezője, de a Nobel-díj indoklásban az áll, hogy a biológiai oxidációs folyamatok felfedezéséért, különös tekintettel a C-vitaminra és a fumásav katalízisére. A biológiai oxidációs folyamat pedig ez, amiről most beszélünk, a fumásav katalízise pedig itt ebben a ciklusban történik. Na kövessük tovább, hogy mivé lesznek akkor ezek az elektronok és a protonok. Ezek bekapcsolódnak egy bonyolult, soklépéses folyamatba, úgy hívjuk, hogy légzési lánc. A légzési láncban történik meg a folyamatok végső lényege, oxigén jelenlétében víz képződik, és az egész folyamat energiája arra használódik, hogy felépül ez a bizonyos energiavaluta. Tehát itt vagyunk a lebontási folyamatok végén, széndioxid keletkezett, ezt kilélegezzük, felhasználtuk az oxigént. Ezért van nekünk oxigénre szükségünk, ezért lélegzünk, hogy itt ebben a végső folyamatban az oxigént fel tudjuk használni, és hogy abból energia legyen. A víz, ami keletkezik, azt pedig a sejtek felhasználják. Ez az egész folyamat általánosan jellemző az emlős világra. És érdekes dolog az, hogy például a tevében, aki ugye a pupjában zsírt raktároz, azt oxidálja, a keletkező ATP kell neki ahhoz, hogy az izom működését, a sivatagban járását ez fedezze energetikailag, és a víz, ami itt keletkezik, az a víz raktára, amit szintén jól használ a sivatag körülményei között. Mindezek a folyamatok a sejten belül egy speciális sejtalkotóban, a úgynevezett mitokondriumban történnek. A mitokondriumok baktérium méretű kis sejtalkotó részek, és függően attól, hogy egy sejtben milyen intenzív az oxidáció, több száz vagy akár ezer mitokondrium is található. A mitokondriumnak ez a legfontosabb szerepe, hogy itt történnek az oxidatív lebontás végső folyamatai. Legfontosabb, de nem kizárólagos feladata. Ha Ha most megnézzük azt, hogy most már csak a szénhidrátokra koncentrálva, hogy mi történik a folyamat elején. Itt is nagyon leegyszerűsítve jelzem csak, hogy a folyamat legelején piros szőlősav keletkezik, ebből alakul ki az a bizonyos két szénatomos egység, ami aztán az imént leírtak alapján a mitokondriumban végül energia ATP szintézist eredményez. Itt használódik el tehát az oxigén, és amikor ez az egész folyamat végigmegy, akkor igen jelentős mennyiségű ATP keletkezik. A folyamatnak a legeleje viszont nem igényel oxigént, és ez egy nagyon fontos dolog, mert amikor nincs elegendő oxigén a sejtekben, akkor a piros szőlősavból tejsav keletkezik, és ez az egész folyamat szintén ATP-t tud a sejtnek termelni, energiát tud termelni, nem annyit, mint az oxidatív, igen nagy a különbség, itt egy molekula glukózból lesz 2 ATP, itt meg 36, óriási a különbség, de mégis ez egy nagyon fontos folyamat, mert működtetni tudja átmenetileg a sejteket akkor is, amikor azok relatív oxigén hiányba kerülnek. És ennek vannak nagyon fontos esetei, például ilyen a szülés, amelynek során a magzat átmenetileg oxigén hiányos állapotba kerül, ami egy normális dolog, élettani dolog, de mindaddig, amíg az újszülött beinduló saját légzése és keringése nem biztosítja a kellő mennyiségű oxigént a sejteknek, ez a folyamat nagyon fontos, mert a sejtekben fenntartja, kisegíti az energiatermelést. Nagyon fontos lesz ez a folyamat, a későbbiekben majd visszatérek rá, minden olyan izommunkánál, amikor hirtelen, nagyon intenzív és viszonylag rövid ideig tartó munkát végzünk, az előadás második részében beszélek majd erről, de azt azért le kell szögezni, hogy ez a folyamat, noha egy ősi lebontási útvonal a glukóznak, minden sejt képes erre, az egész szervezetet nem tudja eltartani, oxigén nélkül nem tudunk élni. Ha az oxigén hiányzik, vagy az oxigén felhasználása gátolt, akkor az élettel nem összeegyeztethető. Az oxigén felhasználását gátolja a cián. Ezért a leghatékonyabb és leggyorsabb sejtméreg, mert itt a legutolsó lépésben meggátolja azt, hogy a légzési lánc felhasználja az oxigént, és ezáltal ezt az egész folyamatot kiiktatja. Ezzel pedig az egész szervezet szintjén nem tudunk együtt élni. Ismert, hogy a II. Világháború után háborús bűnösök így menekültek ki az életből, Göring, Himmler már az elfogatásuk után ciántartalmú kapszulát haraptak el. Az oxigén hiányát az agy működése nem tűri. Az emberi agy energiaigénye rendkívül nagy, ehhez az energiát a glukóz szolgáltatja. Az egész szervezet által elhasznált, felhasznált glukóznak 40%-át az agy használja. És ha belegondolnak abba, hogy az agy tömege az kevesebb, mint 2%-a az egész testtömegnek, akkor ez egy óriási energiafelhasználás. Méghozzá oxidatív úton kell, hogy felhasználja, mert csak a teljes oxidatív lebontás nyújt annyi energiát, amennyi az agyműködést finanszírozni tudja. És még így sincs az agy az energiának bővében, gyakorlatilag semmilyen energiatartaléka nincsen, akár a glukóz, akár az oxigén legkisebb hiánya már érezteti hatását az idegrendszer működésében. Mi is történik a szervezetben étkezés után? Kedvcsinálónak bemutatunk néhány jelenetet, néhány kockát Huszárik Zoltán Szindbád című filmjéből, ahol Latinovic Zoltánnak két fantasztikus étkezési szertartása is van, talán emlékeznek, az egyik Dajka Margittal, Ajmókával, a másik itt Vendelinnel. Hát ennek a velős csontnak a látványa egy kaliforniai fitness klubban valószínű kisebb fajta pánikot keltene. De mi azért mutatjuk be ezt a néhány kockát, mert szeretnénk érzékeltetni, hogy az étkezés azért több egyszerű kalória felvételnél. Bár ebben az előadásban én végig erről fogunk beszélni. Hát akkor most kövessük nyomon, hogy mivé lesz a szervezetben a táplálékkal elfogyasztott szénhidrátok útja, sorsa először. Következően abból a sajátos anatómiai helyzetből, ahogy a máj elhelyezkedik, a felszívódott, elfogyasztott, emésztett, felszívódott szénhidrátok, glukóz legelsőként a májba kerül. Mit csinál a máj a glukózzal? Glikogént tud belőle szintetizálni, ami a glukóz raktár. szénhidrát raktár. Mi a glikogén? Glikogén glukóz molekulák alkotják, több ezer glukóz molekula áll össze egy elágazó polimerlánccá. Ez egy nagyon korlátozott lehetőség a szénhidrát raktározásnak. Látni fogják majd a későbbiekben, hogy a teljes éhezésben kevesebb, mint 24 óra alatt ez elfogy, de mégis valami. Viszont, ami nem épül be a glikogénbe, és nem használódik el a szervekben az oxidációra, abból zsírok lesznek. Hát ez már nem olyan jó. Illetve, ahogy vesszük, majd meglátjuk. A zsírok raktározása nem feladata a májnak, nem is akarja megtartani, exportálja, kiküldi a keringésbe, de nem tudja ezt olyan egyszerűen, mert ugye a zsírok nem oldódnak a plazma vizes közegébe, be kell csomagolnia valami olyan csomagba, amivel biztonságosan ki tudja a keringésbe küldeni. Ezek a lipoproteinek, fehérjékből és zsírokból álló kis csomagok, molekulák, amelyek már biztonságosan közlekednek a plazmában. Az a lipoprotein, ami itt keletkezik, azt úgy hívjuk, hogy VLDL. No, ilyen formán kikerül a keringésbe ez a kis zsírcsomag, és most attól függ a szervezetben, hogy mivé lesz, hogy mondjuk mi mennyit mozgunk. Aki intenzív izommunkát végez, annak az izomzata nagyon sok zsírt elhasználhat ebből a csomagból. Amit az izom nem használ el, és néhány egyéb szerv is persze, de azért említem az izomzatot, mert egyike a legnagyobb felhasználóknak. Amit azonban nem használunk el oxidációra, a működtetésre, az a zsírszövetbe kerül és raktározódik. Vagyis már itt látszik, hogy a feleslegben elfogyasztott szénhidrátokból a májban zsír lesz, máj azt kiküldi, és amit abból nem használunk fel, azt a zsírszövet raktározza. Ha most megnézzük, hogy mivé lesz még a glukóz, milyen szervek használnak még fel glukóz, természetesen majdnem minden szervünk. Amit én itt említek, azok csak azok a szervek, amelyeknek valamilyen kitüntetett jelentősége van az anyagcserében. Ilyen természetesen az agy, amit már említettem, ahol oxigén jelenlétében lebomlik a glukóz és ATP keletkezik. Megjelenik egy újabb szereplő, az izomzat. A haláncsikolt izom jelentős glukózfelhasználó tud lenni, ha működik. Oxigén jelenlétében széndioxid és víz keletkezik. Ha nincs oxigén, akkor ahogy az elején az előadásnak mutattam, tejsav lesz, de mindkét folyamat során, ha nem is azonos mértékben, és nem azonos mértékben, de energia keletkezik. A felesleget raktározzuk, glikogén lesz. És glukóz kerül a zsírszövetbe is, mert itt nagyon fontos szerepe van abban, hogy a zsírszövet raktározni tudja a neutrális zsírokat, tehát hogy felépüljön a zsírraktár. Na mindehhez a terítéshez, a glukóznak ehhez az elosztásához kell egy karmester, és ez a karmester az inzulin, amely a táplálkozás hatására keletkezik a hasnyálmirigyben, keringéssel eljut a különböző szervekhez, és biztosítja azt, hogy a máj elvégezze ezt a két funkcióját, hogy felvegye az izomzat a glukózt, és hogy felvegye a zsírszövet a glukózt. Ezek után nézzük meg, hogy mi történik a zsírokkal. A táplálékkal elfogyasztott zsírok úgy szintén enzimatikusan emésztődnek a vékony bélben, és a emésztés végeztével a vékony bél hámsejtekben újra alakulnak, és itt megint kell egy csomagot csinálni ahhoz, hogy ki lehessen küldeni a neutrális zsírokat először itt a nyirokkeringésbe, de végül a keringésbe. Megint kell ez a biztonságos csomag, ez az úgynevezett lipoprotein. Itt úgy hívjuk, hogy kilomikron. A kilomikron először a nyirokkeringésen, majd az általános keringésen keresztül a zsírszövetbe kerül. Az elfogyasztott zsírokat, anélkül, hogy az megjárná a májat, azonnal a szervezet a zsírszövetbe irányítja. Ha most ehhez hozzáveszünk azt, amit még az imént elmondtam, hogy a feleslegben elfogyasztott szénhidrátból, glukózból is zsír lesz, és az is a zsírszövetbe kerül, akkor már tulajdonképpen ott vagyunk annál a problémánál, amit elhízásként lehet összefoglalni. Vagyis, hogy minden feleslegben elfogyasztott tápanyag a szervezetben zsírra alakul, és ha nem használódik fel, akkor a zsírszövetben raktározódik. Biokémiai értelemben így lehet megmagyarázni az elhízást. És ez az evolúció szempontjából egy logikus dolog volt. Ez egy evolúciós kényszer volt. Mert az evolúció folyamán esetleges volt az, hogy a szervezet jut-e tápanyaghoz, és mennyihez jut, és mikor. Túlélni úgy lehetett, hogy a szervezet, amit megszerzett, azt mindent raktározott. Na most nem vagyunk felkészülve, hogy a Kánaán is eljöhet, lehet bőség, mert a szervezet akkor is azt csinálja, amit tud, raktároz. És ha raktároz, ha többet kap, mint amennyit a szervezet fel tud használni, akkor a zsírszövetet gazdagítja, minden a zsírszövetbe kerül, és akkor bekövetkezik az elhízás. Vannak olyan körülmények, amelyek kedveznek ennek a folyamatnak. Egyértelműen látható, tudható, hogy vannak családok, ahol nagyon nagy számban fordulnak elő túlsúlyos emberek, ami arra utal, hogy a genetikai tényezőknek jelentős szerepe lehet. Az utóbbi években nagyon intenzív kutatások folytak annak felderítésére, hogy melyek pontosan azok a gének, amelyek felelőssé tehetők az elhízásért. Nagyon sokat tudunk erről, nem tudunk eleget, nem tudunk annyit, hogy én most meg tudnám nevezni önöknek azokat a géneket, amelyek pontosan megmagyarázzák, hogy miért is hízunk el. Biztosan tudható azonban, hogy nagyon nagy szerepe van az életmódnak, az izomműködésnek, illetve az izomműködés hiányának. A legnagyobb energia felhasználó a szervezetben az izomműködés lehet. Ha ezt nem veszük igénybe, akkor az egész folyamat annak kedvez, hogy a tápanyag, a zsír raktározódjon. Egyértelműnek tűnik, hogy a fejlett országokban, a jóléti társadalmakban a rohamosan fokozódó, terjedő elhízás mögött ilyen életmód tényezők állnak. Kimutatták gyerekeknél, hogy olyan gyerekek, akik napi 5 óránál többet, 5 órát vagy annál többet töltenek a televízió előtt, azoknál az elhízás előfordulása 5-6-szorosa a társaikénál. Egyértelműen a környezeti tényezők szerepére utal az, hogy genetikailag azonos csoportok, amikor megváltozott körülmények közé kerülnek, akkor megváltozik az elhízás iránti hajlandóságuk is. Ilyenek a Mexikóból származó úgynevezett Pima indiánok, akiknek az Egyesült Államokban élő csoportjukban az átlag testsúly az 25 kilóval több, mint azokénak, akik Mexikóban élnek. És ezeknél igen nagy mértékben megnő például a kettes típusú diabétesz előfordulása. Tehát általában jellemző, hogy a jóléti társadalmakban terjed az elhízás. Bizonyos statisztikák szerint a felnőtt lakosság 35 és 65 év közötti korosztálynak a fele túlsúlyos. Ezért is jogos ez a megállapítás, amire az előadás elején utaltam, hogy a elhízásról lehet úgy gondolkodni, mint egy járványszerűen terjedő betegségről, noha nyilvánvalóan nem terjed járványszerűen, de az az életmód, ami kedvez az elhízás kialakulásának, az bizony járványszerűen terjedhet.
1: Ádám Veronika előadását hallják a táplálkozásról.
0: Fel kell tenni a kérdést, hogy egyáltalán kit tekintünk elhízottnak. Itt meg kellene fogalmazni azt, hogy mi az, hogy optimális testsúly. Létezik-e ilyen, vagy egyszerűen egy esztétikai kategóriáról van szó. A különböző korokban más-más volt a szépségideál, és ez sokat elárult arról is, hogy az adott korban miként vélekedtek az optimális testsúlyról. A hiánytársadalmakban a kövér ember a szép, mert a biztonságot, a jólétet jeleníti meg, akit mindenki irigyel, és akihez mindenki hasonlítani szeretne. Van a magyar nyelvben is egy kifejezés, a derék ember, és ez nem mindig valakinek a kiválóságára utal, hanem arra, hogy jól megtermett, jó húsban van. Rubens szépségideája is némileg eltér a maitól. A tudomány objektív mérőszámokkal próbálja meghatározni, hogy mi is az optimális testsúly, és ehhez képest definiálja, hogy mi az alultápláltság, illetve a túlsúlyosság. Nagyon sokféle mérőszámot lehetne említeni, én egyet hoztam el ide, ez a testtömeg, amit mindenki nagyon könnyen magának is ki tud számolni, a testsúlyt kell elosztani a testmagasság négyzetével. És e szerint különböző kategóriákat állapított meg a WHO, és e szerint a kategorizálás szerint 25 fele a testtömegindex már túlsúlyosságot jelöl. És ennek is 3 foka van. Egy példán mutatom be, hogy egy 170 cm magas ember, ha 80 kiló, akkor a testtömegindexe már 25 felett van, tehát már nagyon oda kell figyelnie a testsúlyára. Ha 90 kiló, akkor meg bizony már abba a kategóriában van, ahol nagyon jelentősen megnő a különböző betegségek előfordulása, és hát a magasabb testsúlyokról már nem is beszélünk. Miért jelent problémát az elhízás? Hát azért jelent problémát, mert nagyon sok betegség kialakul az elhízás talaján. Ilyenek a kettes típusú diabétesz, érelmeszesedés, magas vérnyomás, szívelégtelenség, bizonyos daganatos betegségek, epekő, vesekő, és lehetne sorolni. És ezek kombinációja. Ezeket hívjuk az úgynevezett civilizációs betegségeknek, már amennyiben civilizáción azt értjük, hogy a mindennapi élelemért nem kell fizikai értelemben is megküzdeni, mert ha kell, akkor az antilopot házhoz szállítják, a hal beúszik a fürdőkádba, és a mamutot is elég könnyen elérjük. Mit tehetünk az elhízás ellen? Hát tekintettel arra, hogy egy aránytalanságról van szó. A táplálékfelvétel, az energiafelvétel és az energiahasználat, felhasználás között a helyzeten két módon lehet változtatni. Vagy csökkentjük az energiabevitelt, vagy növeljük a szervezet energiafelhasználását. Célszerű, ha mind a kettőt tesszük. A táplálékbevitel csökkentésével elért testsúly csökkenés fogyókúrának hívjuk. Ez egy tipikusan civilizációs aktivitás. De mielőtt erről szólnék, szeretném bemutatni önöknek, mi történik a szervezetben, ha éhezik. Nem kicsit, hanem nagyon. Semmilyen táplálékot nem kap a szervezet. És erre az emberiség történelme során sajnos nagyon sokszor volt példa. Az éhezés sokkal drasztikusabban szabályozta a népek lélekszámát, mint akár a háborúk, akár a járványok. Mit csinál ilyenkor a szervezet? Hát ilyenkor nyúl a tartalékokhoz. Azt is lehetne mondani, hogy elkezd visszavonulni, de ez egy rendezett visszavonulás, és ennek a visszavonulásnak egy nagyon fontos rendező elve az, hogy a glukóz, a vércukor szintet pedig fenn kell tartani. Miért? Azért, amit már az elején mondtam, mert az agy működése a glukóztól függ. Glukóz anyagcsere, glukóz lebontás biztosítja az agy és az idegrendszer működését. De ez nem egy triviális feladat akkor, amikor semmilyen táplálékbevitel nincsen, nincsen szénhidrátbevitel. Hogy lesz glukóz? Hát van egy raktár. A glikogén raktár, amit említettem a májban, de ez egy nagyon korlátozott raktár, nagyon kis mennyiségű glukózt tudunk itt raktározni, teljes éhezésben ez elfogy 24 óra alatt. Mit csinál ilyenkor a szervezet? Nincs más lehetősége, mint megszintetizálni a glukózt, valamiből előállítani. Legfőbb energia tartalékából a zsírból ezt nem tudja megcsinálni, mert nincs útvonal, ami a zsírtól a glukózig vezetne. De van fehérjénk, legnagyobb tömegében az izomzatban. Ilyenkor a szervezet hozzányúl a fehérje készletéhez, lebontja aminosavakra, és a májba jutó, a keringéssel odaszállított egyik aminosav, az alanin, alkalmas arra, hogy belőle a máj glukóz szintetizáljon. És ezzel biztosítsa az agy glukóz igényét. Igen ám, de ez egy nagyon-nagyon költséges folyamat. Nagyon sokba kerül a szervezetben glukóz szintetizálni, nagyon sok ATP kell hozzá. Na ez biztosítja a zsír, ilyenkor mobilizáljuk a zsírtartalékokat, a zsírsavak eljutnak a májba, lebomlanak, ATP keletkezik, és ez biztosítja ezt a szintézist. De mit csinál ilyenkor a szervezet? Egyszerre hozzányúlt a zsírtartalékához, és hozzányúlt, ami ennél sokkal nagyobb baj, hozzányúlt a fehérje tartalékához. Most ha belegondolnak megint az evolúciós helyzetbe, hogy mikor csinálja ezt a szervezet, amikor éhezik, várja, kivárja, túl akarja élni a táplálék hiányt, és várja a következő táplálékot. De ha leépíti a fehérje állományát, akkor nagyon lecsökkenti az élelemszerzés esélyét. A szervezetnek kell, hogy legyen egy B-terve. A B-terv ilyenkor az, hogy tartós éhezésben a máj a zsírsavakból egy alternatív tápanyagot szintetizál, ezeket hívjuk ketontesteknek, és ezek az agyműködést képesek a glukóz segítségével, a már nagyon lecsökkent glukóz segítségével ellátni, mert ezek be tudnak jutni az agyba, oxidálódni tudnak, és részlegesen kiváltják a glukóz szerepét. Érdemes úgy ránézni erre a folyamatra, hogy micsoda fantasztikus összhang van a szervezetben, a szervek között, amikor meg kell oldani egy ínséges állapotot. Néha az embernek az az érzése, hogy a makrovilág sokat tanulhatna a biológiától. Fogyókúra. Hát a fogyókúra a testsúly csökkentésének egy ennél lényegesebben kevésbé drasztikus formája, de az elv ugyanez. lecsökkent táplálékbevitellel, energiabevitellel a szervezetet arra kell kényszeríteni, hogy használja a tartalékait. De arra ügyelni kell, bármilyen fogyókúra legyen is az, hogy a zsírtartalékot használjuk, és ne a fehérje tartalékot. Van olyan diéta, ami kifejezetten, olyan fogyókúrás diéta, ami kifejezetten ezen alapul, hogy kényszeríteni a szervezetet a glukóz szintézisre, azzal, hogy nagyon alacsony a szénhidrát bevitel, de ilyenkor nagyon fontos bevinni a szükséges fehérjéket, aminosavakat, hogy ne nyúljon hozzá a szervezet a fehérjek készletéhez, mert ez a legkevésbé sem kívánatos. Minden kinkeservel végig szenvedett fogyókúránál azonban többet ér az izomműködés, többet ér a testmozgás, mert ez nem csak hasznos, hanem öröm is. Jó érzés is annak, aki csinálja. Na beszéljünk erről egy kicsit. Mi is történik az izomzatban? Hogyan történik az energia biztosítása az izomműködéshez? A cím itt sprinterről beszél, de amit most mondok, az még nem a sprinterről szól. Az bármilyen izomműködésre igaz, hogy az izomműködés kezdetén, amikor van keringés, jön a keringéssel glukóz, jön oxigén, akkor az izom glukózt oxidál, ahogy mutattam az elején, széndioxiddá és vízzé, és keletkezik az ATP, ami biztosítja az izomműködéshez az energiát. Akkor azonban, amikor valami nagyon hirtelen, nagyon intenzív és rövid ideig tartó izommunkát végzünk, akkor nem tud működni ez az oxidatív lebontás, mert nem tud olyan gyorsan alkalmazkodni az izomzatban az erek, amelyeknek ki kell tágulni, megfelelő mennyiségű tápanyagoknak kell ideérkezni, ez az alkalmazkodás nem történik meg, és akkor oxigén hiányban a glukózból, ahogy szintén az előadás elején mutattam, tejsav keletkezik. Ez is ATP keletkezéssel jár, de mi lesz a tejsavval? A tejsav az izomnak nem kell, a tejsav eljut a keringéssel a májba, és a máj belőle glukózt szintetizál, visszaküldi a keringéssel az izomnak, és az visszaépíti a glikogén raktárát. Itt is van egy gyönyörű példája annak, hogy hogy tudnak a szervezetünkben az egyes szervek együttműködni, és továbbá példa az arra is, hogy mindent megőriz a szervezet. Ez a tejsav, ez teljesen érdektelen az izomnak, nem kell neki, semmire nem használja. Nem baj, elmegy a májba, a máj visszaalakítja a hasznosítható energiává. Mindent megtartunk. Ez is egy példája ennek. Igen ám, de itt is van egy probléma. Ez a folyamat, a tejsav glukóz átalakulás szintén nagyon költséges. Ugyanúgy, ahogy láttuk a fehérjékből, aminosavakból történő szintézisnél. Mi adja ehhez az energiát? Ugyanúgy. A zsírszövet, zsírok szabadulnak fel, májban oxidálódnak, de ehhez nagyon sok oxigén kell. És itt alakul ki az az oxigén adósság, ami már a sprintert jellemzi. Mert a sprinter ezen a módon biztosítja, már a sprinterben ezen a módon biztosítja az izom az energiát, mert akkor nincs idő az alatt, a nagyon rövid idő alatt, amíg lefutja azt a 100 méter 12-13 másodperc alatt, nincs idő arra, hogy elegendő oxigén és tápanyag jöjjön a keringésből. Teljes egészében a sprinter oxigénhiányban tejsavig bontja le a glukózt, a tejsava elkerül a májba, és ott ahhoz, hogy visszaalakuljon glukózzá, egy extra oxigénigény van. Ez az oxigénadósság. Ezt az oxigénadósságot dolgozza le a sprinter, amikor lefutja a távot, és utána eltelik 20-25 perc, amíg visszanyeri a normál légzését és a keringését. Gondolná ki azt, hogy egy krokodilnak is van oxigénadóssága. Van neki. A krokodil ugye látszólag egy lusta állat, de lassú mozgású, de képes arra, hogy rendkívül gyorsan, hirtelen mozdulattal a farkával oda csapjon, ha veszélybe érzi magát és leterítsen valaki. Na ez az egyetlen villámgyors mozdulat az izomzatában ezen a módon történik már az energia ehhez, tejsav keletkezik, és aztán a krokodilnak is vissza kell építeni a tejsavat, tehát a krokodilnál is működik ez az oxigénadóság. Ez a mozdulat egyébként a krokodil teljesen kimeríti, órákig tart, amíg magához tér az oxigénadóságból. Ő persze magához tér, akit leterített, hát szegénynek annak már nem az oxigénadóság a problémája. Tehát onnan indultunk, hogy a sprinter. A sprinter nem használ oxigént az izomban, és mégis végigfutja ezt a távot. Nézzék meg ezt a sprintert. Ez egy 12 másodperces, 13 másodperces, kicsit lassított felvétel. szinte nem vesz levegőt végig. Egészen a legvégén még egy levegőt vesz. Felhívám a figyelmüket még egy dologra. Hatalmas izom tömege van. És ez nagyon fontos az olyan sportolóknál, a sprinternél, és minden olyan sportolónál, ahol nagyon nagy izomműködésre, intenzív munkára van szükség, mert a glikogénjét használja. És minél nagyobb az izomtömeg, annál több glikogént lehet ott raktározni. Az izomtömeg felépítésére igen nagy gondot fordítanak a sportolók, nem is mindig sportszerű eszközökkel, de a glikogén készletet fel lehet építeni sportszerű eszközökkel is, megfelelő szénhidrát, tészta diétával. Talán emlékeznek arra, hogy 1986-ban a mexikói futballvilágbajnokságon, ahol olyan gyászos vereséget szenvedtünk a szovjetektől 6-0, utána lábra kapott az a hír, hogy a magyar válogatott játékosai tészta diétán voltak, és nagyon sokan ezt kárhoztatták a bekövetkezett vereségért. Pedig a tészta diéta és a glikogén felépítés az izomban, az egy teljesen megalapozott, biokémiailag megalapozott módszer, és azt gondolom, hogy minthogy már az első 5 percben 2-0 vezettek ellenünk a szovjetek, hát ezért a glikogént lehet a legkevésbé kárhoztatni. A maratoni futó másként fut. A maratoni futó 2 órás futása alatt ugye 42 kilométert fut. Ott van idő arra, hogy alkalmazkodjon a keringés, alkalmazkodjon a szervezet. A maratoni futó megkapja az oxigént, megkapja a tápanyagokat, glukózt is oxidál, de elsősorban zsírsavat. Ilyenkor a zsírszövetből kikerül a zsírsav, megint eljut a keringéssel az izomhoz, ott lebomlik, ATP keletkezik, és ez szolgáltatja folyamatosan 2 órán keresztül a maratoni futónak az energiát az izomzatban a futáshoz. Ha megnézik ezt a futót, ő már 2 órája fut, és ha emlékeznek az előbbi sprinterre, akkor nagyon feltűnő a különbség. Ez egy nagyon vékony ember, szikár ember. És én azt mondom, hogy az ő futását a zsír raktára teszi lehetővé. Önök megkérdezhetik tőlem, hogy hol van itt ez a zsírraktár? Van, van. A legvékonyabb ember szervezetében is van annyi zsírszövet, annyi zsírraktár, ami 25 maratoni táv lefutásához elegendő lenne. Egy átlag embernek persze nem ambíciója, vagy ritkán az, hogy lefusson 25 maratoni távot, de az ambíciója lehet, hogy ha egy kicsit túlsúlyos, akkor ebből a súlyból veszítsen, vagy egyszerűen csak, mert szeret, ambíciója lehet, hogy mozogjon. És ez egy reális ambíció, hogyha izommunkát végzünk, akkor mobilizáljuk a zsírszövetünket, használjuk a zsírtartalékot és fogyasztjuk a zsírállományt. Elegendő, enyhe izommunka, nem kell megszakadni. 30 percig tartó tempós gyaloglás elegendő ahhoz, hogy a zsírszövetből a zsírok mobilizálásának a sebessége 6-7-szeresére növekedjen, vagyis használjuk a zsírszövetet, és ehhez nem kell nagyon intenzív munka. Azt mondtam az előadás egy korábbi pontján, hogy az étkezés az több egyszerű kalóriabevitelnél. Most azért szeretném leszögezni, hogy a sport az jóval több, mint egyszerű zsírégetés. A sport, a testmozgás az öröm, nagy öröm, és nem csak nézni öröm, persze nagy öröm nézni, nagy öröm végigdrukkolni egy magyar sportolót egy világversenyen, nagy öröm látni a dobogó legfelső fokán, és nagy öröm hallani a tiszteletére felhangzó magyar himnuszt, ahogy oly sokszor ennek a kiváló úszónőnek, Egerszegi Krisztinának a pályafutása során. Azonban sportolni, mozogni az öröm, nem csak nézni öröm, hanem csinálni is öröm. És ehhez nem kell sportolónak lenni. És még csak nagyon fiatalnak sem kell lenni. Akármilyen életkorban, akármilyen erőléti állapothoz meg lehet találni azt a testmozgást, ami örömet nyújt, ami egy jól eső fáradtságérzést okoz, ami után van az embernek egy kis sikerélménye, van egy kis öröme.
2: Kérdésem a professzor asszonyhoz, hogy miért a kenyér került az étkezésünk főhelyére? Tudjuk, hogy elődeink a kenyeret az életnek nevezték. Ha volt kenyér, volt élet. Még imádkoztunk is érte, a mi mindennapi kenyerünket, stb. Sőt, amikor nem volt kenyerünk, akkor követeltük. Munkát, kenyeret. Jelszóval. Majd jött a szlogen, hogy úgy kell nekünk a kenyér, vagy valami más, mint egy falat kenyér. Tehát az életünket minden nap beszövi a kenyér. De ennek van egy veszélye is. A kenyértől nagyon lehet hízni. Például az olyan családoknál, akik nagyon kenyeresek, lehet beszélni öröklődő hízásról? Köszönöm szépen!
0: Hát Samu bácsi gyönyörűen összefoglalta, hogy a kenyér milyen fontos nekünk, lelki és testi értelemben egyaránt. De hogy konkrétan a kérdésére válaszoljak, hogy a kenyértől elhízhatunk. Hát persze, hogy elhízhatunk. Attól függ, hogy mennyit fogyasztunk belőle. Ha szeretjük és sokat, hát bizony az egy igen jelentős szénhidrát forrás. De hogy öröklődően elhízhatunk-e tőle, erre azért azt válaszolnám, hogy nem. Mert ahhoz, hogy öröklődően hízunk, ahhoz gének kellenek. Olyan gének, amelyek öröklődnek. És ha már ezt megkérdezte, akkor, ugye ezt nem kérdezte, de akkor azért beszélek egy kicsit arról, hogy amire nem volt időm az előadásban, hogy azért valamit a genetikáról, génekről is tudunk, amelyek szerepet játszanak, játszhatnak az elhízásban. Egy ilyen van, ami megállja, kiállja azt a próbát, hogy elmondható egy ilyen előadásnak a végén. Van egy olyan fehérjénk, amelyet a zsírszövet termel. A zsírszövet egy érdekes szövet. Én végig úgy beszéltem róla, mint egy raktárról. De a zsírszövet nagyon sok mindent termel, különböző fehérjéket, mediátorokat, amiket kiküld a keringésbe, és amelyek hatnak távolabbi szerveken. Egyik ilyen a leptin nevű fehérje, ami a leptosz görög szóból származik, és ez azt jelenti, hogy soványság. Azért, mert ez a leptin a zsírszövetből elkerül a központi idegrendszerbe, ott annak egy részén a hipotalamuszban olyan sejtek érzékelik a leptint, amelyeknek vannak antennái, hogy észrevegyék, és akkor nagyon sok minden történik a központi idegrendszerbe, de ennek a vége az, hogy csökken az étvágy. Tehát ez egy zsírszövet és agy közötti kommunikáció, aminek az az üzenete, hogy a zsírszövet üzeni az agynak, hogy van elég, nem kell, jól vagyok, az agy erre pedig úgy válaszol, hogy csökken az étvágy. Na most ismert olyan állapot, amikor ennek a fehérjének a keletkezése csökken. Ha ez csökken, akkor mindabból, amit elmondtam, következik, hogy nincs ez az üzenet közvetítés, és ekkor nem csökken az étvágy, noha kellene neki, hanem eszünk változatlanul. Na ez egyértelmű, hogy amikor ez a leptin hiányzik, akkor ez összefügg az elhízással. De a leptin hiányos elhízás az az összes elhízásnak nem több, mint 1-2%-a. És ismert persze olyan, amikor ez teljesen hiányzik, ismert olyan, amikor csak kicsit csökken a termelése. Ez esetben a terápia az viszonylag egyszerű, elvileg a leptint kell pótolni. De minthogy ez viszonylag ritkán oka az elhízásnak, ezért ez távolról sem magyarázza meg azokat a genetikai kérdéseket, amiket itt a tudomány is feltett. Ennek a génjét, ennek a leptinnek a génjét egyébként úgy is nevezi a szakirodalom, hogy az obezitás génje, angolul a kövérség, elhízás génje.
3: Miért van az, hogyha az ember fogyókúrázik, sokszor éppen onnan nem tud fogyni, ahonnan a legjobban szeretne?
0: Hát igen, ez sokak problémája. Ugye nagyon sokféleképpen lehetünk kövérek mi emberek. Nagyon eltérő a zsíreloszlás. És amikor egy orvos értékeli valakinek az ilyetén testi állapotát, akkor megállapítja, hogy milyen típusú kövér. Van, aki inkább a hasára hízik, van, aki inkább a csípőjére. Férfiak általában a hasukra, nők inkább a csípőjükre. Természetesen mindenki onnan szeretne hízni, ahol úgy érzi, hogy több a zsír. De fogyni, bocsánat. Na most, hogy miért nem onnan fogyunk? Ez egy nagyon érdekes dolog. A fogyást elősegíti a szervezetben egyik stresszhormonunk, az adrenalin. Az adrenalin keletkezik akkor, például amikor izommunkát végzünk. Ez is egy fantasztikus, gyönyörű szabályozás a szervezetben, hogy dolgozik az izom, használja, égeti a zsírt, hogy legyen energiája. Ugyanakkor keletkezik a szervezetben egy olyan hormon, ami segíti azt, hogy a zsírok a zsírszövetből kikerüljenek. De mi itt a probléma? Itt van mondjuk egy zsírsejt. Jön ez a bizonyos adrenalin, ez a stresszhormon. többféle érzékelője, antennája van a sejtnek arra, hogy észrevegye az adrenalint. Ezek a receptorok. Van olyan receptora, ezt alfa-2 receptornak hívjuk, ami úgy befolyásol egy közvetítőrendszert, most ebben nem mennék be, aminek a végeredményeként a zsírraktárból a zsírsavak, amelyek az energiát jelentik, ezeknek a felszabadulása csökken, tehát nem kerülnek ki a zsírszövetből. Hogyha az adrenalin ezen a receptoron keresztül hat, akkor mit csinál? Gátolja azt, hogy veszítsünk a zsírszövetből. Ez ebből a szempontból nem jó. De van egy másik receptorunk is, ezt meg úgy hívjuk, hogy béta receptor, ami pont az ellenkezőjét tudja, ez meg mindezt aktiválja. Na most az érdekesség az, hogy alapállapotban is van adrenalinunk, alapállapotban is működik ez a rendszer, de elsősorban az alfa receptor, ezek alfa 2 receptorok, az alfa 2 receptorokat aktiválja az adrenalin, itt hat, és gátolja a zsír kikerülést. Amikor izommunkát végzünk, akkor megnő az adrenalin szintje a keringésbe, és bejönnek a játékba a béta receptorok. Elkezdenek a béta receptorok működni, aktiválódik ez a rendszer, kikerül a zsírsav, és segíti az adrenalin a zsírszövet elvesztését. Hogy miért nem onnan fogyunk, ahonnan szeretnénk? Azért, mert hogy honnan fogyunk, az attól függ, hogy melyik testtájékon a zsírszövetben mi ezeknek a receptoroknak az aránya. És általában nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy béta receptorból a hastájéki bőr alatti zsírszövetben van több. Tehát könnyen tudjuk a hasi zsírszövetet elfogyasztani, csökkenteni izommunkával, mint a más testtájakon lévőt. Azért, mert ott több olyan receptor van, ami segíti a zsírszövetből a zsírok kikerülését.
4: Azt szeretném megtudni, hogy a medve hogyan csinálja, hogy hónapokon keresztül téli álmot alszik, nem vesz föl táplálékot, és mégis életben marad.
0: Hát jó kis zsírszövete van. Azért, mert a medve, a téli álmot alvó medve, az felépíti a zsírszövetét, amikor ébren van. Mielőtt hibernálódik, mielőtt elmegy aludni, azelőtt hónapokon keresztül semmi más nem csinál, csak eszik. A nap 24 órájából 20 órán keresztül eszik, és mindent raktároz. Építi fel a zsírszövetét, meghízik. És amikor elalszik, akkor ugye ez alatt az időszak alatt fenntartja az alapéletműködéseit, lélegzik, a keringése megvan, a hőmérsékletét fenntartja, és ez nagyon fontos, ami nagyon sok energiát igényel, és ehhez használja ezt a zsírraktárt. És közben az is egy fontos dolog, hogy miközben égeti a zsírokat, ahogy a tevénél is elmondtam, rengeteg víz keletkezik, és ezzel meg pótolja azt a vizet, amit közben kilélegez. Ez nagyon jól csinálja.
5: Vannak olyan népszerű diéták, amelyben szénhidrát dús ételt nem szabad enni, de zsírt igen. Most ezek a diéták, ezek károsak-e a szervezetre, tehát az egészségre, ez az egyik, hogy működnek-e megfelelően. A másik az, hogy létezik-e idézőjelvetében olyan csoda diéta, amely a életmódváltozás nélkül használ-e. A másik pedig az, hogy nekem 201 éves nagynéném volt, aki az égvilágon mindent megevett, mindent a világon, mértékletesen keveset is, ivott is mindent. És aktív volt szellemileg és testileg.
0: Ma csupa olyan kérdező van, aki azonnal meg is válaszolja a saját kérdést. Tudjuk, megválaszolta. Én nem hiszek semmiféle fogyókúrás diétában, megmondom őszintén, remélem nem ülít olyan, aki kifejezetten ennek a hirdetője. Én ebben hiszek, amit ön elmondott, hogy mindent lehet enni, csak mértékletesen. Vannak olyan diéták, igen, vannak olyan fogyókúrás diéták, amelynek ez a lényege, hogy nagyon kevés legyen a szénhidrát. Meg is jelent egy vastag könyv erről, nem mondom, hogy mi, mert nem szabad. Pont azon az elven alapul ez a diéta, amit itt elmondtam, hogy ha nincs szénhidrát, akkor a szervezetnek meg kell szintetizálni a glukózt. Ez egy olyan kényszer, aminek eleget kell tenni. Na most, ha a diétával beviszi a fehérjét, beviszi az aminosavat, tehát megakadályozza azt, hogy a saját fehérjénket, a saját izmunkat, fehér állagunkat elhasználjuk, akkor a szervezet szintetizálja az aminosavból a glukózt, de közben rengeteg zsírt kell elhasználnia ahhoz, hogy ezt a nagyon költséges szintézist finanszírozza. Ez a diéta, ez nagyon durván, amennyire én tudom, úgy indul, hogy nagyon kevés szénhidrátot szabad fogyasztani, ilyenkor persze keletkeznek ezek a ketontestek, ketózis lesz. Nem jó dolog. Semmi nem jó, ami extrém, mert van olyan diéta is, amelyik meg azt mondja, hogy kevesebb zsírt kell, egészen le kell csökkenteni a zsírt. Én azt gondolom, semmilyen extrém diéta nem jó. Az jó, amit ön mond, a mértékletes étkezés és a 101 éves nagynénének az esete az éppen azt bizonyítja, akiről elmondja, hogy nagyon aktív életet élt is, hogy ez a csoda, csoda gyógyszer nincs, meg csoda diéta nincs, a csoda mi vagyunk, hogyha tudunk úgy élni, hogy elégünk mondjuk 101 éves korunkig.
3: Közismert mondás, hogy a sör folyékony kenyér. Szeretném megkérdezni, hogy az alkoholt lehet-e tápanyagnak tekinteni?
0: Ajaj, lehet, csak nem jó. Az alkohol lebontása nagyon sok energiát tud hozni nekünk. Nem mondtam ezt az előadásban, ezeket az értékeket, hogy a szénhidrátok lebontása az 4 kilokalória, a zsíroké 9, a fehérjéké is körülbelül 4, és az alkoholé 7, tehát nagyon-nagyon közel van a zsírokhoz. Tehát majdnem olyan értékes kalória szempontból, mint a zsírok. De azért sok baj van az alkohollal. Sok baj van. Azon túlmenően is van vele baj, hogy ugye nem igazán előnyösen befolyásolja az idegi, szellemi működést. Anyagcsereileg, mert ugye a mai előadás azért jó részt erről szól, anyagcsere szempontból az a baj az alkohollal, hogy amikor alkoholt oxidálunk, és nagyon sok energia lesz belőle, ugye hirtelen milyen jól tud esni egy kupica pálinka, hogy fel tudja melengetni az ember testét, lelkét. Miért? Mert azonnal oxidálódik, energia lesz, és persze hő is. De mi a baj? Az a baj, hogy a lebontása közben valami olyasmi keletkezik, megpróbálok a nem a biokémia nyelvén fogalmazni, elvisz a lebontása egy olyan szükséges anyagot a szervezetben, ami kell ahhoz, hogy glukóz tudjon szintetizálódni. Ez akkor fontos, ha valaki iszik, de nem eszik. Nem eszik, és akkor a szervezetének muszáj lenne glukózt előállítani, muszáj lenne glukózt szintetizálni. De nem tud, mert elviszi az alkohol lebontása azt az anyagot, ami ahhoz a glukóz felépítéshez szükséges lenne. És ilyenkor nagy baj tud lenni, minden évben fordul elő, hogy télen megfagynak emberek, és akkor sokszor olyan egyszerűen elintézzük, hogy azért, mert hát persze olyan hittas volt, hogy leült, lefeküdt hóban, jégben, hidegben, és megfagyott. Pedig nagyon sokszor arról van szó, hogy nem is annyira ittas, csak éhes. Éhes, nem tudja a glukózt szintetizálni, ezért az agyműködése ugye már érezhetően nem egészen intakt, nem úgy működik, ahogy kell, indítékszegény lesz, fáradt lesz, kicsit szédül, leül, ott marad, nincs kedve felkelni, és megfagy. De ez azért van, mert nem tudja a glukózt megszintetizálni. Szóval tápanyag az alkohol, de azért jobb, ha eszünk, és amellé egy kicsit lehet alkoholt is fogyasztani. Ha adhatok receptet ennek az előadásnak a végén, akkor a receptem az lenne, hogy ha valaki szeretné megtartani a normál testsúlyát, vagy szeretne veszíteni a kilóiból, ha több van, mint kellene, és ezzel nagyon sokat tenni az egészsége érdekében, akkor ne a kénkeservel végig szenvedett fogyókúrát válassza, hanem inkább egy mértékletes táplálkozás mellett iktasson be az életébe valamilyen testmozgást. Ezzel három dolgot is nyerni lehet. Veszíteni lehet a kilókból, csinálni valamit, ami minden napra ad egy kis örömet, egy kis jó érzést, és közben még arról se kell lemondani, hogy mindennapi kenyerünket elfogyasszuk. Köszönöm szépen, hogy meséltek.

0: Ádám Veronika április 26-án elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Pásztor Zoltán szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúb Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett kézháró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőit a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
2: Időjárás.
1: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
3: Rádiókabaré a Tália téli kertből. A házigazda Vida Péter.
4: Köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, ez a Rádiókabaré a Tália téli kertből.

0: pedig a házigazdájuk Vida Péter vagyok. Magyarország, beleértve a ma már külhoni részeit is, bővelkedik furcsa vagy érdekes nevű településekben. Itt vannak rögtön a hosszú nevű, gyakran egy, kettő vagy több falu egyesüléséből keletkezett települések, Erdélyből a már nem önálló, de abszolút csúcstartó Nyugati Felső Szombatfalva 24 írásjeggyel, Keleti Felső Szombatfalva 23-mal, Szép Kenyerű Szent Márton 22, Homorót Karácsonyfalva, Alsó Barbatyeniszkrony 21-jel. Jó, ez két faluból lett, Alsó-Barbatyenből és Iszkronyból. Káposztás Szent Miklós, Blidirászaház csoport, Nyárád Szent Benedek. A kis hazánk területén található közel 3200 helységből pedig a ma már nem önálló református kovácsháza, Péliföld Szent Kereszt, Nemes Boldogasszonyfa a csúcstartók, és az önálló Jász Felső Szent György, illetve Jász Alsó Szent György 20-19-el, Balaton Szent György, Nyugodt Szent Erzsébet Szent Király Szabadja, Táplál Szent Kereszt, Balaton Mária Fürdő, Szabad Szent Király Csernelháza Damonya. A Csernelházi Csernel nemesi család nevéből 1925-ben egyesítették, ugye? Diós Förge Patony, Görcsöny Doboka, Karakószörcsök. A Morgota és Bedeg összeolvadásából létrejött Markota Bödöge. Ökörító Fülpös, Pókaszepetk, Nemes Rempe Hollós, Egyházas Dengeleng. Az elnevezés állítólag a szláv eredetű Dinka Denga szóból, ami egy piros szőlőfajtát jelöl, nem azt, aki sokat fogyasztotta, és amiatt lesz esetleg Dinka. Makkos Hogyka, Iklód Bördőce, Nagy Tőke, Marx, ha még élne, ordítva dönteni le a helységnévtáblát. Pornóapáti. Szombathelytől 16 kilométerre, valószínűleg a szláv Pernovo helységnévből, de már az 1200-as években is Pornó néven említették. Ausztriához csatolták, népszavazáson úgy döntöttek, hogy mégis ide szeretnének tartozni, Páger Antal is élt ott sokáig. Aztán Pókaszepetk, Lickó Vadamos, Baktüttös, Röjtök Muzsaj, Vindornyalak. Csodálatos a felhozatal. Ezzel szemben a legrövidebbek. Bő, apa, baj, fáj, rum. És lég. A lég azért érdekes, mert ezen a településen tüdőszanatórium működik. Ha valaki bemutatkozáskor undi, apci vagy ukki, az nem feltétlenül szőkenő, meg van fázva vagy csuklik, hanem valószínűleg a következő helyekről származik: und, apc és ukk. Ha a Barcstól északnyugatra fekvő község Rinyaúj nép neve némi hezitálásra utal, akkor ezzel ellentétesen itt vannak a nógató, ösztönző nevek: nosza, keresd, ne keresd. De nem szorult háttérbe az anatómia sem. Ajak, beled, kebeles, könyök, köröm, lábfalva, lábatlan, sarkad, talp, toka. És megjelenik a monda, valamint hiedelemvilág, egy erdélyi száz falu mese nevet viseli. De ott van a felvidéki Malacka, Burgenlandon Füles, vagy akár egy mai fantaziba illő Varázsliget, Szilsárkány, Bősárkány, Farkasgyepű, vagy a burgenlandi páros Vasnyúlfalu és Vasfarkasfalva. A matematikusok kedvelt üdülőhelye Gyökös, az asztalosoké minden bizonnyal fűrész, a méhészeké méznevelő, a horgászoké halastó, a navosoké pedig a kifejezetten gyerekekkel előnyös vámos család, a mezőgazdászok preferált pihenőhelye kasza, a vendéglátósoké konyha, a nagyevőké karaj, ahonnan akciósan foglalható bélörvényes. A kozmopolitákat pedig egész világ várja. De van, ami egészen összetett tevékenységeket fejez ki, például a kölcsönszerszámokkal munkálkodó favágó kedvence Bérbaltavár, az intelligens véleményütköztetést sejtető Nemes Vita, esetleg az A jelű szerszám párja, amit elrágtak az egerek, Bélapátfalva, illetve az utazócsomag gazdájának üzleti vállalkozását megelőlegező hagyáros Bőrönd. Retán a villanyszerelési és vagy utazási szempontból releváns felvidéki kisülés. Figyelem, higiéniailag sem elhanyagolható, hogy mosdós, nem határos se forró, se hideg víz, sem füle és körömfalvakkal. Viszont nagy csula, fertőd és ragá is messze esik tőle, akárcsak sáros szék és vaszar. Sári egy bugyival szomszédos falu, ma Dabas része, én leellenőriztem, a térkép szerint Sáriba tényleg bugyin keresztül lehet eljutni. És akkor a végén még ott van láncsók, alsó farkadin, csesznek, csiklóbánya, heréd, mogyoród, ondód, vagy szopok. Igaz, ez utóbbit 1928-ban átnevezték Mecsek falura. Köszönöm szépen. Nem tudom, önök hogy vannak vele, hölgyeim és uraim, de én minden reggel bemelegítéssel kezdem a napot. Hangosan mondom magamnak, egy és fel és kettő és fel és három, fel, fel, magasabbra felhúz, és aztán ugyanezt megcsinálom a másik szemhéjammal is. Kezdjük hát a mai kabarét mi is bemelegítéssel. Már is következnek Szabados Gábor elmaradhatatlan apróságai, melyeket előadnak Bozó Andrea, Bezerédi Zoltán, Csúlya Imre, Elek Ferenc és Vida Péter.
1: Kenutúrán voltak a Dunán.
0: Merre voltatok a nyáron?
2: Egy szép dunai kenutúrán.
0: Az tényleg szép lehetett. Pestről indultatok?
2: Igen.
0: És meddig mentetek?
2: Át Budára.
0: Megcsalta a felesége.
3: Márta, megcsaltál te engem valaha?
1: Az az igazság, hogy néha igen, de néha nem.
0: Fellebbez az ügyvédje.
2: Hogy áll az ügyed a gondatlan veszélyeztetéssel kapcsolatban?
4: Fellebbez az ügyvédem, szerinte nem gondatlan veszélyeztetés volt.
2: Ha nem?
4: Gondos veszélyeztetés.
3: Nagy szerelem volt az övék.
5: Ágnes, emlékszel, milyen nagy szerelem volt a miénk?
1: Emlékszem, Béla.
5: De én nem vagyok Béla.
1: Én sem vagyok Ágnes.
0: Hallja a növények beszédét.
2: Maradj csak egy kicsit csendben. Hallod? Mit? A növények beszédét? Nem hallom. Fülej jobban. Akkor se hallom. Akkor tudd meg, hogy én viszont hallom. Fantasztikus, csodálatos képesség. Hallod a növények beszédét? Most éppen mit mondanak? Várjál. Azt, hogy milyen rengeteg ostoba ember van, aki ezt a baromságot beveszi.
6: Rendelőben.
0: Doktornő, akarja, hogy levetkőzzek?
1: Nem akarom.
0: Uh-huh. És maga levetkőzne?
1: Dehogy vetkőznék le.
0: Jó, hát ha ilyen szégyellős, küldjük ki a folyosóra az asszisztensnőt.
4: Nem volt ott a temetésen.
3: Nem láttalak szegény Tihamér temetésén.
6: Nem voltam ott.
3: Miért?
6: Ő se volt ott az enyémen.

0: Hosszú eseménydús nyár áll mögöttünk, bőven lesz hát mit megbeszélniük a csátiaknak is. Ezért nem is húzzuk az időt, már is kapcsoljuk a falugyűlést, ahol várja önöket Bozó Andrea, a szerző Ihos József, Mészáros Máté, Nádas György, Schneider Zoltán és Vida Péter.
1: Tisztelt falugyűlés!
2: Jó!
1: A mai alkalommal csupán egyetlen napirendi pontunk akad, mégpedig a faluval kapcsolatos kérdések megbeszélése. Arra gondoltam, hogy az idén ismét megszervezzük a csáti elszármazottak és rokonok találkozóját. Mit szólnak hozzá a lík?
3: Helyes lík!
4: Levéltári kalamolásim során kiderítettem, hogy a Cilinger bácsi oldalági rokona a Frank Birodalom majordómusza, kis Pipin.
3: Ja, igaz, de magyarosította a nevét.
1: Mire?
3: Húgyos Józsia. Most Svédországban él.
1: Ha hogyan került oda?
3: Távolugrással. Ugyanis 72-ben Rákos Palotán nekifutott, Hegyes Halomnál dobbantott, Göteborgba ért földet. Ha meg itt van, akkor álnevet használ.
1: Akkor hogy mutatkozik be?
3: Úgy, hogy Nádas Gyuri.
1: Az én anyósom meg szerintem szittya.
4: Miből gondolja, hogy szittya?
1: Ha mert folyton a feszültséget szittya.
3: Én megtanulni tévéből magyar földrajzi nevek?
1: Hogyan?
3: Egyik csatornán mutatni Dunatisza köze, másik csatornán mutatni Csalló köze.
4: És a felnőtt csatornán?
3: Etel köze.
1: Erre az alkalomra hazalátogat Olaszországból a falu kastélyának egykori tulajdonosa, gróf Recsezáti Szalici.
4: Majd én köszöntöm, mivel olaszból középfokú felsőfokon van.
3: Lícsaládi is beszélni olasz.
1: Na de milyen fokon?
3: Budafokon ott lenni nyelviskola.
1: Most tanálni hogyan fogja majd köszönteni?
4: Úgy, hogy ciao ragazzo.
1: Micsoda padló ragasztó?
3: Aj, mama, magában annyi a nyelvérzék, mint tyúklétrában a fékolaj. No.
1: Kínálok majd a vendég tiszteletére majd mákus gubát.
5: Tényleg, annak változott valamit az elkészítési módja?
1: Hát, csupán annyit, hogy régen sok mák kellett a gubához, most meg sok guba kell a mákhoz.
3: Szerintem a Kató nénit ne hívjuk meg a fogadásra, mert ha levág egy tyúkot, akkor a lábait mindjárt felvarja az otthonkájára.
1: Ja, még csinálja ezt, mama?
5: Már újra divatba jött a csuklám minta.
4: Egy levéltári oklevél szerint a Kató néni otthonkáját már Anonymous is megemlítette a Gesta Hungarorumban, Kandesz Otthonkusz Katinkórium néven. Mivel már akkor is olyan bukéja volt, hogy 4 hétig feltartóztatta a Batukán portyázó hordáit.
1: Na, amíg maga a levéltárban kalamolt, addig én elvégeztem egy pénzügyi szaktanfolyamot. Így valóságos tőzsdecápa lettem, na? Mit szól hozzá, tanárnő?
4: Édesem, lehet, hogy a tőzsdén cápa, de nálam tegnap este inkább ebihalnak néztem.
3: Aztán róla milyen pénzügyi véleményt mondanak?
1: Hát ránézésre az, hogy szerintem kettőnk tőkeindexe legfeljebb 2.
3: 2? Mi? Bogárnak egy sincs?
1: Jaj, ne ízléstelenkedjen nekem itt a Cilinger bácsi! Főképp, ha nem élt hozzá!
3: Majd elfelejtem! Hát képzeljük, a tanárnő meg babát vár!
4: Gratulálunk! Igen, és szerintem 3 sikreim lesznek!
3: 3 sikre? Honnan tudni?
4: Mert vettem a patikába 3 tesztet, és mind a 3 pozitív lett.
1: Már babát vár, hiszen csak most szombaton lesz az esküvője.
4: Sem megerősíteni, sem megcáfolni nem akarom.
3: Lícsalád szívesen menni magyar lakodalom, mert mikor Pesten lakni, tanulni sok mulatus nota.
1: Mikor tanult ilyeneket, kisember?
3: Mikor nyílni borozó kiskörúton.
4: És mikor tanult meg cifrán káromkodni?
3: Mikor lenni útfelbontás Nagykörúton. Aztán polgárosan, mesterkedő uram, miből lesz pénzünk erre az elszármazotti találkozóra?
1: Hát létrehozunk egy alapítványt. Még a Kató nénit is bevesszük a kuratóriumba.
3: Jó, de előtte szóljanak, mert akkor alulról is megmosdózom.
1: Örömmel jelentem, hogy ismét meglátogatja a falunkat a kis térségünk független képviselője. Mennyi időt is tölt el nálunk, tanárnő?
4: Hát, ha a két fekvő rendőrünk előtti lassítást is beleszámítom, akkor cirka 11 másodpercet.
1: Engem ez a 11 másodperc is kielégítene.
4: Ja, ezt már néhányszor tapasztaltam.
1: Na, Lee úr, maga szerint ez a 11 másodperc nem kevés ahhoz, hogy megismerje az eddigi eredményeinket?
3: Nem lenné kevés, sőt, maga eredményeit ismerve még sok is. 11 másodperc, én ennyi idő alatt meggyógyulom az összes bűnemet a plébános úrnak.
2: No, ne szerékedjen, mama, magának ahhoz 11 év is kevés lenne.
3: Majd elpanaszolom neki, hogy maga költségvetési hiányunk pótlására gyanúsan sugárzó hordókat ásatta el a falu főterén.
4: Egyetértek, mert eddig a faluba csak egyetlen hasadó anyag volt, név szerint a Cilinger bácsi klotnadrágja. De máma már nem hasad tovább.
1: Cilinger bácsi, azért maga is csak mostanság lett ilyen bátor ellenzék.
3: Nem igaz, nem. Én már a Kádár rendszerben is ellenzéki voltam.
0: A politikába?
3: Nem, a hálószobába. Oda is ellenéztem, hogy az asszony közelebb húzódjon hozzá.
6: Viszont Cilinger bácsi lenni nagyon szerencsés ember.
3: É, miért?
6: Mert feleség lenni olyan cúna, hogy minden évben leírhatja az adójából.
1: Na emberek nézzék! Én, mint a csáti iparkamara és az otthoni éléskamara titkára javaslom, hogy vegyük fontolóra a falu központjában létesítendő atomtemető kérdését. Gondolják el, ezeknek a hordóknak csupán 32 000 év a felezési ideje. Hát azt játszva kibírjuk.
6: Molera az úrnak mennyi lenni felezési ideje?
2: 3 másodperc.
6: Hogy?
2: Hát mert annyi idő alatt iszom meg egy fél üveg bort.
1: De gondoltam a szórakozni vágyókra, és a nyugati vendégeknek megnyitjuk a csáti roulette kaszinót.
4: Hogy fog az működni?
1: A Cilinger bácsi megpörgeti a zsíros művőr kalapját, és aki eltalálja, hogy hány lyuk van rajta, az nyer.
4: Inkább örüljön a Cilinger bácsi, hogy megúszta épp bőrrel, ugyanis tegnap este kigyulladt a pizsamanadrágja.
2: Ahogyan gyúlott meg, Cilinger bátyám?
3: Tudja a fene, már javába lángolt, mikor felhúztam.
1: Remélem, hogy jövőre ismét engem választanak.
3: Már az se volt jó húzása, hogy a kocsmáros okonát protezsálta be börtönparancsnoknak.
1: Miből gondolja, hogy kocsmáros volt?
3: Amúgy este 10-kor azt kiabálta, hogy uraim, záróra! És az összes rabot kizavarta az utcára.
4: Ráadásul az unokaöccsét nevezte ki a csillagász szakkör vezetőjének.
1: Jó, lehet, hogy rokon, de igazi szakember.
4: Szakember? Hát tegnap kérdem tőle, hogy hány kilométerre van tőlünk a nap. Erre azt mondta, hogy nem tudja, mivel csak 2 hete lakik Csáton.
3: Inkább az a baj, hogy már Lee üzletei se ócsók. Csak azt nem értem, hogy miért mondták át éveken keresztül mindenre, hogy 1500, 1500.
6: Mert ez mozeris lenni Lee.
4: Milyen Lee?
6: Becsa Lee.
1: Befejezésül azért egy dolog érdekelne Lee-ként. Ha mondjuk mi, csátiak mennénk úgy Kínába, mint ahogy maguk jöttek ide, akkor mi a pénzünkkel mire vinnénk maguknál?
6: Hát, ennyi pénzzel ott lenne mindenkiből Li.
7: Mieli!
6: Proli!
0: A malakológia a csigákkal foglalkozó tudományág, amely minden bizonnyal szintén nagyon testhez álló lenne számára, de ő mégis mindannyiunk legnagyobb, mi több elnyújtott örömére a nevettetést választotta. Hölgyeim és uraim, Hajdú Balázs!
8: Nagyon szépen köszönöm. A fogyásom történetét szeretném elmesélni, mert láttam videó megosztókon, hogy ezt szeretik az emberek, aztán gondoltam, hát, ha érdekli őket is. 2 hónapja még 75 kg voltam, most pedig 72. Így nagyjából ennyi. Azt, hogy csináltam, nem tudom, de ez a jó, mert amúgy lehet, hogy visszajönne. Szerintem kevesebbet ettem. Ez a gyanúm. De nem emlékszem rá teljesen, hogy mikor, mert előtte is volt, hogy nagyon sokszor nem ettem. És így emiatt nehezebben tűnik fel. Illetve van egy kis testképzavarom, tehát látszik rajtam, hogy nagyjából azért átlagos testalkatom van, de belül így lelkileg én azt érzem, hogy ki vagyok pattintva. Sok minden ilyen parám van még, de sok ember pedig a pókoktól fél. Jelentkezem már, aki fél a pókoktól. Hát azért egy ember mégiscsak fél. Akkor önnek magyarázom, hogy én azért nem félek a póktól, mert nálam is szokott otthon lenni a falon. Én azt csinálom, hogy mikor meglátom, oda teszem az ujjamat, ahol a pók van, és mire oda teszem, már nincs ott. És minek féljek valamitől, ami nincs. Azt hiszem, ez így logikus. Amitől félek, az a döglött pók, mert volt az is a falon. Eleve nagyon félelmetes volt, mert láttam, hogy pók, de csak két lába van. És akkor mondom, nem érdekel, azért oda teszem az ujjam, és az ott maradt. És az elég félelmetes volt, főleg, hogy akkor még otthon laktam anyámnál, aztán tudtam, hogy ki fogok kapni, hogy maszatos lett a fal. Nekem egyébként kutyám van, éreztem, hogy el kell menni vele szakemberhez, főleg magam miatt, és megtanították nekem, hogy üljön le a kutya. Ez nem olyan egyszerű, mert én mondtam neki azóta is sokszor, hogy ül, és hát legtöbb esetben marad állva, de mit csinálják, hogyha ez állva szeret ülni. Meg van olyan, hogy hülyeségeket eszik a utcán. Szakember azt mondta, hogy amint hülyeséget evett, rögtön nyomjak be a szájába erős paprikát, és így tettem, és kiderült, hogy azt is szereti. De fura világban élünk, például van az Elon Musk, aki kitalált egy olyan autót, amiben nem ül senki, és megy. Hogy ez állítólag nagy dolog, csak mondom, hogy szerintem annyira azért nem. Mert most eddig is volt autó, amiben nem ült senki, annyi, hogy nem ment. Most már megy, hát gratulálok. Jó, mondjuk nekem más autóval megy, 94-es járgány, ami sokszor akkor sem megy, hogyha ülnek benne. De szerintem a feltaláló nem gondolt a sofőrökre legalábbis etikusan, hogy mi lesz velük ezután, hogy otthon nyírják a füvet, aztán telefonálják, hogy hogy meg elment a haverokkal Balatonra. Egy jó autós mozi utána még egy mosás hazafelé, az ki tudja, hogy mikor ér haza. Meg hogy létrejöhet ezek szerint az a szituáció, hogy majd egy sofőr nélküli autót üldöz egy sofőr nélküli rendőrautó. És hogyha elkapja, mi fog történni? Hogy így utolérte, látják, hogy nem, vagyis hát nem látják, hogy nem száll ki egyikből se senki, 5 percet válnak, aztán mennek tovább. Egyébként amikkel mostában még gondolkoztam, de észrevettem, hogy a Margit-szigeten a futók többsége nem nyújt. És így azért nem sokat érne. Én meg csak nyújtok. Úgy vagyok vele, hogyha véletlen elkezdek futni, akkor ez már legyen meg. Vagy például ott vannak a részegek. Hogy miért van az, hogy a részegek szétdobálják a szemetet, összefirkálják a padot, hangoskodnak. Miért nem az van, hogy mondjuk szelektíven összegyűjtik a hulladékot, a kátyút kiavítják, aztán rohadt halkan hazamennek, reggel meg megy az ember az utcán, azt látja, milyen nagy rend van, ó, hát itt voltak a részegek, biztosan. Van még egy kedvenc emberem, az Messi, nem tudom, ki szereti őt, ő nagyon gyors, de csak azért, mert motiválja őt a labda. Nem lenne ott a labda, akkor ő szerintem nem futna semmit. Én ezt így látom rajta, ez ilyen karmikus dolog lehet nála. Szerintem előző életében ő egy halász volt, ült a csónakban, beledobta a hálót a vízbe, aztán egyszer kifogott egy labdát, és akkor azt mondta, hogy gól. És azért született meg Messi. Ez az én teóriám, nem biztos, hogy így van, mert minden, ami mondok, most nem biztos, hogy így van, de a fejemben biztos, hogy igen. Sokáig az volt a probléma vele, hogy tehetséges, de féltek attól, hogy kisnövésű, és hogy egy focistának azért valamennyire magasnak kell lennie, gondolták. Hát nekem is furcsa volt. Vannak szakmák, amiket így fura elképzelni. Például volt egy fodrászom, akinek sampon allergiája volt, és kesztyűben mosta a hajamat, az húzta rendesen, úgyhogy többet nem járok hozzá, mert pászol járnék, aztán már nem kéne. Akkor például ne menjen szerintem szakácsnak, aki nem szereti az ételt, vagy ellenőrnek, aki szereti az embereket, vagy humoristának, akinek nincs semmi lelki baja. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: A reklámok teljesen behálózzák életünket, amit a most következő jelenet is elementális erővel tár elénk, hölgyeim és uraim, érkezik annak két értelmi szerzője és előadója, Aradi Tibor és Varga Ferenc József!
9: Számlanyítási akció a Ráfázol banknál. Nulla forintos csomagunknál, bármennyit fizet be a hónap végén, a csomag nevével megegyező összeg lesz a számláján. Ingyenes telebankszolgáltatásunk keretében a nap 24 órájában hívhat minket. Sokszor 24 órán keresztül. A telefonos applikáció segítségével pedig nyugdíjas ügyfeleink életben maradási ösztönének megszüntetésében is segítségére leszünk. Ráfázol bank, ahol 100 forintnak 40 a fele.
10: Ilyen egy reklám, az a baj. Ha megtudom, ki írta, jön a baj. Ami a fején van, az a haj, és amit majd rákenek, az a vaj. Ezzel a reklámmal az a baj, hogy mérget nyelek tőle ma hamar. Az lenne igazán a pazar, ha eltűnne végre ez a ganaj.
11: Szia, Judit! Nézd, milyen száraz és csúnya a bőröm! Munkába kéne mennem! Mit csináljak?
12: Hát, ha szellemvasúton dolgozol, akkor semmit.
11: De most komolyan, nincs rá megoldás?
10: De van! A Rumificin Dabrion Filter Primpili Proanzé Momrom Kempele Zsövönzé Krusztikarckém Webricin és Truporé hatóanyagai a Flavanzsé erejével késztetik bőrét Cullináris Kompola Saslikopás debergyére. A Szomtropopázsa pedig a klimpiráldásos hatásával veszi fel a harcot a Szatiláris okozta emplacium csavirtákkal. Klinikai vizsgálatok bizonyítják, hogy a magyar nők 85%-a dől be ennek a dumának, pedig csak szappan és olaj van benne. Rumificin, hogy lejjön! Igen, a bőr a pofádról.
13: Szenzációs ajánlatok a Lispaszkóban. A darált marha most 80 helyet csak 40 deka. A fürtös paradicsom 850 forint helyett 410 forint, de a kollégák már hazavitték. A szeletelt mindent bele párizsi 650 helyett 910 összetevőt tartalmaz. Képzeld, Lajos, az anyámnak 40 fokos láza van.
10: Akkor majd viszünk neki nyomikolor mosópor.
13: Azt meg miért?
10: Hát mert az új nyomikolor már 40 fokon hat. Kóstold meg az új trutyi citromos üdítőt, majd küldd a kupakon található kódot SMS-ben, és nyer vele egy másik kódot. Ha már 10 kódod összegyűlt, akkor küldd be azokat is, és részt vehetsz egy sorsoláson. Nyerd meg a 40 darab szúnyogcsípés bármelyikét, vagy egy mindent a lábkörömről magazin előfizetést. A fődi egy álomutazás Balira. Ha szerencséd van, tiéd az álomutazás, feltéve, ha éjszaka sikerül arról álmodnod. Megkérdeztünk néhány érintettet, használ-e műfogsorragasztót?
14: Én igen, azon se tudom kiszedni a pohárból.
15: Kovács Béla vagyok, 53 éves, 30 éve foglalkozom mosógépjavítással, hát most már csak sikerül.
16: Óriás! óriási fürdugó akció! Most vásárolj szuperáron! Most akár 8000 forintért is megkaphatod azokat az óriási fürdugókat, amik nem férnek el a füledbe! Így mindig hallhatod, hogy ez a pont! Hú!
17: És tényleg minden sarkon átvehetem a csomagomat?
16: Hülye gyerek! Minden sarkon nem veheted át ugyanazt a csomagot!
17: De miért?
16: Mert a másik csomagodat tévedésből egy másik helyre küldtük!
17: De miért?
16: Hogy ne csak a reklámunktól legyél ideges, hanem a szolgáltatásunktól is!
17: De miért?
16: Ez a pont! Hú!
17: De miért?
16: Ez a pont! Hú!
17: De miért?
16: Ez a pont!
0: Az őszi iskola kezdés egyik legszórakoztatóbb eleme minden bizonnyal a szülői értekezlet, amikor nagy plénum előtt derül ki, hogy a tanárok miért nem értenek egyet a szülőkkel. A szülők miért nem a tanárokkal, illetve leginkább egymással, mennyi pénzt kell majd beküldeni a gyerekkel, azt tavaly kisikkasztotta el az osztálypénzből. Egy szóval a szülői értekezlet az oktatás nagy nemzeti panasz napja. Nem árt tehát egy határozott osztályfőnök, aki már az első pillanattól kezdve erősen fogja a szülő közösséget úgy, ahogyan a most következő tanárnő teszi Zsombori Pál számában, hölgyeim és uraim, a színpadon Bozó Andrea.
18: Kedves szülők, megkérném önöket, hogy jöjjenek egy kicsit közelebb. Mit mutogat, apuka? Ja, bocsánat, nem apuka, hanem anyuka. Megtévesztett a bajusz. Ja, igen, most feltettem a közellátó szemüvegemet, már oké. Na, hát először is bemutatkozom. Esné Borbála, Anasztázia, Frézia, Melánia vagyok. Egyszerűen szólítsanak csak Mirandola von der Kanterbunner Alexandrának. Hát én leszek mostantól a gyermekek osztályfőnöke, óvoda kis csoporttól egészen az érettségi vizsgáig. Tájékoztatom a hátsó sorban helyet foglaló apukát, hogy többet nem kell kacsintani, mert nem az esetem. Na hát most akkor ki fogok osztani egy űrlapot. Ezen a lapon kérdéseket látnak. Igen, apuka? Ja, hogy az ön napján nincsenek kérdések? Ha esetleg megfordítaná. Nem fejjel lefelé, hanem nézzük meg a lap másik oldalát, jó? Megvan? Hát boldogság. Meglettek a kérdések. Hát akkor felhívnám a kedves alulintegrált szülők figyelmét néhány szövegértési hibára. Az első, sokszor félreértett kérdés a gyerek neme. Ide legyenek szívesek nem azt írni, hogy de igen, hanem a legjobb belátásuk szerint válaszoljanak, vagyis a gyerek neme lehet fiú, vagy lány, illetve nem tudom. Most pedig röviden ismertetném a tanmenetet. Óvoda, kis, középső és nagy csoport. Az óvodánk jelmondata mindenütt jó, de legjobb otthon. Hát mi ezt szigorúan tartjuk magunkat. Ennek szellemében mindegyik gyermek home office-ban végzi el a 3 év folyamot. Általános iskolánk jelmondata, játszani is engedd. Mi ebben abszolút partnerek vagyunk. 8 évig home office. Középiskola. Jelmondatunk, nem nekünk, hanem magadnak tanulsz. Mi a legmodernebb oktatási módszert alkalmazva nem befolyásoljuk az amúgy is nehéz kamasz éveket. 4 év, home office. Végül az érettségi vizsgával zárul a nálunk eltöltött 15 év. Jelmondatunk az érettségire, mindent lehet, csak akarni kell. Az ehhez tartozó számlaszámot e-mailben küldöm el önöknek. Kedves szülők, hát akkor én kívánok önöknek jó munkát, illetve okos és életre való modern tudással rendelkező talpra esett, jól nevelt gyermekeket, az én és a Bolondistok 15 év folyamos tanintézet összes dolgozója nevében. Home office!
0: A nyártól lassan búcsúzhatunk, de ne csüggedjünk, hiszen az ősz is tele van jobbnál jobb programokkal, fesztiválokkal. A legizgalmasabb programok csokrát már is átnyújtja önöknek őszi fesztivál ajánlójában Maksa Zoltán.
19: Szép napot kívánok, tényleg a bőség zavarával küzdöttem, mikor mazsolázgattam a programok között. Legyen a jelszó, bulizzunk, van mit elfelejteni. Menjünk, amikor csak időnk engedi. Találkozzunk például a Szódabikarbóna Fesztiválon Mütyűcsülkösön. Végig a fesztivál folyamán lángos festés, kuka szépségverseny, tűzoltó bemutató, naponta többször is bemutatjuk Kovács Lajos helyi tűzoltót. Szexi autómosás a tulaj által mesztelen nős önkormányzati losolókannával, jóslás életrajzból, mutasd a személyedet, megmondom ki vagy, rántáslevétel, stb. Stb. Este Majka Poszter koncert, mert hogy nem ért rá, utána Várandós Tenyészbikák nevű együttes, és... végül a Fakuszték, a helyi favágók újatlan fűrész együttese. Itt a részletes program, nem ússzák meg ennyivel, 9 órakor reggel bontókalapácsos ébresztő. 10 óra megátalkodott és csúnya gyermekek felvonulása. 10-től 11-ig az önkormányzat sátrában Csücsök Béla távgyógyító. Béla az egyik leghíresebb magyar távgyógyító, gyakorlatilag bármilyen távot képes meggyógyítani, legyen az 30 cm vagy akár több kilométer is. 12 óra 30 perckor rendőrrel egybekötött kutya bemutató. 13 óra bugyor és erjedke, tenyér egyensúlyozók. 13.30 Veres Rózsa népdalkör. A helyi nyugdíjas énekegyüttes ez alkalommal arról énekel, hogyan sikerült Patai Marikanének otthon véletlenül stroncímot előállítani. 14 óra indul a zsiráfkitömő verseny. 16 óra 30 féktelenül. A 15 óra 10-es kukucsbotánkai buszjárat váratlan érkezése és áthaladása a résztvevők között. 17 óra zumba a nagy színpadon. Tartja a bal lábáról elnevezett Fatima. 19 órakor operett gála, Tőfösi Kancsikó László és Andalgó Katalin hallókészülék nélkül című meglepetés műsora. 19 óra 15 perckor a Falu Mazsor egy csoportjának 50 éves jubileuma alkalmából rendezett felvonulás az eredeti tagokkal. Elől a csoport legelső, ma 70 éves tagjai haladnak, akik már egy egészen más botgyakorlatot mutatnak be. 19.45-kor kezdődik egy látványos bűzzsonglőr bemutató. 20 órakor sztárvendégeink Korda György és Balázs Pali koncert, melyen felcsendül a nagy sláger a Repkény. Estére szerettük volna meghívni a TNT együttes, de a tűzszerészek nem engedélyezték. Így a nagy színpadon a Szélhajtó együttes kezd, akik megzenésített verseken zenésítenek meg újra, pedig nem kéne. Utána jön a Bihari népdalkör Fölszállott a cápa címmel. Este pedig a sikeres fogyókúrája nyomán Csontsovány Szikora Ropi ad koncertet. A fesztivál teljes bevételét az augusztus eleje óta egy villanyoszlopot támasztó Harmad Pista bácsi elmozdítására ajánljuk fel. Jó szórakozást kívánok!
0: Mondhatnók, hogy ő a kabaré olimposzának Hefaisztosza, hiszen mindig több izzóvasat tart a tűzben, a végére mégis mindegyiket megnyugtatóan kikovácsolja, miközben a tudás szorosának Szküllája és Karübdiszeként is fellép, hogy senki se kerülhesse el a szellemi kupálódást, aki figyelmezve követi szavait. Mondjam, vagy már úgy is tudják. Hölgyeim és uraim, Fábri Sándor!
20: Köszönjük szépen, nagyon kedvesek! Időnként érnek ilyen apró traumák,
19: És ahogy halad előre az ember a korban, ezek az apróságok teljesen ki tudják borítani. Hol a ceruzám, hol a szemüvegem, és a többi, és a többi. Ma eltűnt az egyik fél papucsom. Ültem a kertbe, kicsit letettem, részben, hogy a papucs is szellőzzék, a lábam is, és lenézek, nincs a papucs. Nyilvánvalóan Harry úr a felelős, és kérdezem tőle, mutatom, körbejártam a kertet fél papucsba, tehát így billegtem, meg is fájdult a derekam, mondom, Harry, volt értem papucs? Hol van, gye? És ilyenkor úgy tud rám nézni. Olyan ártatlanul. Ő egy tökéletesen betanított kutya, minden tud, csak nem csinálja. Tehát mondom neki, hogy ül, és látom az arcán, hogy a tehát látom a szabotás elégedettségét, szörmók muki fején, na a lényeg az, hogy nincs meg a papucsom. Ezt családom nőtagjai nagy-nagy örömmel fogadták, ugyanis ezzel a papucssal az történt, hogy én nagyon szeretem a brinzát. Tudja, mi a brinza? Büdös sajt. És egy alkalommal kicsit lepotyogott, hogy nem egy kis brinza. Anyám már fiatal koromban mondta nekünk, hogy ti se vagytok való parkettás lakásba. És valahogy egy-egy ilyen brinza granulátum, egy-egy brinza morzsalék behatolt a papucsomba. Ezt nem vettem észre, és a papucsomban ezt én szétkentem, beledolgoztam, belepasszíroztam. Ugye ennek volt annyi előnye, hogy mondhattam, hogy ez nem tőlem ered, ez a kicsit ambivalens illat, hanem ez a brinca. Próbáltunk mi mindent, nem nagyon lehet vele egy légtérbe lenni, ez kétségtelen, de nem akartam lecserélni, hát 8000 forintba került egy valódi bőr papucs, és ugye a papucsnak a legnagyobb értéke, hogy be van járatva. Ugye hát egy új papucsba villogni, hát az gyötrelmes, azt az ember nem akarja. Na most van ám ennek egy előzménye, és annak is van egy előzménye. Sok évvel ezelőtt Bubi kutyám, akire talán még emlékeznek, aki szerepelt a műsorban, és olyan jó és olyan okos kutyám nekem az életben nem lesz. Volt azóta sok mindenki. Jaj, most egy új fulladni kollégával barátkozom, azok cukik. Megveszed őket ilyen pici mackók, és akkor egy szűk év alatt 80 kilósak lesznek, teljesen nyugodtak, nem tudsz fürdeni, mert kihoznak. És olyan cuki fejük van, hogy elmondhatatlan, tehát teljes bundások. Ugye Bubiról azt kell tudni, hogy az édesanyám kutyája volt, és mindig vele volt, tehát nem volt egyáltalán egyedül. És ezért nekem mindig vinnem kellett, mentünk fellépni, ő fekszik, kulturáltan szórakozik, ugye talán még emlékeznek erre a mondásra, ő szerepelt a műsorban is teljesen kulturáltan, és ha a taps kitört, ugye még abban az időben kitört, és akkor abban a pillanatban, hogy vége volt a műsornak, Bubi felpattant és hozta a pénztárkönyvet. Ugye ő vízi vadász kutya, tehát ilyen úszóhártyái is vannak minden, és akkor vettem életem első, amiben a Dunatúrán voltam, életem első fain vízi szandiát, ami akkor került 6400 forintba, hát ma biztos 20000 vagy ilyesmi, de akkor ez egy rettenetes összegnek tűnt, na nem részletezem, imádtam, be volt járatva, és egyszer csak az egyik párja eltűnt. Hát tudtam, hogy Bubi ásózik, szeret, kisebb vizeket is talál, meg mit tudom én, lejut mindenfajta rétegekbe. Na a lényeg az, hogy ő se árult el semmit, kész. 3 évig őriztem ezt a papucsot. Mondom, biztos előkerülhet az.
20: Na, 3 év után azt mondtam, jó van, hát ez most már nem jön elő. Természetesen a következő héten kellett valami komolyabb ásózást csinálni, előjött a másik. De ennek is van előzménye, egy nagy filozófikus történet. Édesapámék eveztek a két háború között, és akkor a vízbe teniszcipőbe mentek be. És atyának az egyik teniszcipője beragadt az iszabba. Lebukott, mindenki nézte, nem találták. Evezgetnek. Egy idő múlva azt mondja, atyám, most mit csináljak egy fél teniszcipővel? Puff! Bedobta a Dunába. Mentek még egy fél kilométert, és a másik ott volt az egyik ágra fölakadva. Szóval ez nagyon tanúságos történet, tehát én a bubiféle szandál esetében is jól gondolkodtam, de nem vártam eleget. Nyilvánvalóan persze, ha várok, akkor nem kerül elő, ugye ez Murphy törvénye. No, hát idén nyáron megismételtük a 24 évvel ezelőtti Dunatúrának egy pici szakaszát. Ugye akkor az volt az egyik emlékezetes jelenet sok más mellett, hogy hát eleve ezek újpesti melósok voltak, akivel mentem, akiket én nagyon bírtam, ők mélyen tettek arra, hogy én a tévében pofákat vágok, meg minden, az számított, hogy a túrán mit produkáltál, egyszer nekiütköztem Ertinger Imre heggesztőnek, mondtam, bocsánat, azt mondja, nincs bocsánat, figyeljél, uborka. És akkor tudtam, hogy mi a kódrendszer, és hogy kell itt megélni, és hogy kell itt vircsaftolni. Na, a lényeg az, hogy egy-két drága dolgot már akkor is vettem. Mert már akkor sem voltam fiatal. Vettem például önfelfújó polifómot, amit az egyszer ember polifónnak mond természetesen, mint a neoprént úgy mondja, hogy neoprém. Illetve a szorgalmi utat úgy mondja, hogy szorgalmi út. Kicsit elszomorodtál, hozhatok még ilyen nyelvi apróságokat, egy szabadba kerül. Na a lényeg, ez akkor került 60 000 forintba. De kinyitottam este a szelepet, és fölfújtam magát. Volt egy Ákos nevű túratársunk, neki volt sátor fűtése. És miután a Dunatúrán az első két hétben zuhogott az eső randomba, ahogy a kislányom mondaná, tehát esőbe vertél sátrat, esőbe aludtál, esőbe főztél reggel, úgyhogy tartottuk a fóliát, egy üst volt, abba főtt a kakaó, a rántotta, a csilisbab, és minden egyéb, és egy kresztábla volt a fedele. Egy behajtani tilos kresztábla, ami egyben a szakácsnak az álláspontját is jelezte, hogy te oda ne hatolj be, és ne kóstolgass. Na, az egyik legpraktikusabb dolog, amit beszereztünk, Pomázon volt egy militári bolt, ahol 3000 forintért lehetett szovjet vegyvédelmi köpenyt kapni. Ami, ha ülsz a hajóba, akkor az teljesen ápol és eltakar, úgyhogy nem ázol egyáltalán, hát a kezed ázik egy kicsit, de isteni, volt ilyen terepszínű. És emlékszem egyszer néhány lezserrel egy ilyen vasárnap délutáni álmos kisvárosba csörtettünk be, hatan, mezitláb, majdnem földig érő VV köpenybe. És akkor ment a hölgyeknek ez a Café Kuchen program, ugye, hogy itták azt a rossz filtertőte kávét, az, hogy egy ilyen gazdag nép hogy tud ilyen szar kávét inni, ez feldolgozhatatlan, tehát nincs szívük magukra költeni, na nem érdekes, és mártogatták bele a különböző sütiket, megláttak minket, hatunkat, és ilyen állókép alakult ki. Igen, Adenauernak igaza volt, kitört a harmadik világháború. Tehát a szovjet deszant partra szállt Ulmbej Picingenbe, vagy nem tudom, valamilyen rettenetes város volt. Na kérem szépen, volt egy csodálatos túratársunk, Ropszi. Ropszi sovány volt, ez összefüggött hobbiával. Ropszi iszogatott. És hát már egy ilyen elég súlyos fázisban volt. A túrák végén általában teljesen önkívületi állapotba került, 40 fokba feküdt a hátán a fűbe tűző napon, és azt nyögdécselte, hogy csak azt tudnám, hogy egy sörrel ittam-e többet, vagy kettővel. Ugye, tehát ismét egy ilyen komoly filozófiai alapvetés, tehát Rossiban egy nagy gondolkodót is tisztelhettünk, a felesége verte természetesen, és kapott tőle egyszer csak egy mobiltelefont. Nem azért kapott, mert a felesége ilyen rendes volt, vagy emberbaráti megfontolások vezették volna, hanem hogy tudja Ropit ellenőrizni. Na kérem szépen, elveszett a mobiltelefon, Ropi bejtette a vízbe, felesége megverte, kész. Na elég az hozzá, hogy aztán a következő tavaszon egy barátunk nyitott egy ilyen vizitúra boltot Újpesten sátorfűtéssel, meg annyi fincsiséggel, és ott megláttunk egy nyakba akasztható, vízhatlan mobiltelefon tartót. Hát szívünk azonnal megmelegedett, mondtuk, hát ezt mi a Ropi barátunknak megvásároljuk. Így is tettünk, felesége megenyhült, kapott még egy telefont. Ropi annyira vigyázott az egész szezonba, hogy le nem vette a tartót a nyakából, ki se nyitotta, úgy telefonált, mint ahogy más tangóharmonikázik, tehát így lekuksizott, és így nézte, hanem, Gemencen voltunk, ilyenkor szeptemberben, és megint az egészet letette a Kenunak a padjára. Állítólag fürdeni akart, mosdással egybekötve, ami az ő szájából nem hangzott életszerűen. Ezt meg kell, hogy mondjam. Na, valamelyik hülye a másik hajóból belelépett, a Kenu megbillent, és láttuk, hogy a telefon a tartóval együtt így belepottyan a vízbe, csak itt most hosszabban tűnt el, mert időbe telt, amíg a zsinór átitatódik vízzel, és végleg el nem tűnik. Én megmondom őszintén, eljöttem. Tehát ezek után nem tudtam volna társaim szemébe nézni, úgy éreztem, a túra véget ért. Két hét múlva a Spár előtt találkozom Ropival, aki egyébként dadog is. Mondom, Ropikám, mi van? Azt mondja, apikám, ide figyelj! Három napig fogadta a hívást. Köszönöm szépen, ez a történet vége!
0: Kedves hallgatóik, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Vida Péter volt. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősíteni az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett kézháró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autós szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőit a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
1: Időjárás.
0: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ez a Pszichoaktív, ahol a műsorvezetők és vendégeik csak arról beszélnek, ami a lelkedet is érinti.
4: Balaton Rádió.
3: Pszichoaktív. Tematikus magazin műsor, mert egy kis drog neked is jár. Neked is jár.
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai magazin műsora. Minden hétköznap reggel olyan területekről hozunk nektek információkat, mint az önismeret, a család, a párkapcsolat és a munka. Ezekből aztán több nézőpontból körüljárva a témát, alkothatunk véleményt, illetve szélesíthetjük a tudásunkat. Hamarosan kezdünk itt a Pszichoaktívban.
6: Ugye, már te is Balaton Rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton Rádió.
7: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb, de... Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: selfish.
1: Ilyen nap a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, azon belül is a Pszichoaktívban, Erdős Róbert kollégát is üdvözlöm, itt ül már mellettem, és vele közösen fogjuk majd megbeszélni ezt a tanult tehetetlenséges témát. Tehetetlennek lenni nem jó. Az ember akkor érzi, hogy él, amikor hatni tud, például olyan munkát végez, aminek látja az eredményét és az értelmét. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint, aki tehetetlennek érzi magát, azt tapasztalhatja, hogy nem tud hatni a saját sorsának alakulására, csökken a belső motivációja, mert miért is próbálkozna bármivel is, ha úgy sincs értelme. Ugyanakkor akár kényelmes is lehet a tehetetlenség érzet, hiszen hamis bizonyossággal szolgálhat és a felelősségvállalás alól is felmenthet. Természetesen az jó, hogyha tudjuk, hogy meddig ér a képességünk, mit tudunk és mit nem. Például egy tonnás sziklát bármennyire szeretnénk is, nem tudnánk felemelni, hiába is próbáljuk. Ugyanakkor vannak olyan emberi szabályaink és lehetőségeink, amelyek a természeti törvények által szabályozottak, de összetettségük véget nem tudhatjuk biztosan, mi történhet. Igen, meghatározó a genetikai hátterünk is, és az, hogy mit öröklünk, messze túlmutat a saját hatáskörünkön. Sőt, azt sem mi határozzuk meg, hogy milyen szellemben nevelkedünk. Olyan gondolatokkal és élményekkel gazdagodhatunk, amelyek azt üzenhetik nekünk, hogy hagyjuk, mert ehhez valószínűleg kevesek vagyunk. A körülmények és az előzmények figyelembevételével valószínűségeket tudunk számolni, de biztosat nem tudhatunk. Akkor tudhatjuk meg, mire vagyunk képesek, ha kipróbáljuk, ha energiát fektetünk bele. A tanult tehetetlenség nem öröklött jelenség, sokkal inkább alkalmazkodás. Megtanuljuk, mire hathatunk és mire nem. De ez a tudás sokszor igencsak megalapozatlan. Azt is tudjuk az ide vonatkozó kutatásokból, hogy ha valamit megtanulunk, azt csak igen kemény munkával lehet felülírni. Még akkor is, ha fáj, ha nehéz az adott aktuális állapotban léteznünk, ez a megszokott lét, ezt ismerjük. Sőt, ha tenni is akarunk ellene, újabb gáttal találkozhatunk, a környezetünkkel. Ha változunk, változtatunk, azt a környezetünk nem mindig veszi jó néven. Minden változtatással egyensúlyt billentünk ki. A környezetünknek tudnia kell a harcunkról, és a támogatása alapvető fontosságú. Ha ez nincs meg, akkor sokkal nagyobb az esélye a kudarcnak. Az emberi környezeten túl még igen meghatározó a fizikai környezet is, hogy például mi az, amit olvasok, nézek, mi a valóságom. Ha a hírek és a Facebook nagy szeletet vesz ki napi figyelmünk tortájából, akkor ne csodálkozzunk, ha tehetetlenségérzettel állunk a dolgok elé. Azt sem tudhatjuk bizonyossággal, hogy az egyén, aki például retteg megszólalni az emberek előtt, megfelelő erőfeszítés befektetése után ne lehetne úrrá a félelmén. Éppen elég volt egy-két gyerekkori kritika, amely egy életre elvette a kedvét attól, hogy megszólaljon. Az oktatás, a gyermekkori formálás, nevelés, példamutatás, tettek mind-mind erős mintával szolgálnak a gyerek számára. Amit lát, azt szívja magába, a környezet fertőz. Ha van tanult tehetetlenség, akkor lennie kell tanult optimizmusnak is. Létezik valóban, de ha gyermekkorban azt tapasztaltuk, hogy a saját dolgainkkal kapcsolatban is tehetetlenek vagyunk, akkor ez a fajta optimizmus elefántlábakon fog járni. Azt tanuljuk meg, hogy tiszteljük az autoritást, kész véleményeket kapunk, nincs szabadabb gondolkodás, nem foglalkozhatunk azzal, amit szívből szeretnénk, az időnk már egész korai időszaktól kezdve le van kötve, nincs idő az unatkozásra, uram bocsá, a haszontalan semmit tevésre, az önfelett játszásra. És nyilván ez azért történik, hogy a jövőbeli jobb boldogulás reményében, illetve mert mindenki ezt teszi, és ezért nem tűnik fel, ha a zsákutcában bolyongunk. A kívánt eredmény csak is lépésről lépésre, kemény munkával érhető el. De elérhető. Amennyiben meg akarunk szabadulni a tehetetlenség érzettől, először is fel kell ismernünk. Csak azon tudunk változtatni, amit észreveszünk. A tudatosítás az első, legfontosabb lépés. Amikor egy új állásra pályázunk, fel kell ismernünk az esetlegesen felbukkanó gátló gondolatainkat, amivel lebeszéljük magunkat. De tudni valamiről nem azt jelenti, hogy teszünk is ellene. Ha felismertem a helyzetet, érdemes előbb elemeznünk, hogy honnan jöhetnek ezek a gondolatok és milyen valóság alapjai lehetnek. Ha az értelmezés során azt a gondolatkört követjük, hogy mindig ez van és ez is lesz, akkor biztos nem fog segíteni az maga a zsákutca. Ki kell lépnünk ebből a személyes, általánosító és állandósító szemléletmódból, hiszen egyrészt nem szól minden rólam, soha nem igaz minden, mindig kell kezdődő mondat, és nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, ebbe van nekünk beleszólásunk, de a szűkebb és tágabb környezetünknek is. Át kell értelmeznünk a belső hangjainkat, sokszor ellent kell mondanunk, ha a változást akarunk. Manapság minden a mostról szól, mindent egyből akarunk. Az emberi változás nem ilyen gyors, visszatekintve mindig látjuk a változásainkat, már nem ugyanazok a preferenciáink, mint voltak 10-20 éve, de ha előre nézünk, azt gondoljuk, hogy mindig ilyenek maradunk, amilyenek most vagyunk. Pedig nagyon nem, sőt ehhez mi is hozzátehetünk. Érdemes lépni és legyőzni a tanult tehetetlenségünket, tanult optimista hozzáállással, ahol tudjuk, hogy nem minden miattunk van, és nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő. De ami minket illet, megtesszük a magunkét, vagyis felismerjük a minket akadályozó, gátló belső hangokat. Ellentmondunk nekik, kitartóan tesszük ezt, és nem várunk csodát két nap után. Illetve nem hagyjuk figyelmen kívül a környezet hatását, amelynek finom hangolására fokozottan ügyelünk. Nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, de sokkal több ráhatásunk van annál, mint amit tudni vélünk. Érdemes nem elhinnünk mindent, amit egyből gondolunk. Robi, a tanult tehetetlenségről van szó, ugye amikor valaki úgy érzi, hogy nem tud változtatni a dolgokon, és egyfajta bénultság is jellemzi ezt az állapotot. Ahogy itt ismertettem eddig, ugye ebben segíthet az állandó, kitartó változtatásra való hajlandóság, vagy szerinted még mi az, ami ebben a helyzetben valakit ösztökélésre bírhat?
0: A legrosszabb szerintem, és köszöntöm a hallgatókat, itt a tehetetlenség érzés. Az, amikor tehetetlennek érezzük magunkat, amikor meg szeretnénk oldani egy problémát, de egyszerűen nem tudjuk azt megoldani, mert nincsenek meg hozzá azok az eszközeink, amikkel ezt meg tudnánk javítani, és meg tudnánk oldani, akkor igen, ez valóban tud egyfajta lelki terhet róni ránk. Na most az, hogy ezt a tanult tehetetlenséget ebből hogyan tudunk kilépni? Tehát az, hogy mi már lassan, hogy jól érezzük magunkat abban, hogy tehetetlenek vagyunk, és nem tudunk, egyszerűen elhisszük azt, hogy mi nem vagyunk képesek rá, az a saját boldogságunk rovására fog menni, és úgy el leszünk úgy egyfajta környezetben, vagy közegben, és nem fogunk tudni olyan produktumokat alkotni, amik a saját életünkre pozitív hatással lesznek. Leginkább egyébként sokat számít az, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat. Van-e benne rendszer, vagy egyszerűen rendszertelenül? Mert hogyha van benne rendszer, akkor be tudjuk építeni azokat a folyamatokat is, amik kevésbé tesznek minket tehetetlenné, tehát beiktatunk olyan mozgásokat, olyan tevékenységeket, amelyek segítenek minket abban, hogy az önbizalmunkat növelje, segítenek megvilágosítani minket abban, hogy mégis hogyan kellene másképpen hozzáállnunk az élethez, vagy másképpen összehozni egyébként azokat a dolgokat, amik most jelenleg hiányoznak, olyan baráti társaságot válasszunk, illetve nem is választjuk, mert jönnek is, és a régi barátoknál nincsen jobb. Tehát az, hogy nagyon sokszor igenis olyan környezetben kell tevékenykednünk, ahonnan láthatunk egy-egy jó példát erre vonatkozóan is például. Tehát, hogy hogyan tudunk ebből kilépni, ezt másképpen gondolni, nagyon sokat segít az, hogyha már 4-5 emberrel rajtad kívül összeülsz egy beszélgetésre, egy teázásra, kávézásra, és akkor ott már megy az eszmecsere. És el lehet lesni olyan kis pontokat, olyan tanácsokat, hogy egyszerűen valaki csak elmeséli a mindennapját, hogy hogy telik, és akkor abból már lehet, hogy tudsz egy olyan példát meríteni, amely majd segít ahhoz, hogy ebből ki lehessen lépni. Tehát én, amit mondanék elsősorban, és erre helyezném a hangsúlyt, az a társaság, és az, hogy emberek között próbáljunk meg. Tehát sokat segít a szocializálódás ebben a fajta a jelenségből való kilépéshez. Úgyhogy én ezt mindenképpen tanácsolom, ha van legalább egy olyan ember, vagy kettő, akkor azért szervezzünk vele 2 hetente, 3 hetente, ahogy éppen időnk engedi, 1-1.5-1 órát.
1: Arról volt szó, hogy a tanult tehetetlenségből milyen módon tudnánk a lehető leghatékonyabban kilépni, most pedig zene fog következni itt a Pszichoaktívban. I want you to live. Don't ever let me go.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyon. Kezdések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton. Azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett. Útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
4: Időjárás.
5: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap. A változó

mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ez a Pszichoaktív, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazinműsora, és az epigenetikáról fogunk most beszélni. A legújabb genetikai és pszichológiai kutatások egyik legizgalmasabb betülete, hogy hol kezdődik az én, és meddig hatnak a felmenőinktől ránk hagyományozott tapasztalatok. A szülők, sőt nagyszülők félelmei, megrázkódtatásai, traumái tovább élhetnek a következő nemzedékekben. Ez is az öröklődés egy fajtája, de nem a jól ismert és a kutatók által is alaposabban felderített génekben, illetve nem csak bennük rejlik a jelenség háttere. Sokkal inkább abban, ahogyan valakinek a szervezete a gének által hordozott információkat kiolvassa és alkalmazza. Maguk a gének is rengeteg információt hordoznak, de ennél sokkal több kombináció adódik abból, hogy ezekből az információkból melyek érvényesülnek és melyek maradnak figyelmen kívül. Az ember élete során ez akár változhat is. Kikapcsolt génekre mégis felfigyelhet a szervezet, vagy éppen törölheti a már kiolvasott információkat. Epigenetika az azt jelenti, hogy genetika fölötti. Magukat a géneket nem érintő öröklődésnek is mondják. Kutatják, és még egyelőre nem teljesen ismerik, hogy milyen biokémiai folyamatok szabályozzák ezt, de az is kiderült az utóbbi évtizedekben, hogy a jelenség nagyon függ a neveltetéstől is, ugyanakkor a családon belül, akár a ki nem mondott, elhallgatott emlékektől is. Az epigenetika egyik fő megnyilvánulása, hogy valaki miképpen kezeli az őt érő stresszt. A tudomány tehát nyilván tartja, hogy nem csak genom létezik, vagyis a főkép a kettő spirálban a DNS-ben kódolt genetikai információ, hanem epigenom is, ami pedig azt jelenti, hogy ez a bizonyos információ hogyan fejeződik ki, hogyan olvasódik le. A gének és az epigének közötti különbséget a szakterület egyik svájci kutatója, Isabel Mansi, egy könyvtár példájával magyarázza. A genom a könyvek gyűjteménye, az epigének pedig az olvasók. És mint ilyenek, maguk döntik el, mire kíváncsiak és hogyan értelmezik az olvasottakat. Az is a példához tartozik, hogy az olvasók jönnek-mennek, és meg lehet később egy újabb olvasó mást olvas ki ugyanabból a könyvből, mint valamelyik korábbi társa, vagy éppen más könyvet tart érdekesnek és mást elhanyagolandónak. Változás tehát lehetséges, de nem egyszerű. Nem úgy van, hogy ha valaki több brokkolit eszik, akkor megszabadul az örökölt traumáktól. Ami pedig az örökölt traumákat illeti, az epigenetika talán legismertebb megnyilvánulása az, amit transzgenerációs hatásnak neveznek. Ennek talán leggyakoribb példája a holokauszt túlélők gyermekeinek, unokáinak esete. Az 1960-as években figyeltek fel a szakértők arra, hogy a nemzedékek tagjainak időnként olyan lelki gondjaik vannak, mint a nácizmus túlélő felmenőiknek, beleértve akár a bűntudatot is. Hozzátartozik azonban a jelenség történetéhez, hogy már a 19. században felismerték, vannak élettapasztalatok, amelyek egy bizonyos korosztályra jellemzőek, és tovább élnek a következő nemzedékben. Az amerikai polgárháború hadifoglyainak fiai általában rövidebb életűek lettek, mint azok, akiknek az apja nem szenvedett el hasonló rémségeket. Pedig olyan gyerekekről volt szó, akik már a háború után atyáik szenvedéseinek elmúltával születtek. Bonyolítja a helyzetet, hogy ugyanez az utólagos és nem biológiai, hanem statisztikai felmérés azt is sugallja, hogy az apák viszontagságainak emlékét ellensúlyozhatja, ha az anyák a terhesség hónapjaiban jól tápláltak. Más szóval nem minden trauma tevődik át az utódokra. Szintén háborús példa azoké a holland gyerekeké, akik az 1944-es téli nagy éhezés idején foggantak. Az könnyebben érthető, hogy felnőttként nagyobb esélyük volt a szívbetegségre, mint azoknak, akiknek az anyja a terhesség hónapjaiban nem éhezett. Meglepőbb örökség azonban, hogy az éhező apák gyermekei nagyobb valószínűséggel híztak el felnőttként. Nyilván a vérükben volt, hogy amikor csak lehet, sokat kell enni, mert nem tudni, mit hoz a holnap. Amit emberek esetében utólag a statisztikák vagy jelen időben a pszichiátriai vizsgálatok sugallnak, azt egyértelműbben mutatják az állatkísérletek. A zürichi kutatók egérapákat stresszeltek, de a megtermékenyítés után elválasztották őket a párjuktól, így azok az utódaikkal sem találkoztak sosem. Mégis a stresszelt, de távol lévő apa és a stresszmentes anya gyerekeiben kimutathatók voltak az epigenetikai változások, bizony rosszabbul törték a feszültséget az egér bébik, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Tehát epigenetika, ez egy új pszichológiai irányzat, mit gondolsz erről, Robi?
1: Legelőször meghallgatva ezt a szót, azért sokan szerintem felsziszentek itt a rádión keresztül is, mert hogy ez egy elég erős és elég nehéz téma, vagy hát legalábbis annak tűnik. Így számunkra, a hétköznapi ember számára, akik ugye nem vagyunk szakemberek, ezt nagyon nehéz értelmezni, tehát az, hogy epigenetika és ez hogy működik, és a környezeti hatások, és én pont egy ilyen szemszögből szeretném ezt itt a hallgatóknak is elmondani, hogy nem szakértőként, hanem egyszerűen, hogy mi az, ami ilyenkor nekünk hallgatóknak eszünkbe juthat ennek kapcsán. Az, hogy egy kicsit szerintem nagyon sokan úgy reagáltak erre a néhány pár percre, hogy elkezdtek visszagondolni, hogy akkor az ő szülei és az ő déd szülei vagy nagyszülei éppen miken mehettek keresztül, milyen esetek történtek velük, vagy mi történt velük olyan, ami esetleg engem, mint szemét érint. Tehát nagyon érdekes, mert amikor ezt halljuk, hogy ugye vannak öröklődési fajták, de nem csak a genetikai részét kell nézni, akkor igenis elkezdünk gondolkodni, na, akkor milyen lehetett az én szüleimnek, meg a nagyszüleimnek az élete, és akkor valószínű, hogy akkor én is azért szenvedek, vagy azért vagyok ilyen, mert hogy akármi történt az ő életükben. Tehát ilyenkor egy kicsit elkezdünk kutatni, és ez helyén van, tehát kutassunk nyugodtan, mindenféle határt betartva persze, de ez pont ezért érdekes és számunkra ez a téma, mert hogy egy kicsit közelebb visz ahhoz, hogy megismerjük magunkat. Tehát jön egy kis önismeret, amit ebbe bele tudunk úgy gyömöszölni, szép, kevésbé szép szóval mondva, de hogy ahhoz, hogy megismerjük magunkat, ahhoz valamilyen szinten tudni kell a múltunkat. Tudni kell azt, hogy szüleink milyenek voltak, szüleink milyenek, a nagyszüleink milyen életet éltek, dohányoztak, nem dohányoztak, alkoholt fogyasztottak nagyobb mértékben, vagy esetleg olyan életmódot folytattak, ami nem volt teljesen elfogadott, vagy háborús helyzetben voltak, hadifogságban, és sorolhatnám még, és ezekből a pontokból tudjuk egy picit majd megismerni magunkat, ezekből a pontokból fogunk tudni eljutni oda, hogy egy picit közelebb kerülünk saját magunkhoz. Nem mondom azt, hogy teljesen, hanem egy kicsit kell az, hogy önmagunkat is ismerjük. És ugye ez van, hogy egy kicsit az önismeret, mint ami a műsorunkban is elhangzik rögtön a legelején, hogy az önismeret, a család és a munka az, amiről itt beszélgetünk, és amilyen témáink vannak. Tehát igazából összességében azt mondom, hogy nagyon jó, hogy erről tudunk, nagyon jó, hogy létezik ez az ága a pszichológiának, hiszen azért hétköznapira lefordítva tényleg minden nap találkozunk ezzel. Itt hordozzuk magunkban, és az, hogy nem csak a múlt, mert ugye a múlt az egy dolog, abból megismerjük a jelenünket valószínű, jobb esetben, de menjünk az idősíkon tovább a jövőnk felé, tehát ha tudjuk azt, hogy milyen tényezők és hogyan hathatnak a jövő nemzedékére, a gyerekeinkre, akkor tudjuk befolyásolni azt, hogy az ő életük milyen lesz és milyen legyen. Gondolok itt a dohányzásra, mert például azt is olvastam, hogy az a kismama, aki dohányzik, az nem csak az ő gyerekét, hanem az unokáját és a dédunokáját is valamilyen szinten károsítani fogja, és kicsi az esélye annak, hogy a dédunoka nem fog dohányozni. Tehát azért mondom, hogy egy kicsit már a jövőben is nem befolyásolni, nem tudjuk, de egy picit tudunk tenni azért, hogy a jövő nemzedéke, a saját gyerekeink és gyerekeinknek olyan élete legyen, ami azt mondom, hogy egy bizonyos szinten könnyebb. És akkor még itt egyet hozzátennék ehhez, mert hát ugye ezért mondtam, hogy nem tudjuk befolyásolni a jövőt, illetve a gyerekeink életét, mert hogy vannak olyan esetek, olyan helyzetek, és sajnos, sajnálatos módon egy polgárháború, ugye, ami a 18.-19. században voltak forradalmak, háborúk, amiket nem tudunk befolyásolni. És mégis ebben az időszakban is születnek gyerekek, mégis ebben az időszakban is vannak kismamák, és mégis ebben az időszakban is át kell élni olyan negatív dolgokat, amelyek majd sajnos hatással lesznek a gyerekeinkre.
0: Az epigenetikáról beszéltünk, illetve a transzgenerációs hatásról az elmúlt percekben, és hamarosan majd jövünk egy másik témával itt a Pszichoaktívban.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal. A tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférés biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta.
1: Időjárás.
2: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.

0: mégis...
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ilyen nap a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és azon belül is a Pszichoaktív műsorunk az, amit hallotok, pszichológiai hírekkel és információkkal. És a következő téma, amit elemezni fogunk, az az éneklés hatása az egészségünkre. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint a zene és az éneklés fontos szerepet játszhat a stresszel való megküzdésben, az érzelmek szabályozásában, illetve pozitív hatással lehet az önbizalomra is. A zenével nem csak zenét tanulunk. Az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre, fegyelemre szoktat. Összegezte Kodály Zoltán még 1956-ban. A világhírű magyar zeneszerző és zenetudós még nem támaszkodhatott kísérleti eredményekre, de meggyőződéssel vallotta, hogy a zene jelentős hatást gyakorol az emberi lélekre és a személyiség fejlődésére. A nemzetközi kutatások azóta széles körben igazolták Kodály gondolatait, különösen a kóruséneklés jótékony hatásait illetően. Az énekhang mindenkinek a saját hangszere. Az utóbbi évtizedekben angol kutatók kezdték el szisztematikusan kutatni a kóruséneklés terápiás hatásait. A két legfontosabb faktor, hogy egyrészt az éneklés fizikai aktivitás, másrészt közösségi élmény. Meglepőnek tűnhet, de az éneklés valójában fizikai tréning, amely a test izmainak nagy részét megmozgatja, tehát a rendszeres éneklésnek hasonló pozitív hatása lehet, mint a testmozgásnak. Az éneklés hatással van a szívműködésre és a légzés funkciókra. Időskorban pedig a rendszeres éneklés hozzásegíthet a megfelelő fizikai és egészségi állapot megőrzéséhez. Ma már a világ több országában, többek között Szingapurban, Finnországban és Svédországban is komoly kutatási projektek foglalkoznak a kóruséneklés hatásainak vizsgálatával. Különös tekintettel az időskori demencia megelőzése és a testi-lelki jólét megőrzése kapcsán. Emellett, akik kórusban énekelnek, általában az adott közösséghez tartozónak érzik magukat, és ennek a szociális aktivitásnak önmagában véve is jelentős szerepe van. 2001-ben Angliában készült egy tanulmány, amely részletesen feltérképezte a kóruséneklés egészségvédő hatásainak kulcs dimenzióit. Szerintük az éneklés pozitív érzelmeket indukál és ellensúlyozza a negatív érzéseket, ezáltal segíthet a depresszió kialakulásának megelőzésében. Mindemellett az éneklés koncentrációt kíván művelőitől, ezért megakadályozza a fokozott aggodalmaskodást és elősegíti a relaxált állapot fenntartását. Továbbá az éneklés magában foglalja a légzés szigorú kontrollját, amely segít megküzdeni a stresszel és a szorongással. Egy másik dimenzió, hogy a kóruséneklés szociális támaszt nyújt a résztvevők számára, megkíméli őket a magány érzésétől. Továbbá az éneklés folyamatos tanulás, ezért szinten tartja és fejleszti a kognitív funkciókat. Még egy érv, hogy az éneklés folyamatos fizikai aktivitás, amely hozzájárul a test fizikai jólétének megőrzéséhez. Már beszéltünk régebben arról, hogy a testi aktivitás, terüldéző tevékenységek, azok kihathatnak a boldogságunk érzetünkre, vagy a jólét érzetünkre. Illetve arról is volt szó, azt még te magad állítottad, Robi, régebben, hogy hogy milyen fontos akár a tanult tehetetlenségből kijönni a barátok támogatásával, vagy ha körülnézünk a környezetbe, vagy társaságban vagyunk többet. Itt mintha kapcsolódna ez a kettő. Te ezt hogy látod?
1: Igen, mindenképp van benne kapcsolódási pont, és nagyon sokat számít persze az, hogy közösségben és barátokkal történjen mindez, mert egyedül ugye el tudunk mélyedni a saját magunk is gondolataiban, és megpróbáljuk ezeket az adott helyzeteket megoldani, de nem mindig sikerül, és nem mindig jön össze úgy, hogy időben, tehát azért az időigényes is, hogyha mi magunk szeretnénk mindent megoldani, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy kell hozzá egy olyan közösség, egy olyan baráti társaság. Itt nem a mennyiség számít, tehát nem az, hogy sok legyen, hanem minőségi időigényes időt lehessen eltölteni azokkal az emberekkel, akik számomra fontosak, és akiknek adok a véleményére, hogy azokból tudjam építeni a jövőmet. Az, hogy milyen módon történik meg, most ami eszembe jutott egy közösség, szerintem nagyon sokan vannak így, főleg fiatalok, de egyébként korosztálytól függetlenül, egy zenekar. Tehát egy zenekar tagjai összeülnek, összejönnek egy szombat vagy egy vasárnap délután, és játszanak. Most vagy fellépésre, vagy egyéb ilyen megmutatkozásra készülnek, de igazából az a lényeg, hogy összeülnek és zenélnek. És úgy, ahogy a hangszereknek összeáll a sok hangszerből összeáll egy komplett dal, úgy a sok különböző emberből is összeáll egy egység. Összeáll egy olyan egység, amikor támaszkodni lehet a másikra, és fordítva, tehát mások is támaszkodhatnak ránk, és egy esti telefon kapcsán, vagy egy másnap reggeli telefon kapcsán, ha segítségre szorul a másik fél, a zenekar tagja, akkor én képes vagyok, és kész vagyok segíteni neki. Tehát ez igazából erről szól, és az egész lelki világunk erről szól, hogy legyen egy olyan megoldó központ, és ez a megoldó központ lehet egy társaság, egy közösség, ahol igazából hatással tudnak rám lenni az én lelki világomra. És érdekes módon azzal már több legyet ütünk egy csapásra, hogy egy ilyen közösséget alkotunk, mert a közösség összes többi tagja is ugyanígy fog érezni, mint mi. Mert ez ilyen oda-vissza kölcsönös alapon történik meg. És nem véletlenül hoztam itt a zenekart példának, mert a zene mindazonáltal, hogy ez egy nagyon szuper dolog, hogy együtt énekelnek, együtt vannak, együtt töltik az időt, és a zenélés után együtt töltenek még el néhány órát, mindazonáltal a zene az pedig lelkileg hozzásegíti a tagokat a kikapcsolódáshoz. Az is már kikapcsolódást jelent, ha hallgatod a zenét otthon, és vagy többen hallgattok zenét, de ha pedig még hallgatod is, és játszol is, akkor az már hát haba tortára, és ott már tényleg minden összeáll, mert hogy úgy kell kialakítani a különböző zenei hangokat, motívumokat, dallamokat, hogy az mindenkinek jó legyen, és mindenkinek tetszen. Kvázi a mi lelkünket is így tudjuk alakítani, hogy figyeljünk arra, hogy a többieknek is jó legyen, ne próbáljunk meg másokat igazából lelkileg terrorizálni, hanem muszáj, de hogy nekem is jó legyen, tehát hogy igazából egy szuper jó zene, egy szuper jó ilyen lelki zene alakuljon ki bennünk, amit bármikor, akárhányszor vissza tudunk hallgatni, és ha a lelki egészségről beszélünk, akkor bármikor tudunk azzal élni, bármikor oda tudunk nyúlni, hogy igen, de jó, hogy nincsenek is, vagy ha vannak is problémáim, akkor van kivel ezt megoldani. Úgyhogy, és ez a zene egyrészt, másrészt pedig folytathatnám a sort. Ugye van a zenehallgatás, a zenélés, és akkor még aki énekel is mellé, akkor ki tudja énekelni akár egy zenében, egy zenén keresztül azokat a negatívumokat, azokat a belső fájdalmat, amit egyébként nagyon nehéz megfogalmazni is. És amikor ez megtörténik, akkor olyan, mintha így elengednéd, elszállna a probléma. Aztán lehet, hogy visszajön, de ezért kell gyakrabban zenélni, és gyakrabban énekelni, gyakrabban társaságban lenni, és az, aki esetleg nem zenél, vagy nem énekel, az se szomorkodjon el most itt a hallgatók közül, mert hogy a zenehallgatás is igen, nagyon sokat tud segíteni rajtunk lelkileg is, és a mindennapjainkban felmerülő problémák megoldásában is. Úgyhogy a zene, a zene, a zene, és a zene mindenkié.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal. A tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta.
4: Időjárás.
5: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban, benne pedig a Pszichoaktívot halljátok. Most az a rész következik az adásunkban, amikor megosztunk veletek egy érdekes kutatási információt a pszichológia területéről.
1: Jó tipp, hogy éjjel jobban aludjunk. Állandó készenlétet igénylő kultúránkban a teendők listája vége láthatatlan és szorongáskeltő, emiatt sokan küzdenek elalvási nehézséggel a nap végén. Az amerikai National Sleep Foundation felmérése szerint a felnőttek 40%-át érinti ez a probléma legalább havi néhány alkalommal. A Baylor Egyetem munkatársainak köszönhetően immár tudományosan alátámasztott tény, hogy egy pofon egyszerű elalvás előtti rituáléval sokat tehetünk álmunk nyugalmáért. A Journal of Experimental Psychology folyóiratban nemrég publikált vizsgálat szerint a kísérlet résztvevőinek egyik fele lefekvés előtt 5 percet szánt arra, hogy leírja, milyen teendők várnak rá a következő napokban. A kontrollcsoport tagjai ugyanennyi időt töltöttek aznapi cselekedeteik összegyűjtésével. A tanulmány vezető szerzője Michael Scullin szerint a legtöbb ember csak fejben lapozgat a teendők listáján, ezért ők azt akarták megvizsgálni, hogy a gondolatok papírra vetése ellensúlyozhatja-e az elalvási nehézségeket. A kis éjszakai rituálé után a résztvevők kontrollált körülmények között töltötték az éjszakát egy laboratóriumban, agyműködésüket elektródák segítségével rögzítették. Az eredmények szerint mindenképp megéri to-do lista írásával zárni a napot, mert az hozzásegít a gyorsabb elalváshoz, mégpedig minél részletesebben írjuk, annál nagyobb a pozitív hatás. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin.
0: A színes tudományos érdekesség után ismételten visszatérünk a zenék közé, itt a Balaton Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kellemes rádiózást kívánok! A pszichoaktív műsorunkat hallhattátok az elmúlt órákban. Közreműködő műsorvezető társaim Szabó Laura és Ivánkovics Kristóf voltak, valamint én, Szabó Ferenc voltam hallható az éterben. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek.
2: A Balaton Rádió pszichoaktív tematikus magazin műsorát hallottad.
3: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Társadalmi célú reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el, összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden benyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, feleségét hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta.

0: mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolok.

Sziasztok, én Szabó Ferenc vagyok, ma ismét velem találkozhattok a Maratoni Balatoni Zenefolyam 5 órás zenei válogatásában itt a 88.7-es frekvencián. Érdemes lesz velünk tartani, mert a legfrissebb balatoni slágerek mellett helyi információkkal, tudományos és zenei hírekkel megyünk majd tovább. De most jön a Balaton egyik legnagyobb slágere itt a 88.7-en.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Szedtük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Bőséges az ingatlan kínálata a Balaton körül. A Magyar Nemzet azt írja, jelentősen 30-50% mértékben nőtt az eladásra kínált ingatlanok száma a Balatonnál, a jelenség mögött pedig a kínálati piac és szezonális hatások is kimutathatók. Főként az 50 és 120 millió forint közötti házak szaporodtak meg a kínálatban. Jól látható a kínálatbővülés a Balaton ingatlan piacán. Megélénkült ugyanis az ingatlan piac, a számok is beszédesek. Az év elején átlagosan 8%-kal emelkedett az ingatlan hirdetések száma, míg a Balaton környékén 54%-os növekedést regisztráltak. Az időbeliség összhangban van azokkal a gazdasági folyamatokkal, amelyek az ingatlan piacra hatottak, illetve fordítva, a piac is visszajelezte a gazdaság aktuális állapotát. Alapterületek tekintetében nem figyelhető meg kiugró kínálatbővülés, árság tekintetében viszont igen, főként a 60 és 120 millió forint közötti árakon több az eladó ingatlan. A Balaton lakáspiacán az eddigi tapasztalatok alapján élénkül a kereslet és a kínálat bőséges, ezért az érdeklődők bőven tudnak választani a preferenciáiknak megfelelő ingatlanok közül. A Balaton ingatlan piaca szezonális, a márciustól szeptemberig tartó időszakban keresnek a legtöbben. Így itt majd ezután várható erőteljes élénkülés a keresleti oldalról is. A kereslet élénkülés előszerének tekinthető a kínálat bővülése. Mindehhez lendületet adott az évelején a Csók Plusz, valamint a jegybanki alapkamat és így a hitelkamatok csökkenése is. A balatoni nyaraló különösen 2021, illetve 2022-ig sokak számára lehetett jó befektetés. Voltak, akik a pandémia idején a tó környékére költöztek. Azonban most többen lehetnek olyanok, akik hitelfelvétel helyett inkább a nyaralójuk értékesítéséből szeretnének forráshoz jutni. Az árból pedig aszerint hajlandóak engedni, mekkora a kereslet, vagy mennyire sürgős számukra az eladás. Olyan is lehet, aki olcsóbban ismét egy Balaton környéki házat keres majd, de olyan is, aki majd külföldön vásárol nyaralót. Ami az árképzést illeti, igaz az, hogy a tóparti településeken lévő ingatlanok a legdrágábbak átlagos négyzetméter árakra vetítve, ami a budapesti árszintnek felel meg, a közvetlen tóparti ingatlanokból pedig a déli parton található a több, mivel itt alacsonyabb az önkormányzati tulajdonú területek aránya. Szintén a déli part esetén igaz, hogy a tótól nagyjából 15-20 perc autóútra található települések számítanak még magasabb árfekvésűnek és népszerűbbnek. Az északi part esetében pedig Veszprém közelsége, ami lakhatási, munkavállalási és ezáltal ingatlan árképző tényező lehet. A következőkben zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

kellemes rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. Az infokommunikációs eszközök mindennapos használata, oktatásban való rohamos elterjedése feladja a leckét a 21. század emberének. A közösségi média hatása a gyermekek és főként a serdülők érzelmi fejlődésére nem elhanyagolható. Fontos valóban foglalkozni azokkal a bizonyos nagy kérdésekkel. Manapság szinte bárhol, bármikor elérhető szociális média jelentős befolyással van mindenki életére. Temérdek kutató foglalkozik a jelenséggel, különböző aspektusokból, más-más hatásmechanizmust vizsgálva, feltárva ezzel olyan veszélyforrásokat, melyek a tudatos világháló használattal könnyedén elkerülhetőek lennének. Egy 2016-os a Glasgow-i Egyetemen folytatott kutatás szerint a 11 és 17 év közötti korosztálynak több mint 90%-a folyamatosan használja a közösségi média bizonyos csatornáit. A felmérés alátámasztotta azt a korábban is vizsgált teóriát, hogy a késő esti fokozott aktivitás a szociális hálón rosszabb alvás minőséggel párosul. A tudat, hogy ezekben az offline órákban lemaradunk valamilyen lényeges információról, frusztrációt kelt, ami megnehezíti a testünk és agyunk számára elengedhetetlen, relaxált állapot elérését. Azok a sertőlők, akik emocionálisan jobban függnek a szociális hálótól, gyakrabban küzdenek szorongással és depresszióval is. Az ezekbe a platformokba befektetett energia, a társadalom folyamatos negatív vagy pozitív visszacsatolása jelentősen befolyásolja az önértékelést. Nem meglepő, hogy a kutatók jóval alacsonyabb önbecsülési szintet mértek fel a közösségi médiától érzelmileg erősen függő fiataloknál. A kutatások bebizonyították azokat a rizikófaktorokat, negatív hatásokat, amelyek kialakulásában döntő szerepet játszhat a helytelen közösségi média használat. Az ártalmaknak érzelmi fejlődésre gyakorolt hatása azonban oda-vissza elven működik. Nem lehet pontosan megmondani, hogy a tyúk vagy a tojás volt-e hamarabb. A tiltás helyett érdemes más megoldási lehetőségekkel élni, melyeknek fókuszában nem az idő áll. Gondoljunk csak bele a saját szemszögünkből. 30 perc céltalan timeline görgetés nem egyezik meg 30 perc idegen nyelvű cikk olvasásával, ahogyan nem hasonlítható például fél óra zenehallgatáshoz sem. A gyermekek, serdülők egyaránt rengeteg hasznot szerezhetnek a 21. század vívmányaiból, amelyektől nem szabad megvonni őket. A teljes eltiltásnak legalább olyan súlyos következményei lehetnek, mint a korlátlan, felügyelet nélküli használatnak. Ezek a kütyük, akár tetszik, akár nem, ma már az életünk részét képezik. A mennyiségre fókuszáló korlátok helyett próbáljuk meg okosan használni őket, prezentálva ezt a fiatalabb generációnak is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a kedden nyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal. A tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta.
1: Időjárás.
2: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Folytatódik Európa

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Maratoni Balatoni zenefolyamban. Kellemes rádiózást kívánok nektek. A következő pillanatokban a munkaerőpiacra fogunk kalauzolni egy kicsit benneteket, ahol a kiégésről, azaz angolul a burnoutról fogok pár szót ejteni. Ez egy sokat kutatott és egyre népszerűbb téma. A munkahelyen az erőforrások azok, amelyek segíthetik a munkavállalót abban, hogy a munkahelyi elvárásoknak eleget tegyen, illetve a személyes fejlődését előmozdítsák. Tehát, hogyha a munkavállaló érzi a cégen belüli személyes fejlődés lehetőségét, rendelkezésére állnak a problémák megoldásához szükséges eszközök, és ezeket fel is tudja használni, általában egy erős munkahely iránti elköteleződés mutatkozik meg. De hogy egy kicsit segítsünk nektek a mindennapi életben, főleg a vezetőkhöz szólok a most következő percekben, pár támpontot nyújtanék, amely abban tud segíteni, hogy elősegítsük a beosztottjaink egészséges mentális állapotát, és fenntartsuk ezt. Ilyen például, hogy engedjünk teret a munkavállalóinknak a személyes fejlődésre, amelyet saját érdeklődésüknek megfelelően választhatnak ki. Sok cég félelme, hogy a munkavállalókba fektetett energia elvész, mert az illető a tudás megszerzése után más helyen kamatoztatja azt. Az eredmények azonban azt mutatják, hogyha a mérleg serpenyői legalább kiegyenlítik egymást, és a személyes fejlődés lehetősége adott, akkor ez sokkal inkább az aktuális munkahely iránti elköteleződést segíti. Vezetőként nem könnyű a felelősségvállalás mellett a beosztottaknak adott visszajelzésre is odafigyelni, de érdemes. Nagyon fontos, hogy ne csak a munka eredményére, hanem annak folyamatára is reflektáljunk, mert így, ha bár az eredmény nem is tökéletes, a befektetett energia elismerésével tovább motiválhatjuk a munkavállalót, hogy jól hajtsa végre a javításokat. A visszajelzésnél fontos, hogy az hiteles legyen, ismerjük el azokat a pontokat, amelyekkel elégedettek vagyunk, de emeljük ki a változtatásra szoruló elemeket is. Ezeket egyértelműen fogalmazzuk meg, és kérjünk visszacsatolást arról, hogy a munkavállaló valóban úgy értelmezte a neki címzett üzenetet, ahogy mi azt gondoltuk. Egy másik ilyen javaslat, hogy a jutalmazás általánosságban kimondhatjuk erősíti a kívánt viselkedést. Ne felejtsük el azonban, hogy nem csak a pénz bír jutalmazó erővel. A csoport vagy szervezet előtti elismerés, vagy a presztízs növekedésként értelmezhető munkakör kibővítés szintén jutalmazó jellegű. Azokban a munkakörökben, ahol lehet munkafeletti kontrollról beszélni, érdemes megnézni, hogy a dolgozó jól éle ezzel a lehetőséggel. Az időmenedzsment és a priorizálás nem feltétlenül mindenkinek az erőssége. Adjunk lehetőséget az ebben való fejlődésben. És utolsó javaslatként, a felettestől jövő támogatás nagyon fontos a beosztottak munkahelyi jólétében. Vezetőként nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk, ha sikerül értő figyelemmel fordulnunk feléjük, ha problémával küzdenek. A tőlünk jövő hivatalos és nem hivatalos visszajelzések egyaránt hatnak arra, hogy milyen alkalmazottnak tartják magukat, ezért a közvetlenebb helyzetekben is gondoljuk végig, hogyan reflektálunk a munkájukra és a személyükre. Továbbá az erőfeszítésre és kitartásra irányuló dicséretek jó hatással vannak a teljesítményre, írja a Mindset Pszichológia szaklap. Most már csak alkalmaznunk kellene ezeket a jó kis elveket. Azt gondolom, hogy az élet ad rá lehetőséget, hogy gyakoroljunk. Most pedig tartsunk a zenék irányába.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Helyi hírrel fogjuk folytatni adásunkat. Legendák övezte Pálus Kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy Pálus Kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bóbita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálos szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kék fonalas, fodros, gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom, textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márka védjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a Pálos renddel és a Mindszent Kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet. Az elmúlt percekben a Balatonszemesen található Pálos Kolostor feltárási munkáiról adtunk egy kis ízelítőt, most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb, de... Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám.
0: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Vissza is jöttem a ritmusos zenei slágerek után, és az utóbbi évtizedekben a modern tudományok vizsgálatával kapcsolatban a fejlődés lélektan területéről hozok most nektek egy kis érdekességet. Rengeteg új információ van ezen a területen. Bár ugye hosszú éveken át uralkodó nézet volt, miszerint a csecsemő tehetetlen és a környezetének kiszolgáltatott passzív lény, ez mostanra már kimondhatjuk bátran, hogy hivatalosan is megdőlt. Nézzük meg, hogy a legmodernebb kutatások mit gondolnak a legkisebbek viselkedéséről. A látási észlelés területén végzett kutatások azt mutatják, hogy az újszülött először 20 cm-es távolságon belül lát élesen. Majd az első hónap végére már a különböző távolságra lévő tárgyakra is jól tud fókuszálni. A természet csodái közé tartozik, hogy a szoptató édesanyák ösztönösen úgy tartják gyermeküket, hogy az arcuk körülbelül pont 20 cm-re legyen kisbabájuk arcától. Az újszülöttek az első pillanattól kezdve meg tudják különböztetni a színeket és a különböző mintákat egymástól. Hosszú éveken keresztül az a téves felfogás uralkodott a csecsemőkről, hogy születésükkor semmit sem hallanak. Ma már tudjuk, hogy valójában már méhen belül is észlelik a magzatok a hangokat, és születésükkor pedig előnyben részesítik a már jól ismert anyai hangot. Az újszülött képes különböző szagok és ízek megkülönböztetésére már az első napokban is. Az édes ízt már születésünktől kezdve előnyben részesítjük a savanykás ízekkel szemben. Az újszülött képes megkülönböztetni édesanyja tejének illatát egy másik anya tejének illatától, valamint 5 és 6 napos korára a már az ízek tekintetében is az édesanyja tejét preferálja. A modern csecsemőkutatások egyik hatalmas felismerése, hogy születésünktől fogva rendelkezünk alapérzelmekkel. Vagyis a félelem, az érdeklődés, a csodálkozás, a harag, az undor, az öröm és a szomorúság átélésére genetikailag meghatározottan képesek vagyunk. A modern fejlődés pszichológia pedig a kutatási eredményekre alapozva szembe is ment a klasszikus pszichoanalízissel. Már nem az ösztönöket gondoljuk az emberi viselkedés fő mozgató rugóinak, hanem ezeket az alapérzelmeket. Nagy tudományos hozadéka volt a kutatásoknak az érzelmi kötődési kapcsolat szisztematikus leírása is. Régebben tévesen úgy gondolták, hogy a kötődési kapcsolat biológiai rokonság alapján jön létre, és szüleinkhez való kötődésünk már a szülőszobán is megfigyelhető. Valójában viszont a kötődés az első életévben fokozatosan alakul ki, a mindennapi kommunikációs és interakciós tapasztalatok által. Az interakciók mennyisége és minősége pedig valójában sokkal jobban bejósolja a kötődési kapcsolat megjelenését, mint a biológiai rokonság. Az érzelmileg biztonságos kötődés pedig az egyik legfontosabb alapfeltétele a későbbi egészséges lelki fejlődésnek, írja a mindsetpszichologia.hu weboldal. Egy fiatalos zeneszámmal fogom folytatni a Balaton Rádió adását.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 perc. Számolok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.

0: kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra, írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott.
1: Időjárás.
0: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Az átalakító vezetésről fogok beszélni a következő percekben. A vezető sokak számára példakép, sokak számára pedig a mindennapi gyomorgörcs forrása. Valljuk be egy csoportnak, legyen az kislétszámú vagy ezreket számláló, legyen hivatalos vagy informális, kell, hogy valamiféle feje legyen. A szociális dominancia elmélete ezt a jelenséget evolúciós gyökerekre vezeti vissza. Egy hierarchiába szerveződött élőlénycsoport nagyobb eséllyel marad fenn, mint az, amelyikben fejetlenség uralkodik. Egyértelműbb a javak elosztása, világos, hogy kit kell figyelni és követni veszély esetén. Egy szóval valamilyen rendszer van a viselkedésben. Ahány vezető, annyiféle módszer, eszköztár és személyiség létezik. Vannak, akik nagy nyerességgel dolgoznak, sikeresek és remekül irányítanak. Vannak, akiket a szakértelmük tett naggyá, a többi jött magától, és olyan is van, akit egy közösség választott ki önmaga élére. Természetesen az, hogy a gazdaságtudományok, a szervezetpszichológia vagy a vezetéstudomány elméletekben gondolkodnak arról, hogy milyen a jó vezető, vagy milyen típusú vezetők léteznek egyáltalán, a legtöbb esetben messze állnak a valós helyzettől. A húsvér főnökök általában nem hoznak egy leírt típust feketén-fehéren. Az ilyen elméletek nem is azért születnek, hogy örökérvényű kinyilatkozásként álljanak a vezetők előtt, vagy hogy pontról pontra követhessék a leírtakat. Ugyanakkor az elméletek és a gyakorlat folyamatosan formálják egymást, reflektálnak egymásra, így könnyebb megérteni a körülöttünk zajló eseményeket és meglátni a tendenciákat. A sikeres vezetéshez nem elég a tárgyi tudás, a lexikális ismeret és a szakértelem. Ahhoz, hogy valaki jól működjön egy szervezet vagy csoport élén, szükség van bizonyos személyiségvonásokra és készségekre is. A külföldi szakirodalomban egyre inkább elvált egymástól a menedzser és a líder kifejezés. Bár szívesen fordítjuk mindkettőt vezetőként, a kettő közt azért különbség van. Míg a menedzser irányítja a folyamatokat a hierarchia tetejéről, a líder jó példával jár elől, terelgeti, vezeti a többiek munkáját és a visszajelzésekből is dolgozik. Így idővel a modern vezetéselméletekben nem önmagában a vezető személyt boncolgatták, hanem középpontba került a beosztottakkal való kapcsolata. A főbb vizsgálati témák közé került, hogy hogyan motiválja beosztottjait egy vezető, hogyan delegálja a feladatokat, vagy milyen a szervezetben az információáramlás. A távolságtartó, szakértő döntéshozó helyett az ideális vezető képe egy közvetlen, életerőtől duzzadó, emberi alak lett, akinek mindig van egy biztató szava beosztottjaihoz. Aztán van egy másik típusú vezetés, ez a transformációs vagy átalakító vezetés. Ez egy manapság igen népszerű elméleti keret. Ez azt mondja, hogy az egyik legnépszerűbb vezetési modellként alkalmazható, elsősorban a vezető karizmatikus személyiségéből és olyan készségekből fakad, amelyek fejleszthetőek. Az átalakítást mégsem úgy kell érteni, hogy az egyszál vezető a cég élén minden ott dolgozó világnézetét meg tudja változtatni. Az átalakulást egyszerre kell érteni a beosztottakra és vezetőre. A transformációs vezetés során a dolgozók egyre inkább magukénak érzik a szervezet céljait, lelki ismeretesebben dolgoznak és innovatívabbak, hiszen jól ismerik a vállalati értékeket és szívesen is tesznek érte. Valamennyire a vezetőnek is át kell alakulni. Fejlődnie kell és alkalmazkodnia a változásokhoz, egyként lüktetnie a szervezettel, együtt éreznie a dolgozókkal. Ez egyértelműen jól hangzik, de sötét oldala is van ennek a vezetési stílusnak. A vezetőket jobban fenyegeti az érzelmi kimerülés és a kiégés veszélye. A középvezető kilépési szándéka is megnövekszik, és ezek a hátrányok bizony mérvadóak lehetnek az átalakító vezetés hatalmas előnyeivel szemben is. Írja a mindsetpszichologia.hu magazin. Azok után, hogy megnéztük, hogy a modern vezetési elméletek mi alapján determinálják a jó vezetőnek a képességeit, skilljeit, ezek után nincs más hátra, mint hogy ismét a zenei válogatásból játszunk le egy újabb darabot.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Következőekben a berek.hu hírét fogom megosztani számotokra, ami a siklókról szól. Arról, hogy a kutatók 2022-ben a tópartján 25 helyszínen 6 alkalommal rögzítették a befogott egyedek morfológiai jellemzőit. A megjelent tanulmányuk szerint a parton végighúzódó mesterséges kövezés megfelelő élőhely a kockás siklók számára, de a kikötőkre jellemző intenzív emberi zavarás és a hajóforgalom negatívan hat kondíciójukra, illetve az utak közelsége és sűrűsége negatívan befolyásolja egyed fejlődésüket. A települések folyamatos terjeszkedése miatt a természetes élőhelyek visszaszorulnak, emiatt egyes fajok városi környezetbe kényszerülnek, ahol a korábbitól teljesen eltérő körülményekkel kell szembenézniük, amelyek hatással lehetnek testméretükre, kondíciójukra és egyedfejlődésükre is. A környezeti tényezők által kiváltott fejlődési instabilitás az úgynevezett fluktuáló aszimmetria mértékével becsülhető, amely valamilyen szimmetrikus jellegnek a tökéletes szimmetriától való, bármilyen irányú eltérését mutatja meg. Ezen aszimmetria az élőlények egyedfejlődése során alakulhat ki, környezeti zavarás, például szennyezések, átlagtól eltérő hőmérséklet hatására, mértéke pedig jelezheti az egyedeket érő zavarás nagyságát. A kutatók eredményei szerint azokon az élőhelyeken, ahol az utak területe nagyobb, illetve amelyekhez közelebb van a Balatont körülölelő főút, a kockás siklók aszimmetrikusabb jellegeket mutattak. Feltételezhető, hogy ezeken az élőhelyeken a járműforgalomból származó szennyezőanyagok fejlődési rendellenességet okoznak, ami az aszimmetrikus egyedek nagy számában mutatkozik meg. A kutatásból az is kiderül, hogy a kikötők mérete negatív hatással van az állatok fizikai és egészségi állapotára. A nagyobb kikötőkben élő kockás siklók kondíciója rosszabb a kisebb kikötőkben megfigyelt társaikénál. Ez az összefüggés feltételezhetően a kikötőkre jellemző intenzív emberi zavarásra, illetve hajóforgalomra vezethető vissza. Továbbá elmondható, hogy a városi környezet pozitív hatással van az állatok testméretére, ugyanis ezeken a helyeken a kockás siklók nagyobbra képesek nőni. A kockás siklókról volt szó az elmúlt percekben, most pedig ismételten Balatoni sláger következik itt a Balaton Rádióban.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

ez a maratoni balatoni zenefolyam. Benne pedig most a barátságról lesz szó. Barátok azok az emberek, akiket családunkkal ellentétben megválasztatunk magunknak. A kapcsolat éppen ezért önkéntességen alapul, és informális keretek között zajlik. Felnőttként szabadidőnket, életünk meghatározó boldog vagy éppen nehéz pillanatait osztjuk meg velük. Sok barátság gyermekkorban szövődik, hiszen elsődlegesen ez az az életszakasz, amikor a legfontosabb funkciót tölti be, elősegíti a játékon keresztüli tanulást és ismeret elsajátítást. A létezés során különböző bio, pszicho, szociális fejlődési szakaszokon megyünk keresztül, ilyen például a kamaszkorból a fiatal felnőtt korba való átmenet. Ezeket normatív krízisnek is szoktuk nevezni, természetükből eredően, hiszen az élet legtöbb területén jelentős változást hoznak. Ezzel szemben a paranormatív krízis nem fejlődésből, hanem hirtelen bekövetkező esemény hatására keletkezik, mint amilyen a baleset vagy a válás. A barátságok alakulásánál is elmondható, hogy a legtöbb normatív krízis során vagy megszűnnek, vagy adaptálódnak az új helyzethez. Ez az egyik magyarázata annak, hogy a gyermekkori társas kapcsolatok sokszor csak kedves emléknek maradnak meg. A felnőtté válás során megjelennek a munkavállalással és a családalapítással kapcsolatos nehézségek, amelyek rengeteg energiát és időt igényelnek. A fókusz áttevődik a szerelmi partnerre vagy az új családra, hiszen ennek az életszakasznak már nem a társas kontaktusok építése, hanem a reprodukció a fő feladata. Mégis vannak olyan barátságok, amelyek mind a normatív, mind a paranormatív kríziseket túlélik, és egy életen át kísérnek bennünket. De mi ezeknek a titkuk? A hosszú távon fenntartott kapcsolatok egyik közös jellemzője, hogy igénylik a folyamatos energiabefektetést mindkét fél részéről. És ez sok esetben egy nehezen kivitelezhető feltétel. Előfordul, hogy egyszer az egyik, másszor a másik fél ad bele többet, annak érdekében, hogy a kontaktus ne sérüljön. Az igazi barátság két pszichológiai dimenziója, a reciprocitás és az érzelmi közelség. A tartós kötelék szempontjából tehát mindegy, hogy társunk több ezer kilométerrel lakik, vagy a szomszédban. A lényeg a viszonzás és hogy beszélgessünk. A leghétköznapi dolgoktól kezdve a mély, személyünket érintő komoly témákig egyaránt. A kutatásokból tudjuk, hogy minél több kommunikációs csatornát használunk egy barátságban, annál inkább nő a kapcsolati közelség mértéke. Az interneten küldött vicces mémek, videók is ezt a célt szolgálják. Az igazi barátot még könnyen fel lehet ismerni onnan, hogy ott van a bajban. A már említett paranormatív krízisek során kiemelkedő szerepe van a társas támogatásnak. Egy nehéz életesemény olyan szempontból is fordulópont lehet a barátságokat tekintve, amelyen, ha átsegítjük egymást, megerősödik a kapcsolat. Több vizsgálatban tanulmányozták a személyiség és a barátság összefüggéseit. Általánosan elterjedt nézet, hogy a velünk több tulajdonságban osztozó embereket kedveljük meg elsőre. Ennek lélektani háttere abban rejlik, hogy magunkat alapvetően szeretjük jó embernek tartani. Ha összetalálkozunk egy hozzánk hasonló személlyel, feltételezzük, hogy ő is ugyanolyan szeretetre méltó, mint amilyenek mi vagyunk. Ez a hatás azonban nem befolyásolja, hogy hosszú távon tényleg kialakul-e tartós kapcsolat. Ha már barátság. Örök dilemma, hogy vajon létezik-e nő és férfi között őszinte barátság. A kérdés valójában nem az, hogy létezik-e, hanem az, hogy mikor. A vizsgálódásban segítségünkre lesz a nemi szerepek fogalma. Ez egy olyan konstruktum, amely tartalmazza mindazokat az elvárásokat és magatartásformákat, amelyek meghatározzák, hogy a legtöbb szociális helyzetben hogyan kell, vagy hogyan kellene viselkednünk. Magában foglalja a társadalom íratlan szabályait arról, hogy mi számít nőies, illetve férfias viselkedésnek egy adott helyzetben. Tanulmányok szerint a femininebb fiúknak és maszkulinabb lányoknak jellemzően több ellenkező nemű barátja van. Gyermek és kamaszkorban, valamint felnőttként is sikeresebben építenek ki baráti kapcsolataikat a másik nem tagjaival. A saját nemi szerepeikkel erősen azonosuló férfiak és nők számára ezért például nehezebb lehet egy ellenkező nemű mély barátság fenntartása. Hiszen abban a helyzetben pont nem a nemiség kihangsúlyozása az adekvát. Klisének tűnhet, mégis igaz, hogy barátaink boldogabbá, pozitívabbá tesznek bennünket és növelik életminőségünket. Éppen ezért óvjuk, ápoljuk ezeket a fontos kötelékeket, hogy fejlődjünk általuk és osztozzunk az élet meg annyi szép pillanatában.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozók történt Szögliget és Égerszög területén. A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli

0: nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott.
1: Időjárás.
0: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

0: láttunk.
1: Nekünk a leghosszabb.
2: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
1: 100 perc zene, reklám nélkül.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 perc. Számolod?

0: a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Megjelent László Evelyn Májusi Eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: reklámot hallottál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A most következő percekben 4 tippet fogok a boldogságról megosztani, amitől úgy néz ki, hogy csak boldogtalanabbak leszünk. A mindsetpszichologia.hu weboldal információi alapján a modern társadalomban jelentős üzenet, hogy a boldogságra kell törekednünk, az a feladatunk, hogy boldogok legyünk. Ez jól is hangzana, csak épp ne lennének ott azok a negatív érzelmek és gondolatok, ugye? Csak ne szoronganánk annyit, ne rágódnánk a múlton, nem aggodalmaskodnánk a jövőn, ne lennének fájdalmas veszteségeink, hiányaink, és akkor boldogok lehetnénk. A modern boldogságkultusz több olyan tévedésre épül, amelyek miatt valójában kevésbé vagyunk boldogok. Az általános körülmények, életfeltételek javulása oda vezetett, hogy ma egy átlagember él úgy, mint a középkorban egy nemes ember vagy király. De boldogabbak lettünk-e? A statisztikák sajnos nem ezt mutatják. Az egyik olyan boldogság mitosz, hogy a boldogság az ember természetes állapota. Nos, a kultúránk azt üzeni, hogy alapvetően boldognak kellene lennünk. Ennek köszönhetően sokszor azt is gondoljuk, hogy mindenki más boldog, csak mi nem, ami persze még inkább csökkenti a boldogságunkat. Az alapvető tévedés ebben az, hogy a boldogság nem volt az evolúció célja, csak egy kellemes mellékterméke. Az emberi agy nem arra fejlődött ki, hogy boldogok legyünk, hanem hogy elhárítsa a veszélyeket és megoldja a problémákat. Ebben nagyon jó is, de közben számos negatív érzelmet és gondolatot is generál, hogy megóvjon minket. Az is természetes hát, hogy időnként félünk, izgulunk vagy szorongunk, ahogy mindenki más is. A másik ilyen boldogság mitosz, hogy ha nem vagyok boldog, akkor valami baj van velem. Hát, ha a boldogságot veszük normális állapotnak, akkor azt gondolhatjuk, a boldogtalansága nem normális. Tehát amikor elkerülhetetlenül az élet részeként szembesülünk nehézségekkel, például a veszteségekkel vagy félelemmel, akkor nem elfogadással viszonyulunk a saját érzelmeinkhez és gondolatainkhoz, hanem mondjuk hibáztatjuk, kritizáljuk, gyengének nevezzük magunkat. Azonban vannak olyan helyzetek, amikor egyáltalán nem az a normális reakció, hogy boldogok legyünk, és többet árt, mint használ ilyenkor is magunkra erőltetni a boldogság látszatát. A következő tévhit, boldogság tévhit, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, meg kell szabadulnunk a negatív érzéseinktől és gondolatainktól. A pozitív pszichológia leggyakrabban félreértelmezett üzenete, hogy iktassunk ki minden negatívumot az életünkből és koncentráljunk csak a pozitívra. Ezzel az egyik legnagyobb baj, hogy a fontos dolgok az életben mind pozitív, mind negatív érzelmeket hoznak magukkal. Nem tudunk úgy teljes életet élni, fejlődni, szeretni, megvalósítani a vágyainkat, hogy közben tartózkodni akarunk minden negatívumtól. Az utolsó, általam ismertetésre kerülő boldogság mítosz, hogy tudnunk kellene irányítani az érzéseinket és gondolatainkat. Gondolkodj pozitívan, szedd össze magad, csak akarni kell, ismerősek lehetnek mindenkinek az ilyen és az ehhez hasonló jó tanácsok. Az igazság az, hogy jóval kevésbé tudjuk irányítani, milyen érzelmeink és gondolataink jelennek meg, mint szeretnénk. Nyilván sok mindent megpróbáltunk már, hogy ezt megtegyük, de gondoljunk bele, működtek ezek a stratégiák hosszú távon? Meg tudtunk szabadulni a negatív gondolatainktól és érzéseinktől? Ideiglenesen el tudjuk ugyan érni, hogy jobban érezzük magunkat, ha akarjuk, de ahogy valószínűleg tapasztalhattuk, idővel a negatív gondolatok és érzések újra meg újra megjelennek az életünkben, pont azért, mert természetesek. Erre a tévhitre egyébként nagyon sok önsegítő könyv és praktika épül. Olyannyira népszerű, hogy azt a gondolatot is elülteti a fejünkben, hogy bennünk van a hiba, ha nem tudunk mindig pozitívak, boldogok lenni. Felszabadító azt felismerni, hogy a negatív érzelmeimtől és gondolatainktól nem kell megszabadulnunk ahhoz, hogy teljes életet éljünk. Hogy nem kell mindig boldognak lennünk ahhoz, hogy összességében elégedettséget érezzünk az életünkben. Ha tehát a boldogságot keressük, tegyük fel magunknak a kérdést. Milyen ember szeretnék lenni? Milyen életet szeretnék élni? Mely értékek fontosak a számomra? Talán egy kicsivel jobban körbe tudtuk járni ezt a témát, így természetesebbé válhat az az élet, ahogy éppen élünk. Most pedig irány, a legjobb zenék birodalma itt a Balaton Rádióban.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Balaton Rádióban. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorúbb előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk adásunkat itt a Balaton Rádióban.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Maratoni Balatoni Zenefolyam nevű műsorunkban. Hogy már megszokhattátok, érdekes tudományos információkat is megosztunk veletek. A következőkben egy olyan tréningről lesz szó, vagyis hát inkább módszertanról, amiről már valószínűleg sokan hallhattatok. Ez az EFT, az érzelmekre fókuszáló terápia. Hát az érzelmi válaszkészség kulcsfontossága ugye a szerelemben, és ugye aki ezt a terápiát kitalálta, az nem más, mint Sue Johnson. Ő egy biztonságos, szeretetteljes és harmonikus párkapcsolat kialakítására törekszik, illetve ezt szeretné átadni ezt a módszertant elsajátítók számára. A módszertan kidolgozójának a fő megállapításai az, hogy amikor biztonságban érezzük magunkat és magabiztosan támaszkodunk a párunkra, akkor kérünk és nyújtunk leghatékonyabban támogatást. Továbbá, amikor biztonságosan kapcsolódunk a társunkhoz, könnyebben birkózunk meg az általa okozott sérelemmel, és kisebb a valószínűsége annak, hogy agresszívek vagy ellenségesek leszünk vele szemben, ha haragszunk rá. A szeretett személyhez való biztonságos kapcsolódás felszabadító érzés. Ilyen esetben saját magunkat is jobban el tudjuk fogadni. Minél jobban meg tudunk nyílni a társunk felé, annál önállóbbak és függetlenebbek lehetünk. A biztonságosan kapcsolódó felnőttek kíváncsibbak és nyitottabbak az új információkra. Akik érzik, hogy a partnerük elfogadja szükségleteiket, sokkal magabiztosabban oldanak meg egyedül problémákat, és nagyobb valószínűséggel érik el a saját céljaikat. Amikor gondokkal küzdünk, szükségünk van partnerünk érzelmi közelségére, és öntudatosabban mozgunk a világban, ha tudjuk, hogy partnerünk támogat minket. Könnyen tudunk kapcsolódni a párunkhoz, amikor biztonságban érezzük magunkat vele, de szorongóvá, dühössé és irányítóvá, vagy épp kitérővé, zárkózottá válhatunk vele szemben, amikor bizonytalanak vagyunk a kapcsolatunkban. Biztonságos párkapcsolatban tehát erősebbek és ellenállóbbak vagyunk. A világot felfedezni és tanulni is jobban tudunk, ha valakire számíthatunk. Ahogyan ez a gyermeki lét alapszükséglete is, óriási erőt ad az érzés, hogyha valaki támogat, szeret bennünket. Az EFT módszer szerint a párkapcsolati problémák oka a biztonságos érzelmi kötődés megszűnése, illetve a negatív interakciók mintázata, amelyek részben tükrözik, részben pedig állandósítják a fennálló problémát. Sue Johnson szerint a nagy konfliktusok és a súlyos párkapcsolati nehézségek középpontjában mindig az érzelmi eltávolodás áll. Nehéz megtanulni, hogyan kezeljük a fájdalom és az eltávolodás pillanatait. Könnyen napi rutinná tehetünk olyan megküzdési stílust, ami eltávolít minket a párunktól, mert elhiteti velünk, hogy nincs szükségünk rá, ezen felül dühössé vagy akár követelőzővé is válhatunk. Hogyan tudtál segíteni egy ilyen érzelmi fókuszú terápia? A módszer abban segít a pároknak, hogy újra közeledni tudjanak egymáshoz, képesek legyenek tisztázni a kötődési igényeiket és félelmeiket a másik szeretetteljes és együttérző válaszreakciója mellett. A biztonságos kötődés élménye valójában annak megtapasztalása, hogy a másik elérhető, válaszkész és érzelmileg bevonódott, vagyis figyel rám, képes befogadni, megérteni, elfogadni az érzéseimet, és hajlandó számomra megnyugtatón válaszolni a kétségeimre, félelmeimre, vigaszt nyújtani a fájdalmamra. Az érzelmi jelenlét létfontosságú. Ez az intenzív érzelmi élmény képes átalakítani a szerelmi kapcsolatokat azáltal, hogy segít a pár tagjai közti bizalom és intimitás helyreállításában, a távolság csökkentésével pedig egyenesen csökken a konfliktusok száma, és szeretetteljes, biztonságos kötelék formálódik. Ez a módszer egyfajta pszichoedukáció, melynek során a párok jobban megértik a szerelem természetét, illetve a kapcsolatot meghatározó kulcsfontosságú eseményeket, az általuk felvett szerepeket és a vitáik dinamikáját. Képesek lesznek arra, hogy jobban megértsék saját maguk és párjuk érzelmi reakcióit, szükségleteit, valamint arra, hogy felismerjék, tudatosítsák és irányításuk alá vonják a negatív interakcióikat, melyek a fájdalom mellett el is távolítják a feleket egymástól. Mindezek alkalmazásával lehetőséget teremtenek maguknak az őszinte érzelmi kommunikációra, és ezáltal a biztonságos kötődés kialakítására, mely hosszú távon segíti őket abban,
hogy közösen, sérelmek okozása nélkül oldják meg a felmerülő problémáikat. A módszer elsajátításával és rendszeres alkalmazásával nem mélyülnek el a viták, javul az önismeretük, megtanulják felismerni és megosztani az érzéseiket, valamint a szükségleteiket, ezáltal is mélyítve a kapcsolatot, az egymás iránti megértést és a közös érzelmi megtapasztalásokat. Írja a mindsetpszichológia.hu magazin. Az érzelmekre fókuszáló terápiáról beszéltem az elmúlt percekben. Akit érdekel, az ezügyben akár egy könyvet is el tud olvasni, ha utána néz, megtalálja majd az interneten. A következőkben mi viszont ismét átadjuk a lehetőséget a legnagyobb világsztároknak, hogy egy kicsit daloljanak itt nekünk az éterben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Berlinben tárgyalt a külügyminiszter, barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepul külügyminiszterrel szerdán Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Céljuk, írta, hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással, tette hozzá. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A mentőknek egy pillanatra sem celeb arcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra. Írta az egészségügyi miniszter szerdán a Facebookon Szűcs Brigitta szóvivő kinevezése kapcsán. Hegedűs Zsolt bejegyzésében úgy fogalmazott, ha új rendszert, új szemléletet és valódi szakmai fordulatot akarnak a mentőknél, akkor nem elég szervezeti ábrákat módosítani vagy vezetőket cserélni. Meg kell újítani azt is, ahogyan az intézmény beszél önmagáról, a hibáiról, a betegekről, a dolgozókról és a nyilvánosságról, hangsúlyozta hozzátéve, ebben lehet fontos lépés Szűcs Brigitta megjelenése. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósva főtől északra a szlovák határ közelében, közölte a Nemzeti Park Facebook oldalán. Mint írták, igazgatóságuk munkatársa kora délután látott egy anyamedvét és egy bocsot. Hangsúlyozták, hogy az észlelés a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a turista útvonaltól. A bejegyzésben arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, hogy tartsák be a látogatási szabályokat. Közölték, hogy tilos a sátrazás, a bivakoló helyeken pedig célszerű az élelmiszert a fekvőhelytől távol elhelyezni. Felhívták a figyelmet, hogy a vadászok által használt etetőhelyeket is érdemes elkerülni. Felidézték, hogy az Aggteleki Nemzeti Park területén június első napjaiban két medveészlelés is történt, Szögliget és Égerszög területén. A bíróság 5 férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, és ebből évente 1 milliárd forintos bevételre tettek szert, közölte a Budapest környéki törvényszék. Azt írták, az ügyben a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda kábítószer bűnözés elleni hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás büntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. Hozzátették, a gyanú szerint az 5 férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencia növelőszerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott.
1: Időjárás.
2: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió, benne pedig közlekedési információk. Úton lévőknek vagy útra kelőknek hozom a friss sebességellenőrzési helyszíneket. Mérnek ma Siófok bel- és külterületén 4:30-ig. Balatonszárszó belterületén a 7-es számú főúton 4 óráig, valamint Fonyódon a 6701-es számú úton 5 óráig, és hát nem maradhat ki Balaton világos sem, ahol 18 óráig az M7-es autópályán mérik a sebességeket. A többi környező település jelenleg információink szerint lézermentes lesz. Jó utat a kedves autósoknak, nektek pedig további jó rádiózást!

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Helyi hírrel folytatjuk adásunkat. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati Keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlaghőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a vízhőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. A Balaton felmelegedéséről szóló hír után ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást és szép napot kívánok nektek! A sokat emlegetett brit tudósok naponta szállítanak olyan megdöbbentő eredményeket, amikre nem is sejtettük, hogy kíváncsiak lennénk. De ha már tudjuk, akkor is rejtély, mert lehetnek hasznosak számunkra. Viszont néha egészen hasznos és érdekes hírek segíthetik a mindennapjainkat. És most például egy olyan csokrot gyűjtöttem nektek össze, olyan tudományos vizsgálatok eredményét, amelyből az derül ki, hogy hogyan lehetünk jó szeretők, hogyan lehetünk jók az ágyban. Az már majdnem evidencia, hogy azok, akik jobban élvezik, és a másik számára élvezetesebbé teszik a szexet, az élet más területein is előnyökhöz jutnak. Azon kívül, hogy elégedettebb párkapcsolatban élnek, jobban keresnek, jobb az egészségi állapotuk, és kevésbé hajlamosak szorongásra vagy depresszióra. A kutatási eredmények első és nagyon fontos megállapítása, hogy éreztesd a másikkal, hogy vonzó. Egy 2010-es kutatás, ami a szexuális elégedettséget vizsgálta, nagyon hasonló következtetésre jutott. Minél negatívabb valakinek a saját testképe, annál valószínűbb, hogy nem élvezi a szexet. A következő eredménye a kutatásoknak és megállapítása, hogy ismerjük meg a terepet. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy mivel a vágy maga ösztönszerűen adott, a partnerek nemi szerveivel kapcsolatos ismereteink is magától értetődőek. Sajnos azonban ez nem így van, és az sem segít, hogy még mindig viszonylag tabunak számít a szexről való párbeszéd, vagy az edukáció. Tisztában lenni a másik, és egyébként saját testünk adottságaival biztonságérzetet ad, és bővíti a lehetőségeinket egy olyan tevékenység érdekében, aminek élvezetéhez mind a kettő nagyon fontos. A harmadik megállapítása a kutatásoknak, hogy figyeljünk oda a partnereink preferenciáira. Nem ugyanazokat az ételeket esszük szívesen, nem ugyanazok a filmek nyűgöznek le minket, és nem ugyanazokat az embereket tartjuk vonzónak. Miért lenne ez másképpen éppen a szexben? A negyedik megállapítása a kutatási eredményeknek, hogy legyünk változatosak. A kutatási eredmények alapján azok, akik jók az ágyban, pontosan tudják, hogy partnerük kielégítésének kulcsa a változatosság. A nők számára lényegesen könnyebb az orgazmus megélése, ha nem csak egyféle pozíció kerül elő szex közben, hanem váltogatja a pár a lehetőségeket. Az ötödik és egyben utolsó hasznos megállapítás, hogy ne becsüljük le az előjátékot. Bár sokan lebecsülik a csókolózás jelentőségét a jó szexben, a University of Alabama kutatói arra voltak kíváncsiak, hogy lehet-e összefüggés a kettő között. Hát azt találták, hogy a csókolózásmentes szexuális együttléttel a nők kevesebb, mint 15%-a lenne kibékülve, míg a férfiaknak több, mint a fele. A kutatók szerint a csókolózás szerves része a kielégítő együttlétnek, és létfontosságú szerepet játszik a párválasztásban. Elősegíti a kötődés kialakulását egyrészt, mert azzal, hogy valakit megcsókolunk, kockázatot vállalunk. Másrészt pedig kedvező hormonális választ vált ki. Növeli az oxitocin szintünket, amit szeretet vagy ölelés hormonnak is becéznek, és csökkenti a kortizol szintünket, ami pedig a stresszérzet kialakulásában játszik szerepet. Ezen kívül a csókolózás az egyik leghumán specifikusabb módja az arousal növekedés elérésének, tehát az izgalmi állapot kiváltásának. Írja a Mindset Pszichológia. Most pedig a lendületes, ma is lágerek közül játsszuk egy újabb dalt itt a Balaton Rádióban.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Rúf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősíteni az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül lehetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett kézháró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton. Azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett. Útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
4: Időjárás.
5: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Várom Önöket, a következő Sztárportréban itt lesz Fehér Balázs, Kovács Lázár, Tóth Szabolcs és Szekér Gergő. A kérdésem, milyen vagy, ha éhes vagy?
2: Én, ha éhes vagyok, akkor türelmetlenebb leszek.
3: Ingerült. Mert enni szeretnék minél hamarabb.
4: Lehet, hogy csúnyán is szólsz vissza.
2: Benne van, de ez függ attól, hogy ki szólít meg.
4: Meg, hogy mennyire vagy éhes.
2: Meg, hogy mennyire vagyok éhes.
4: A gorombácskodsz például éhesen.
5: Elképzelhető, igen.
2: Na, hogy ízlik, Szabolcskám?
5: Nem ízlik, megrökönyödsz. Jó pofát vágsz hozzá, és mondod, hogy de igen, nagyon ízlik.
2: Egye meg, akkor szedünk még magának, mert ezzel nem megy messzire.
5: Persze, tegyem nyugodtan, köszönöm szépen, nagyon.
2: Hogy ne,
5: hogy ne. Hát igen.
2: Tényleg megeszed?
5: Meg.
6: Nem fogom elmondani nekik, hogy ez ehetetlen.
2: Nem. Meg akartuk tudni, hogy mennyire vagy őszinte, mert szerintünk.
6: Ja, akkor utána elmondom, akkor borzasztóan rossz volt.
2: Igen.
6: És utána nevetek.
2: Tényleg pocsék volt.
4: Egyébként valaha éheztél már az életben?
6: Igen,
4: de egész konkrétan?
6: Nem volt ennyire durva, tehát nem éheztettek otthon, hál' Istennek, de volt ilyen periódus, amikor...
1: Szekér Gergő, énekes dalszerző.
6: Ugye nekem anyukám meghalt, amikor 9 éves voltam, apukám így külön utakra ment, különböző országokba, és aztán a nagymamámnál telepettem le, ő volt a biztos háttér, de hát volt olyan időszak kamaszkorom, amikor egy hetet nem töltöttem otthon, mert én a saját utamat jártam, és akkor bizony nem gondoskodtam a saját ételellátásomra, és akkor éheztem, de...
4: Ez nyár volt mondjuk, és nyári szünet? Vagy hogy képzeljünk el?
6: Hát ez a nyári szünet volt iskolából, de már nem volt annyira nyár, és még nem volt annyira nyár.
4: 10 éves volt?
6: 17 szerintem.
4: És lényegében csellengtél?
6: Volt, ez egy nagyon rövid periódus volt, tényleg pár hétig tartott igazából.
4: Hát az kemény egyébként, és a nagymama pedig ő volt az, aki várt otthon?
6: Igen.
4: Nem tudta, hogy hol vagy?
6: Egy hét volt egyébként, amikor fogalma nem volt, hogy hol voltam.
4: Kerestettek?
6: Nem, bízott bennem. Érdekes, nagyon érdekes viszonyom lett a nagymamámmal egyébként, tényleg ilyen anya-fia viszony lett. Nagyon féltett, de valamiért mindig megbízott bennem. És szerintem ezért sem tévelyektem el, azt gondolom, mert éreztem azt a bizalmat, amivel úgy gondoltam akkor, hogy nem élhetek vissza. Mert kevés kamaszon, meg kifejezetten kevés ember kap ekkora bizalmat.
4: És visszamentél, de ott például akkor éheztél, tehát ott voltak olyan napok, mondjuk, hogy ott konkrét éhezés volt?
6: Ebben az időszakban volt 2-3 olyan nap, amikor, sőt, 2 napig abszolút nem ettem. 2 napig abszolút nem ettem.
1: Tóth Szabolcs, humorista.
5: Van ilyen, hogy pánikbe esek, amikor rájövök, hogy több napja nem ettem. Egyetem alatt fordult el, amikor tengerre egy barátommal, és ketten voltunk ott egy hétig. És akkor utolsó napig indultunk haza, és kezdtük számolni, mikor ettünk utoljára. Hát reggel nem, esti, de buli volt, és így napokig vissza nem jutott eszünkbe. És akkor pánikba estem, hogy most omlanak össze a szervezetemben a funkció.
2: Csodálom.
5: És nem tudtunk felülni a buszra, elkezdett menjek enni egy húsgombóc levest.
4: Amikor eszel, akkor szereted tele enni magad, vagy pedig pont annyit, amennyi pont kell, érzed, na most ez így pont jó, most akkor abba hagyom.
5: Nem szeretem tele enni magam. És épp ezért bosszant, mikor olyan vendéglőbe megyek, hogy úgy mondják, hogy nagyon jó, mert annyit adnak, hogy aztán meg se tud enni. Én meg, ha ki van fizetve, akkor nem hagyom ott. Vagy becsomagoltatni lehet, és akkor megeszem, és degeszem magam, és akkor szidom magam, hogy ha nem bírok szuszogni már, annyit ettem, minek kellett. És szimpatikusabb, ahol mondjuk olcsóbb, de így normális adagban. De ezt jó kibírja az, hogyha otthon főzöl.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Evés időben eszel mindig, vagy pedig akkor, amikor éhes vagy?
2: Akkor, amikor éhes vagyok.
3: Fehér Balázs énekes.
1: Akkor nincs evés idő, tehát nincs így kijelölve, hogy reggel, akkor reggeli ebéd nincs, hanem egyszerűen megéhezel, érzed, hogy éhes vagy, és akkor enni. És nem visz ez el néha olyan irányba, hogy megéhezel 2 óra múlva is, meg másfél óra múlva is, vagy olyat ettél, hogy pont megint megéhezel, és akkor lényegében egész nap eszel, aztán már se tudod, hogy mikor eszel, és mindig csak eszel.
2: De van ilyen hektikusság ebben is.
1: Nem zavar,
2: mert tartom a, tehát ezt a súlyomat nem tudom, évek óta tartom, uh-huh. 1-2 kiló van, ami jön, megy.
1: Plusz, minusz.
2: Igen, sportolunk, tehát.
1: És tele eszed magad, amikor eszel, vagy pedig megállsz egy ponton, amikor pont jó, most így pont jó, pont oké, ennyi.
2: Már nem.
1: Már mi nem?
2: Már nem eszem magam tele.
1: Ja, hanem megállsz egy ponton?
2: Megállok, mert nem vágyom ezt a, ezt nem bírok mozogni, tudod, meg ezt a teljesség, ezt a teltségérzést, ezt nem keresem a kajában.
1: Hát egyrészt ez oké, de olyan is lehet, hogy megkívánsz valamit, és akkor ú, de finom, még egyet, meg jégkrémet, még 2 hozzám, meg ú, de finom ez a torta, na. Még egy szeretet, marcipán, nyomjuk be, hogy még egy kis tejszínhabot, hát hú, alig bírok mozdulni.
2: Van ilyen is, de ez az érzelmi evés. Tehát ez az, amikor valamit el akarsz nyomni, és el akarsz menekülni egy kellemetlen érzéssel egy tortába. Na. És van, amikor csinálok ilyet.
1: Biztos egy tortába.
2: Egy tortába, vagy egy mit tudom, ki mit szeret, van, aki szardiniát zabál, fogalmam nincs. De hogy mivel megint csak, ugye arra kell visszatérnem, hogy figyelek magamra, tudom, hogy mikor van az, amikor elveszítem saját magamat, és belemenekülök valamibe, és mikor van az, amikor csak a jó érzésemhez társul az étkezés, nem a menekülésemhez, vagy egy addikcióhoz, vagy a... Uh-huh. Tehát ilyen...
1: Figyelsz.
2: Figyelek, persze. Figyelsz. Éber vagyok.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csak azt eszed meg, ami ízlik?
2: Nem, kipróbálok mindent.
1: Igen,
2: én nagyon szeretek kipróbálni.
3: Tóth Szabolcs humorista.
1: És hogyha nem ízlik, akkor folytatod a próbálgatást?
2: Persze, megpróbálok mindent. Legtöbbször udvariasságból megeszi az ember.
1: Ezt akartam kérdezni, tehát nagyon kedvesen főzték, és ezt magának főztem, Szabolcskám, de jó, hogy itt van. Egy napig főztük, úgy pároltuk előre, na kóstolja meg. És akkor megkóstolod, és fú, de vacak. És na, hogy ízlik, Szabolcskám?
2: Egyre nem vagyok őszinte, azt hiszem, tehát nem merem bevállalni ennyire a véleményemet. Nem ízlik, meg rökönyödsz, szóval meg jó pofát vágsz hozzá, és mondod, hogy de igen, nagyon ízlik.
1: Ízlik, de ugye ízlik, Szabolcskám?
2: Reménykedsz, hogy nem annyira olvassák a testbeszédedet, hogy rájönnek, hogy ez egy annyira mű mosoly,
1: hogy... Tényleg, és akkor észreveszik, hogy... Na, csak nem azt akarja mondani, hogy nem ízlik. Mitől fintorog úgy?
2: Nem, kijött a tömés a fogamból, és megsértette a nyelvemet, ráharaptam a nyelvemre, és az
1: egyen attól... Egyen meg, akkor szedünk legyen. Még magának, mert ezzel nem megy messzire.
2: Persze, nyugodtan
1: szedjenek. Szedjél már még egy adagot.
2: Persze, tesszél, nyugodtan, köszönöm szépen nagyon.
1: Hogyne, hogyne.
2: Hát igen.
1: Tényleg megeszed?
2: Meg, hát ameddig van, hogy előcsőben meg nem telik.
1: De bármilyen borzalmas meg.
2: Igen, borzalmas, a túlkínálás. Most is, ha megyek haza, akkor mindig vendégségbe, vagy akár édesanyám is, az a túl, hogy még meg sem etted a felét sem, annak, amit kirakott, vegyél még, és akkor mindig kell lenni.
1: Fel akarnak hézlalni.
2: Igen, hát ilyen rosszul nézek ki.
1: Hát de sikerülni fog, és mondogatják is biztos, hogy de le vagy fogyva ott a nagyvárosban, nem eszel rendesen.
2: Olyan, mintha nem lenne feleségem.
1: Hát, ugye?
2: Mert ott ugye, akinek van feleség, azt jelenti, hogy megvan emberesebb,
1: ahogy mondják. Nem főz az asszony. Na, miért nem eszel rendesen? Na majd most itt megetetünk, és akkor etetünk.
2: Igen, biztos valami kényes leányka, hát, nem kiesik biztos. A fokonál a kezéből.
1: Hát látszik, nem főz.
2: Igen. Hát ott az az egészség, hogy jól el vagy hívva, és akkor úgy meg vagy emberesedve, ahogy mondják.
1: Akkor ott hagyod magad, tehát tele tömnek, mint egy libát.
2: Igen, tudom, hogy nem egy fél évre megyek haza, ami alatt jelentős károkat okozhatnának bennem, csak így néhány nap, és akkor azt még ki lehet védeni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez volt a Maratoni Balatoni zenefolyam itt a Balaton Rádióban. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok, holnap is jövök 10 és 15 óra között, és természetesen igyekszem a munkához a legjobb zenéket, valamint a legtöbb érdekességet szolgáltatni. A maradék munkaidőhöz kitartást, az estéhez pedig jó pihenést kívánok nektek, további szép napot!
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál.
0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírbátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a város polgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett kézháró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és felszámolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autós szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol neki hajtott 2 motoros rendőrnek, majd neki tolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőit a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
0: Időjárás.
4: A felhőzet kelet felé elvonul, mögötte általában több órára kisüt a nap, a változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő mellett. A szelet sokfelé élénk, erős lökések is kísérhetik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. A hőmérséklet délután általában 20 és 26 fok között valószínű, de keleten pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csak azt eszed meg, ami ízlik?
2: Csak azt eszem meg, ami igen? ízlik.
3: Szekér Gergő, énekes dalszerző.
2: Nagyon válogatós
1: hát vagyok. Nincs olyan ok, ami miatt megennél olyat, ami nem ízlik tulajdonképpen. Mondjuk ott vagy egy összejövetelen, ahol egy ember, aki nagyon szeret téged, te is nagyon szereted őt, készíti, és elmondja, hogy egész nap ezt készítettem, tudtam, hogy fogsz érkezni, és most kérlek, kóstold meg, és ott ül, és néz, és na,
2: volt
1: ugye
2: ilyen.
1: Ízlik?
2: Volt ilyen. Hazudok.
1: Hazudok. Mit mondasz, mondjuk így, hogy én vagyok az, hogy na, ízlik?
2: Attól függ, hogy milyen nexusban vagyunk. Hát, ha ez a legjobb barátom, akkor azt mondom neki, hogy ez valami irgalmatlan rossz lett. Ja, de igen, nagyon nem? szeretlek, de ez nagyon szörnyű lett.
1: Igen, egy kedves.
2: Ha valamit várok az illetőtől, akkor azt fogom mondani neki, hogy ez... Nem fogom azt hazudni, hogy életem legjobb kaja lett, de meg fogom dicsérni, hogy ez egyébként nem lett rossz. Nem fogom elmondani neki, hogy ez ehetetlen. Nem.
1: És aztán nem, ő mondja majd el, hogy csak meg akartuk tudni, hogy mennyire vagy őszinte, mert szerintünk...
2: Ja, akkor utána elmondom, akkor borzasztóan rossz volt.
1: Igen,
2: és utána nevettek
1: el. Vicceltünk, tényleg pocsék volt.
2: Jó, hát akkor már elmegyek tovább, akkor azt mondja, tudjátok mit? Rossz volt, ez volt, de megettem.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Mára egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Starport Ray most folytatódik.
1: Kovács Lázár, séf.
2: Hagymás babot fogunk készíteni, és bevonnálak téged is.
3: Hát csináljuk.
2: Mert hogy ez tényleg ilyen kirándulás kaja. Okay. Van itt egy kis szalonna, egy kis babérlevéllel. Ezt kéne neked elpirítanod ebbe a serpenyőbe.
3: Menjen bele, így, hogy
2: igen.
3: Van.
2: Én meg addig megpucolom a hagymát, szalonna. És akkor felaprítom, és majd azzal együtt el fogjuk pirítani. De addig kérdezzél bátran.
3: Valaha az életben te éheztél már?
2: Én nagyon sokszor.
3: De nem
2: nagyon sokszor.
3: Kérdezem,
2: mert én nem mondom. Ja. Hát szegény családból származom, de jó, nyilván éhezni nem éheztem, de voltak szűkös idők. Ezért is becsülöm meg mindig az alapanyagokat. Megtanultam már kiskorba. Elég hagyma, kis szalonna, kis krumpli, meg víz is ahhoz, hogy jókat együnk.
3: Hát, de akkor konkrét éhezés olyan nem volt.
2: A konkrét éhezés nem. Ha jó, most hát a táplálkozásra átmegyünk, azért az nem jó, hogyha valaki éhezik. Azért nem jó, mert akkor nem az, hogy csak ingerült lesz, hanem hogy nem jó, hogyha éhezteted a testedet. Ne sanyargasd. Én abban hiszek, hogy egy viszonylag nem olyan kemény reggeli, egy közepes ebéd, és akkor egy kiadósabb vacsora, de inkább délután, vagy hogy késő délután, nem este. Van egy ilyen keretem, ugye a mindennapoknak ez meghatároz egy igen erős keretet.
3: És amikor eszel, akkor mennyit eszel, hogy teljesen mondjuk jól lakásig te leeszed magad, vagy még egy kicsit többet is néha? Tehát mennyit engedsz meg magadnak megenni?
2: Na, én nem, hogyha az ember beállítja, és rendszeresen hasonló mennyiségeket eszik, hasonló időpontban, akkor a test beáll, és igazából nem leszel éhes, és nem leszel, nem tudsz annyit enni.
3: Hát mondjuk tudnál, nem tudnál többet?
2: Nem tudnék enni mindig. Na most is eszem a paprikát.
3: Tehát szabadon bármikor bármennyit csemegézni. Na és egyébként tessék a csemegézés, rákcsálás napközben.
2: Na sí, hát az nem. Én nem vagyok egy édesszájú, szóval annyira nem. Közben, ja, ha esetleg valaki el akarja készíteni receptet, tehát szalonna, hagyma, paprika. Hát egy klasszik alap.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Lázár, séf.
1: Téged egyébként fenyegethetne az a veszély, pont ez, hogy itt sem egészen mindig főzöl, ide meghívnak, oda meghívnak, mindenhol főzöl, mindent mindenhol kóstolgatsz, és lényegében egy idő után egy ekkora nagy ember lennél, mert egész nap csak eszel, mindig eszel, kóstolgatod, tehát meg kell kóstolni, finom? Aha, kóstolgatsz egész nap.
2: Szakmai ártalom.
1: Na, azért mondom, hogy csoda, hogy nem nőttél még kétszer ekkorára.
2: Sokat kóstolok, viszont rendszeresen mozogtél.
1: Igen, igen.
2: A mozgás nálam az a futás, engem az kapcsol ki, meg tölt fel, és nyilván van egy genetika is, de hiába van egy genetikát, hogyha sört iszol reggeltől estig, meg tésztát tésztával, akkor nyilván nekem is ekkora alsam lenne, független attól, hogy vékony vagyok. A közben egyébként belekerült a paradicsompüré is, azt tettem egy jó evőkanálnyit, ez a jó csípős, enyhén csípős csabai kolbász, és a babérlevél adja meg azt a ízt, amit egyébként ez így megad, és látod, nem lesz elpárolva benne hagyma, nem esik szét a paprika, ezek ilyen friss dolgok lesznek benne, és most csavarom hozzá a babot, illetve képzeld, a babot hozzáteszem, még adok hozzá a hagymát, de azt félfőre vágom vékonyra, és az csak úgy belerottyan. Ott lesz ez a hagymás íz, mert a hagyma meg a bab a szalonnával, na hát az, hát nyertem is egyet.
1: Van neve?
2: Neve? Nincs.
1: Adjunk neki egyet.
2: Adjunk neki nevet. Jó. Kérlek szépen, adunk neki nevet.
1: Nyári.
2: Vadragú. De lehet vadragú is, dupla V-vel. Na, azt mondja, hogy egyszer. Megteszed belőle ki?
1: Meg.
2: Aha. Úgy látom, tőled nem idegen a főzés, nem. Mert a mozdulataidból látszik, hogy utoljára szoktál.
1: Utoljára 20 évvel ezelőtt.
2: Tényleg?
1: Hát igen.
2: Nem szoktál főzni? Akkor ezt vedd ígéretnek.
1: Olyan jó dolgom van.
2: Aha.
1: Abba hagytam.
2: Jó.
1: Meg ne égjen.
2: Még egy.
1: Jó. Milyen szép nagy babszemek. Csak azt eszed meg, amit szeretsz, meg ami ízlik az életben bármikor, tehát megkínálnak valamivel. Tessék.
2: Mennyire szereted, bocsánat, a kérdésre válaszolok, de mennyire szereted te a csípőset?
1: Most már nem messzem igazán csípőset, de ha azt csinálsz, hát ne csak nekem csináld, mert van itt
2: kicsit fog csípni.
1: Hát,
2: jó, ez nem. Abszolút nem. Hát ugye mindenkinek más, most ez a... Ja. Ez a lopakodó, ez nem... Vagy elcsöltem a palackot? Nem, ebből most nem teszek bele. Ez a csíp. Ja. Nem a lopagotót akartam, hanem a hízelgőt. Hú, ez jó. Ha. Na, ettől ilyen füstös lesz. Ez nem annyira csíp, ez ilyen pikante, pikáns. Jó, vannak benne fűszerek, és ilyen füstös csillis íze van. Nagyon kellemes egyébként. Majd kíváncsi vagyok a véleményedre, és addig akkor megcsinálom azt a hagymát, azt a keveset, de amit még bele fogok rakni.
1: Igen. Bele.
2: Ajánlom mindenkinek egyébként egy újabb tipp, ilyen ragus ételeknek, a végén egy pici hagyma még bele, de nagyon vékonyra vágva, az így földobja, és ezt nem is kell megpirítani, se elpárolni, kicsit így, legjobb lenne a lila enne egyébként, lila hagyma, de most így.
1: Na most. Aha. Na és akkor mit mondtál tényleg, hogy csak azt teszed meg, ami ízlik neked?
2: Ja,
1: hát, amit szeretsz?
2: Kérdésem, ne feled. Hát én most arra gondolom, nem tudsz olyat mondani, amit nem ennék meg, vagy nem ne ízlene. Tehát
1: megeszed.
2: Valószínűleg, hogyha most illetlen egy rántott szöcskét, azt is megenném, mert úgy nagyjából nincs ez a
1: undor
2: érzetem. Vagy hogy... Ja igen, fogtunk egyet. Jó, egy nagyon pici víz kell még hozzá.
1: Jó. És akkor tulajdonképpen mindjárt kész.
2: Mindjárt kész, és tálalhatunk.
1: Kvadragú.
2: A kvadragú. Valljuk be. Azért ízlik, nem?
1: Bevallhatjuk. Tényleg jó.
2: És látod, kenyér se kell hozzá. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ez megfelelő kalóriatartalom, hát a bab az igen combos, itt van a kolbász is, meg a szalonna benne. Nem kell ez a kenyér. És látod, neked ez a csípősség kállán 1-től 10-esnél?
1: Pont jó. Nekem pont jó.
2: Akkor az 5-ös?
1: Nem tudom, tettél bele végül csípős?
2: Persze.
1: Tettél? Jó.
2: De ezt a minimálisat, a hízelő.
3: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Balatonon voltam.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a keddemben nyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta.
1: Időjárás.
2: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.

0: Portré most következik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Ez már a mai Sztár Portré. Itt lesz Fehér Balázs, Szekér Gergő, Tóth Szabolcs és Kovács Lázár. Az első kérdésem most, volt már olyan, hogy kinevettek?
3: Engem először igazán akkor nevettek ki, amikor kiálltam emberek elé, hogy verset mondjak. Nagyon fájt és évekig traumatizált. Traumatizált.
4: Szerintem kitörölte az agyam ezeket a dolgokat. Kitörölte az agyam.
5: Lehet, hogy azért lettem humorista, mert féltem attól, hogy kinevetnek. Mert hogyha humorista vagy, akkor nem tudják, hogy most ezt viccnek szántad, vagy komolyan mondtad. Ha komolyan mondod, de egy nagy ostobaságot mondasz, azt mondják, hát ez biztos vicc volt, és akkor nevetnek.
4: Az egyik szerkesztő ismerősöm hívott el egy realitében, ami aztán sajnos az idő miatt nem tudtam elvállalni, és tudjuk, hogy milyenek a realitik. Tehát, hogy ott tényleg mindenkiből hülye, csak én vágom. Tehát, hogy mindenkiből ostobát csinálom, mert sajnos ezt szórakoztatja. És saját magamból is ezt csinálom egyébként. Nyilván úgy, tehát, hogy a saját határaim azok, hogy ne gondoljanak ostobának.
5: Vagy például egy főzőműsor, ez nem egy rossz dolog, sőt, nagyon jó dolog, aki ért a főzéshez, de most a főzőműsorban nem egy szakács megy el, akkor nyilván van ez a diszonancia, vagy ez az ellentét, csak ott azt várják, hogy amit ront el, vagy hogy állja meg a helyét egy olyan területen, ami nem a szakmája.
6: Na például volt olyan, mint a főzőverseny, és akkor én főztem, mert hogy a zsűri is megmutatja, hogy mit tud a zsűri, szeretek így akkor én is főzni, és várom, hogy forjon az étel, várom, nem kapcsoltam be a gázt a tűzhely alatt, és ott jó kiröhögött mindenki, hogy még a séf még be se tudja kapcsolni. Hát akkor én meg magamon is tudok nevetni.
2: Szekér Gergő, énekes dalszerző.
4: Olyat, mert érzékeltem, hogy valami baromságot csináltam, és rajtam nevettek, és akkor nyilván, tehát, hogy van önkritikám, és akkor tudok én is magamon nevetni, akkor már együtt nevetünk.
7: Meg azt tulajdonképpen lehet egy önvédekezés, hogy akkor te is velük együtt nevetsz.
4: Igen. De ők is észre szokták venni, tehát ha van ilyen, hogy tudom, hogy nem túl jó indulatú a társaság, akkor próbálom úgy irányítani a dolgokat, igen, hogy együtt nevessek velük, és akkor ők is felismerik, hogy ja, egy jó fejember, akkor vele lehet ilyeneket csinálni, és talán akkor érzékelik a határt is, hogy nem menjenek át egy bizonyos határa, mert akkor azt már én sem szeretem.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: Tévében. Star Portré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kovács Lázár, séf.
2: Soha nem vettem a szívemre annyira így a dolgokat. Azokat viszont igen, hogyha olyan embertől kapom, aki mondjuk, főleg ezt most a fiatalabb séfénemre mondom, aki folyamatosan tanult, képeztem magamat, és akkor a mesterektől kaptam a negatív visszajelzéseket. Azt úgy vettem komolyan, hogy azt érdekelt, hogy minél jobban, és minél hamarabb kijavítsam a hibát. De ha bárki mond, vagy beszól valamit, az nem.
3: Nem, azt nem szorul.
2: Az annyira nem.
3: Tehát összességében te nyugodtan bohóckodsz, magadból is szívesen bohócot csinálsz.
2: Simán.
3: Az se zavar, ha nevetnek, tehát nem tudom, a fejjel lefelé kellene enni, vagy akármit lógni, és mit tudom.
2: Hát ma már nem ugranék ki az ejtőernyővel a 4000 méterről.
3: Ányira, tojás a kezedben
2: kavargatok. Tojás volt a kezemben, igen.
3: Tényleg?
2: Igen.
3: A sókedvéért csináltad?
2: Igen.
3: És mit csináltad?
2: Úgyhogy én utálom a magasságot, tehát térszonyos vagyok, na és a sókedvéért kiugortam.
3: Tojás a kezedben, és mit csináltál vele? Csak tartani kellett?
2: Igen. Igen. És aztán eldobtam.
3: Mert... Ja, valakit megdobtál 4000 méter
2: magasra? Hát puszta fölő, vagy ilyen mező fölött ugrottunk, de hogy igen.
3: Nyugodtan saját magadból is bohócot csinálsz?
4: Hát...
3: Szabad vagy el?
4: Nem ismered az életemet? Arról szól, hogy bohócot csinálok magamból, Szabi.
3: Fehér Balázs, hát, énekes.
4: Mármint egy ideig arról szólt, hogy játszottam, hogy belülöm aztán senki nem csinál bohócot, aztán utána bohócot csináltam magamból, mert rájöttem, hogy ha ezt kihagyom, akkor valami óriásit veszítek.
3: Tehát, de közben azért mégiscsak te például kívülről nézve azért egy... Lehet, hogy őrültnek is tűnsz egyébként.
4: Hogyne.
3: Valószínűleg azt gondolják sokan, hogy na, ez a fickó, ez szegény,
4: pont ez gondolják.
3: De az nem bohóc, tehát csak simán tartanak őrültnek. Vagy hát ilyen,
4: igen, ahogy mondtad. Flugosnak. Igen, az nem a bohóc.
3: Az nem bohóc, mert a bohóc az, aki egyébként idétlenkedik össze-vissza, mindenféle idétlen figurákat csinál. Úgy nem csináltál magadból még bohócot.
4: Nem, lehet, hogy az még most jön. Hogyha olyan a helyzet, és mondjuk a helyzet úgy érzem, hogy azt kívánja. Mert lehet, hogy lesz ilyen. Volt egy olyan példa, amit sűrűn szeretek felhozni, hogy oda mentek egy csához, meg akarták verni, oda mentek 4-5-en, és a srácnak éppen az jutott eszébe, hogy megúszta a helyzetet, hogy letolta a gatyáját, és ott állt fél mesztelenül, és annyira megzavarodtak ettől ezek a vadállatok, meg ezek a dühös kanók, hogy ott hagyták.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Fehér Balázs énekes.
2: A magyarok nagyon szeret, imádják ezt a... Csak vicceltem, tudod, tehát amikor az a humor tárgya...
1: A gúnyolódás.
2: A gúnyolódás, igen. Meg az, amikor az elnyomott kis érzelmeiket az emberek ilyen gúnyos... Azt mindig meg szoktam állítani, hogy neked mi a bajod? Mi a bajod vele?
1: Gúnyolódik, és aztán hozzáteszi, hogy csak
2: vicceltem. Hát ez a világ vicce. Mi akkorákat szoktunk ezzel rögni az Eszterrel, mert attól még, hogy utána elmondod, hogy csak vicceltem, és figyeld meg az összes ember, aki mond valamit, utána várja a reakciókat, és látja, hogy nem azt a reakciót kapta rá, amit szeretne, csak vicceltem. Nincs olyan csak viccelt. Ha kimondtál valamit, akkor az úgy van.
1: A következménye van az a helyzet, hogy szerintem ezt én is csináltam.
2: Persze, ezt mindenki csinálja. De ha csinálod, tök mindegy, mert...
1: Megbánt az ember így másokat közben. Ilyen kis idétlen, nyavajás gúnyolódásokban.
2: De megbántjuk a szeretteinket, megbántjuk
1: egymást. Őket bántjuk meg a legjobban.
2: Persze. De mindannyian megbántjuk a szeretteinket.
1: Megbántjuk.
2: Mert ha a szeretteiddel nem vagy őszinte, akkor nem a szeretteid. Hmm. És az őszinteség fáj a legjobban. Az őszinteség fáj a legjobban.
1: Milyen képed van magadról, és kifelé milyen képet szeretnél, hogy lássanak mások rólad?
3: Attól függ, ha munkáról van szó, akkor szeretem, ha komolyabbnak gondolnak.
1: Hát igen, lehet, hogy öltönyt veszel néha, és abba a képben nem fél
3: Isten
1: bele.
3: Isten őriz, öltön soha, nem? Rosszul áll.
1: Szekér Gergő, énekes dalszerző.
3: De nem, tehát hogy a munkában is mosolygós vagyok, meg nyilván, hogy ha én roddok-e dolgokat, akkor kiröhögöm magam is. Sőt, meg is mutogattam, hogy elcsesztem ezt a vágást, ezt a bármit, vagy ezt a Jézusom, éneklésben rengeteg szerelő fordul az, hogy ha is teszelek, hamis vagyok. De magamat is ki tudom nevetni. Tehát miután 5 percet bosszankodtam rajta, hogy ez nem sikerült, utána azért jókedvűen állok ezekhez a dolgokhoz.
1: Tóth Szabolcs, humorista.
4: Sokáig attól féltem, hogy a füleim nagyon hamar elvörösödtek. Most egy ideje nem. Most nem tudom, lehet, hogy most sem, szerintem. És mikor először léptünk színpadra, mint humortársat, akkor ez volt a legnagyobb félelmem, hogy ki fog gyúlni, és nagyon gyakran volt, hogy csak az egyik, az úgy még viccesebb. Az egyik ilyen hófehér, és a másik égővörös.
1: Miért nem tettél fel valami fülvéd?
4: Nem volt ennyi eszem, hogy ezt kitaláljam. De ott hogy karakterek volt. Mikor öreg asszonynál kendőt tettem, hogy nyugodt voltam. De mikor nem volt kendő, akkor meg ettől rettegtem. És kérdezgettem utána az ismerősöket a közönségből, piros volt a fülem? Nem. Meg is lepődtem, hogy nem.
1: Kovács Lázár, séf.
5: Az ember öregszik, az ember mindig változik, hát nyilván ami fiatalon, amivel belementem, az ma már nem. Ma már nem kötök olyan fogadásokat, mint régen, amit elveszítek, akkor az egy tripla bohotkodásra is felé.
1: De amúgy benne vagy, tehát mondjuk az önmagadról alkotott kép, az nem egy komoly ember, hanem egy kifejezetten egy komolytalan, bohóckodó alak.
5: Igen, szeretnék megmaradni minél tovább ilyennek, mert nyilván ahogy az ember idősödik, úgy komolyodik azért, meg változik, meg hát a gyerekek is ezt látják tőlem, hogy igazából van ez az arcom, de ugyanakkor van az is, amikor vannak korlátok és van fegyelem, mert egyébként a teljesítményhez, meg minden máshoz, az eredményekhez viszont komoly korlátok kellenek, meg komoly fegyelem, és abba azért nem ismerek pardon, tehát azt nem szoktam azért elbohózkodni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a keddenben nyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal. A tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta.
0: Időjárás.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.

0: Emberportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
1: Fehér Balázs énekes.
2: Tudattalanul csinálok magamból bolcot, például volt egy alsógatyám, ami eléggé ilyen lazán jött-ment, és...
3: Hogy érted, hogy lazán?
2: Hát úgy, hogy néha kilógott belőle mindenem, és például én nem akartam bolcot csinálni magamból, és nem akartam meglevettetni senkit, csak fel akartam mászni egy szupra. Érted? Egy szupra, és próbáltam felmászni, és hát utána mondta a csajom, hogy az egész strand végignézte, hogy a... És a többit már mindenki
3: hát
2: képzelje.
3: Ez szórakoztatásnak.
2: Hát ez biztos, hogy, páran azt gondolták, nézd már azt a szerencsétlen bolcot, vagy tehát ott kilógott.
3: Hú, de jó, látjuk.
2: Úristen, Jézusom.
3: Tényleg azt látjuk, kilóg neki. De tulajdonképpen bohóckolás végül is, igen. Örömszerzés.
2: Igen, nem tudom, mert én csak abban gondolok bele, hogy tudod, a bohóc, az lehet, hogy oda menj, és akkor rá van feszülve arra, hogy neki most így bohóckodnia kell. Az,
3: hát van
2: az
3: elég hivatásos bohóc.
2: Igen, az elég szomorú szenárió.
3: Meg ijesztő,
2: nem?
3: Egyébként, egy igazi bohóc az ijesztő.
2: Meg szomorú, mert szomorú neki ugye az a feladata, hogy boldog legyen. Hú, nem lennék a helyébe.
3: Egyébként van olyan, hogy neked is lehet, hogy volt már, hogy te nevettél ki valaki más?
2: Volt.
1: Szekér Gergő, énekes dalszerző.
4: Tehát ezért fogadom el, hogy ilyen létezik. Tehát belül kacagtam máson, kifele pedig próbáltam nem mutatni. Olyan is volt, hogy kijött. Tehát, hogy egy filmre castingoltunk, vagy reklámra, nem tudom, valamire castingoltunk, egy filmes munkára castingoltunk kislányokat, akik tök tehetségesek voltak, és hát nem mindenki, tehát most is nevetek sajnos, de ezt nem tudja kikerülni az ember, nem volt jó a kislány, sőt, nem énekelt jól, és ezt a szülők nem ismerték föl. Szerintem a lány jobban tudta, hogy ő nem, nincs a toppon az éneklésben, mint a szülei, és szerintem érezték is, tehát ezért nem akartam kimutatni, de hát ezért egy-két kisebb kacaj, ilyen visszafojtott nevet is kijött sajnos, és próbáltam bújni, mert nem akartam, hogy rosszul érezze magát.
3: Egyébként ez nehéz helyzet, mert tulajdonképpen tévéműsorokban is néha megtörténik ugyanez, hogy nem akarja mondjuk a zsűri tagja megbántani azt az embert, csak egyszerűen annyira kibújjan, és ott már lehetetlen helyzet, mert meglátja.
4: Az ez aki... attól függ, milyen műsorról és milyen személyiségű emberről beszélünk.
3: Aha,
4: ez nem egy jó dolog, én azt gondolom, én nem sokszor beszélgettem főszerkesztőkkel erről, hogy szerintem ez egy gerinctelen dolog. Amikor nem hogy utat adunk a röhögésünknek, hanem tényleg szándékosan a műsor kedvéért hülyét csinálunk valakiből, értem, hogy szórakoztató. Én azokat az embereket sem szeretem, sajnálom, akik ezen szórakozni tudnak. Én nekem van egy szekundás szégyenérzet, amikor ezeket a műsorokat nézem. Most direkt nem mondom ki a nevét, de szerintem mindenki tudni fogja, hogy mire gondolok. Ugyanez a TikTok is egyébként, tehát ott is van egy ilyen szekundaszérgyelet, már minden felkerül. És sajnos sokszor az emberek zabálják is ezeket a dolgokat, és én meg azt érzem, hogy nem a minőség miatt, hanem hogy hülyét csinál magából, és ő ezt nem érzi, és kínosan érzem magam, hogy én ezt nézem. Úgyhogy inkább nem.
3: Pedig tulajdonképpen valószínűleg egyébként lehet az a rész is, aki érzi. Viszont olyan ügyesen csinálja, hogy ő, te azt hiszed, hogy ő nem
4: hogy
3: érzi.
4: Ő nem. Ég van ilyen. Biztos, hogy van ilyen, és ő ebből
3: ő
4: gondolom
3: az igazi profi, vagy
4: pénzt
3: az igazi
4: és munkát csinál ebben magát.
3: Ó, tulajdonképpen, igen. Aki azt játszol el, hogy te kineveted őt.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Fehér Balázs énekes.
2: Engem először igazán akkor nevettek ki, amikor kiálltam emberek elé, hogy verset mondjak.
3: És ki nevettek?
2: Bocsánat. Tévedtem.
3: Megbocsátom.
2: Köszönöm. Az volt, hogy kiálltam, és kaptam a közvetlen a fellépés alatt egy olyan kommentet, ami annyira elbizonytalanodott és annyira teletöltött félelemmel, hogy nem mertem megszólalni, attól félek, hogy elrontom. Meg attól félek, hogy az, amit én mondok, az ciki lesz. Tehát, és nem mertem megszólalni, és amikor megszólaltam, akkor csak sírni tudtam. És megszólaltam, sírtam, és kirohantam a teremből.
3: Beavatsz minket, hogy ki mondta azt a kommentet?
2: A Magyar Költészet napja volt.
3: Hány éves vagy közben?
2: Szerintem általános iskola harmadik osztály. Pici gyerek voltam, és mondta az irodalom tanár, az osztályfőnökünk is volt, kérdezte, hogy is Balázska, mit hoztál a versmondó versenyen? Mondom, József Attilát. József Attilát? De mindenki Ady Endrét hozott, meg mit tudom, Pilinszkit, ilyen szörnyen, almafát mondtam, József Attila almafa. Egy gyerekverset mondtam, hiszen gyerek voltam. És egyébként meg szerintem egy tök szép vers volt, semmire nem emlékszem belőle, az se csoda. És annyira megrökönyödtem, hogy egy ilyen reakciót kaptam arra az ajándékra, amit én hoztam, hogy akkor utána ez teljesen leblokkolt engem, és évekig, ugye hát most is emlékszem erre az esetre, de hát azóta nyilván már több százszor álltam a színpadon, nagyon sok ember előtt zenéltem, és ez a dolog már nincs úgy jelen az életemben.
3: A tanár volt akkor, aki előtte szól?
2: Igen, egyébként nem volt ezzel a tanárral nekem semmi komolyabb konfliktusom. Se előtte, se utána kedves volt, normális velem. Csak egyszerűen akkor volt valami beszólása, ami nem jött ki.
3: És akkor ott felmentél a színpadra, szabad ezt végig gondolni? Felmész
2: persze,
3: a színpadra,
2: felmentem.
3: Ott van mondjuk 50 ember,
2: 80. Úgy gondolod végig, hogy nincs színpad, mert ugye hiteles. Kiállok az osztály teremben, oda a tanári asztal.
3: 20-30-40.
2: Szülők, gyerekek, mindenki.
3: Kiálltál, és akkor nem jött ki hang,
2: nem.
3: Egy szó se.
2: Nem. Úgy éreztem, hogyha kinyitom a számot, akkor sírni fogok. És sírtam is.
3: És kinyitottad, és sírtam.
2: És akkor kirohantam. Anyám utánam jött, és akkor ezt kippeltem, ezt a versenyt.
3: Melyik volt az a vers? József Attila?
2: Almafa.
3: Almafa. Egyébként akarod most, ha előveszem, felolvasni, vagy elmondani, és akkor megcsinál? Akarod?
2: Persze, nézzük meg. Szeretném, ha vadalmafa lennék, terebélyes vadalmafa. És hogy testemből jól lakhatna minden éhező kis gyermek, árnyaimmal betakarva. Szeretném, ha vadalmafa lennék, és minden egyes árva gyermek, ha keserű könnye pereg, felkeresné, és könnyeivel öntözné meg a tövemet. Szeretném, ha vadalmafa lennék, miha majd egykor kiszárad és a télapó kivágat, lángjaival felszárítanák könnyeit a búsárváknak. Igen, és ha csak ugyan vadalmafa lennék, volna öröm a földön, és sehol semmi búszenvedés, és a mosolygó fejeket nem bántaná az elköltözés.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tóth Szabolcs humorista.
2: Van egy olyan, ami szerintem kinevettek, mert nem tudhatom, mert tévében volt. Cserkész voltam, és ilyen szoboravatás volt, csak szobor mellett kellett állnom. És akkor filmeztek, és éreztem, hogy így elindul a folyadék az orromból, de most ott nem lehet megállni, és akkor kifújod az orrodat. És akkor, mikor már éreztem, hogy ez már biztos látszik, akkor egy ilyent így elműveltem, és akkor úgy tűnt, hogy megoldotta a problémát, és akkor megnéztük este a híradót, és ezt a képet vágták be. Csomó vágókép volt, ez beszél, az beszél, a cserkészek, és akkor megint egy másik kép. És másnap már így fogadták, tehát hogy látták az emberek, mert másnap így fogadtak a suliba, hogy nem tudom, hogy...
3: És most még én is temetek rajta.
2: Igen, úgyhogy ott szerintem sokan, helyi tévé volt, Csíkszeredában sokan akkor kinevettek.
3: De tulajdonképpen akkor zavart?
2: Zavart, persze, hogy ne zavart volna. Hát akkor még középiskolás voltam, nem is készültem akkor még humoristának, akkor még informatikusnak készültem, és azt mondom, nem baj, majd egy szobába fogok elsötétíted programozni egész életemben, többet senkivel nem beszélek.
3: De most már nem zavar?
2: Most már nem. Lehet, hogy azért lettem humorista, mert féltem attól, hogy kinevetnek. Mert hogyha humorista vagy, akkor nem tudják, hogy most ezt viccnek szántad, vagy komolyan mondtad. Ha komolyan mondod, de egy nagy ostobaságot mondasz, azt mondják, hát biztos vicc volt, és akkor nevetnek.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül lehetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal a várospolgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett kézháró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és számolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autós szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd nekitolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőit a helyszínen elfogták. Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett.
2: Időjárás.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
5: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Japán már 2025-ben elkezdene elektromos áramot sugározni a Földre az űrben telepített napelemekkel. 6 aszteroida mellett elhalad, egy kisbolygón pedig leszáll az Egyesült Arab Emírségek űrszondája. Vassal dúsítják a déli óceánt a pingvinek. A ló és az ember némely arc kifejezése meglepően hasonló. Előrelépést tettek tudósok a nagy hadron ütköztetőben. Áttörést értek el az endometriózis kutatásában. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Az újonnan felfedezett aszteroidáról hallhatnak elsőként, amely több ezer éve a Föld utitársa. Egyes becslések szerint már legalább az időszámításunk előtti 100. év óta a Föld kozmikus szomszédja az a kisbolygó, melyet kvázi holdnak, illetve kvázi műholdnak tekintenek, ami annyit tesz, hogy a Földhöz hasonló időintervallumban kering a Nap körül, de bolygón gravitációs vonzása csak kismértékben befolyásolja. Ami annyit tesz, hogy a Földhöz hasonló időintervallumban kering a Nap körül, de bolygón gravitációs vonzása csak kismértékben befolyásolja. Az aszteroid

0: Kisbolygó a Föld egyetlen kísérője, egy másik kvázi műholdat is felfedezte 2016-ban. Az égitest hasonlóan közel mozog a Földhöz, sőt egy 2021-es tanulmány szerint ez az aszteroida valójában a Föld holdjának egyik darabja lehet. A Föld körül is kering az előzőekben ismertetett 15 méter átmérőjű aszteroida, és 14 millió kilométerre meg is közelíti bolygónkat. Az űrkutatás újabb vívmányáról értesülhetnek a továbbiakban. Az Egyesült Államok és az Európai Unió után Japán is úgy döntött, hogy megpróbál napenergiával áramot előállítani a világűrben. Ez önmagában persze még nem nagy feladat, a dolog attól igazán izgalmas, hogy ezt az energiát megpróbálják majd a Földre lesugározni. A japán űrügynökség már évtizedek óta dolgozik azon, hogy ez a projekt megvalósulhasson. 2015-ben komoly áttörést értek el, amikor sikerült 50 méter távolságra annyi energiát továbbítani vezeték nélkül, ami egy vízforraló működéséhez elegendő. Az űrbéli projektet a magánszektor bevonásával valósítanák meg, és már 2025-re felállítanák a rendszert, ami energiát sugároz a Földre. Egy sor kisméretű műholdat szeretnének pályára állítani, amik megpróbálják az összegyűjtött napenergiát a több száz kilométerre lévő földi vevő állomásokra sugározni. A projekt azért is izgalmas, mert az űrben a nap 24 órájában a hét minden napján dolgoznának a napelemek, nem lenne éjszaka, amikor nincs napfény és nincs miből áramot termelni. Ráadásul mindezt valószínűleg hatékonyabban is tudnák megtenni, mint a földi egységek. Az űrből sugározna áramot a Földre Japán az imént részletezett projekt céljaként. A folytatásban maradunk a csillagászat és űrkutatás területén. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Több ezer kilométeres vízoszlop kitörését észlelték a Szaturnusz holdjáról. Erről a megfigyelésről adunk hírt a következőkben. Rendkívül kiterjedt vízoszlopot figyeltek meg csillagászok a Szaturnusz jeges holdján. A rekordméretű kitörés közel 10 000 kilométerre távolodott el a hold felszínétől, és másodpercenként 300 literes sebességgel zakatolt a világűr felé. A hold, amelynek jég borította külső kérge alatt mély, sós vízű óceán rejlik, már korábban is tudható volt, hogy időnként vízgőzt bocsát ki az űrbe, de ilyen méretű oszlopot még nem láttak kitörni az alig 500 km átmérőjű holdról. A megfigyelések nem csak a Földön túli élet egyik legígéretesebb helyszíneként titulált jeges hold kutatására nyitnak új ablakot, hanem az infravörös űrtávcső képességeit is tovább bizonyítják, ugyanis eddig nem volt egyértelmű, hogy milyen részletességgel tudja elemezni az óceánokkal borított világokat. A Szaturnusz holdjának korábbi megfigyelései során már észleltek jégszemcséket és szerves vegyületeket szállító vízgőzfelhőket, amelyek gejzírszerűen törnek fel a felszíni repedéseken keresztül. Mivel a Szaturnusz jeges holdja rendkívül gyorsan kering a bolygója körül, a vízgőz a hold pályájára áramlik, ahol egy hatalmas fánkszerű gyűrűt, egy úgynevezett tóruszt alkot. A hold felszíni hőmérséklete mínusz 200 Celsius fok, de a szakemberek úgy vélik, a hold magja elég forró ahhoz, hogy felmelegítse a vizet, aminek következtében ilyen kitörések történnek. A NASA kutatói 2017-ben számoltak be arról, hogy az égitesten az általunk ismert élethez gyakorlatilag minden összetevő megtalálható, például a víz, az energia és az adott kémiai jellemzők. Ennek további megismerését azok a jövőbeli küldetések teszik majd lehetővé, amelyek a jeges külső kéreg vastagságát és az alatta húzódó óceán mélységét igyekeznek feltárni. Az előbbiekben megtudhatták, hogy hatalmas vízoszlop kitörését észlelték a Szaturnusz holdjáról. A Mars és Jupiter közötti aszteroidára száll le az Egyesült Arab Emírségek űrszondája a most sorra kerülő hírünk szerint. Ambiciózus küldetést indít az Egyesült Arab Emírségek 2028-ban az aszteroida övbe, amelynek keretén belül egy űrszonda 7 különböző kisbolygót vizsgál majd, és ezek egyikén a tervek szerint le is száll. A szondát az úgynevezett aszteroida övbe küldik majd, amely naprendszerünkben a Mars és Jupiter pályája között terül el. A kisbolygó övnek is nevezett területen számos égitest van, méretük a néhány méterestől a több száz kilométeres átmérőig terjed. A tervek szerint az űrszonda hetet fog közelebbről megvizsgálni, majd 6 kisbolygó melletti elhaladása után 2034-ben elér egy aszteroidát, amelynek felszínén landol majd. Azért esett a kutatók választása erre a kisbolygóra, mert a felületén szerves molekulák lehetnek, amelyek az összetettebb anyagok építőkövei, ezek pedig megfelelő körülmények között elősegíthetik az élet kialakulását. Általánosságban elmondható, hogy a tudósok vizet és szerves anyagokat keresnek az egész naprendszerben. Magán az űrszondán 4 tudományos műszer kapott helyet, amelyekkel az eszköz az aszteroidák geológiáját, összetételét és szerkezetét vizsgálja majd. Egy nagy felbontású, illetve egy termikus infravörös kamera, továbbá egy közepes hullámhosszú és egy infravörös spektrométer. Az imént elhangzott tervek szerint 6 aszteroida mellett elhalad, egy kisbolygón pedig leszáll az Egyesült Arab Emírségek űrszondája. Hamarosan más vizekre evezünk, egészen az óceánokig. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A széndioxid elnyelhető a levegőből és szódabikarbónaként raktározható az óceánban a következő beszámoló alapján. A levegőből befogott széndioxid szódabikarbónává alakítható és raktározható a világóceánokban egy újonnan meghatározott anyagnak köszönhetően, ami a kutatók szerint forradalmasíthatja a közvetlen levegőbefogási ipart. A szénbefogási technológia éveken át arra fókuszált, hogy befogja a széndioxidot a szennyezett helyszínekről, mielőtt még belép az atmoszférába, például a szén és acélgyárak kéményeiből. Közvetlenül a levegőből kivonni a szenet sokkal nehezebb feladat, mivel a széndioxid a légkörben sokkal hígabb, és kivonásához több energia és anyag szükséges. Szakemberek nekifogtak egy új abszorbens anyag kifejlesztésének, ami több széndioxidot képes kivonni a levegőből, mint a jelenlegi anyagok. Az új anyag radikálisan képes fokozni a levegő befogási ipar potenciáját, enyhítendő a klímaváltozást egy hatékony, kereskedelmileg elérhető technológiával, különösen mivel az oldószerek gyártásához szükséges anyagok készen elérhetők alacsony áron. A befogott széndioxid átalakítható szódabikarbónává a hozzáadott tengervízzel. Ez aztán biztonságosan raktározható az óceánban, amely a befogott széndioxid végtelen tartálya. A szódabikarbóna óceánba engedése nem vet fel semmi ökológiai kárt. A szódabikarbóna egy lúg, így nyújt némi hasznot azzal, hogy visszafordítja az óceán savasodását, ami a széndioxid oldódásakor történik. A magasabb lúgosság fokozza a biológiai aktivitást, ami több széndioxid elkülönítését jelenti. Végül az oldószer tartalmazó üzemeket telepíteni lehet a part mentén, így a geológiai szénraktár nélküli országok is eltávolíthatják a szenet a légkörből. Egy vörös réz alapú anyagról adtunk tájékoztatást, amely fokozza a közvetlen levegőbefogási folyamatot, szódabikarbónává alakítva a széndioxidot. Vassal dúsítják a déli óceánt a pingvinek, az erről szóló hírt osztjuk meg most önökkel. Ahhoz, hogy az óceánban élő fitoplankton ellássa szén megkötő feladatát, vasra van szüksége, amihez egy kutatási eredmény szerint a pingvinek is hozzájárulnak. A déli óceán fitoplanktonjának működését a vas jelenléte korlátozza, ezzel a vas közvetlenül is befolyásolja azt, hogy mennyi szenet tud kivonni az óceán élővilága a légkörből. A fitoplankton sejtjeibe épülő vas a táplálkozási láncban a krillbe, a krillből az ezt fogyasztó állatokba, cetekbe, pingvinekbe kerül. A kutatók az Antarktiszon élő álszíjas pingvinek kolóniáját vizsgálták meg, egyrészt megmérték a költőtelepeken felhalmozódó ürülék vastartalmát,

0: tudják, mennyi salakanyag keletkezik, s ennek hatására mennyi vas kerül az óceánba. Megdöbbentő számot kaptak, a világ körülbelül 8 millió álszíjas pingvinje évente 521 tonna vassal dúsítja az óceánt. Ez körülbelül fele annak, amennyit az összes szilászcet juttat a vizekbe, azonban ha az álszíjas két közeli rokonát, a szamár pingvint és az edelin pingvint is hasonló adatok jellemzik, akkor jócskán meghaladja e pingvinek vashozama a cetekét. Bár ezek a számok távol állnak a nem élő források, mint a porvas mennyiségétől, azonban ott nyújtanak segítséget a fitoplanktonnak, ahova a por ritkán jut el a légköri viszonyok miatt. Az előző tanulmány rámutatott az óceánt vassal dúsító pingvinek életmódjára. A továbbiakban maradunk az állatvilág területén. Várjuk vissza Önöket!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A termeszvárak és az energiahatékonyabb épületek kapcsolatát részletezzük a következőkben. Képesek szabályozni a levegő áramlását egy afrikai termeszfaj építményei, így a szellőzést, sapára tartalmat azzal, hogy a vár szivacsszerűen összekapcsolódó üregei és folyosói a termeszvár körüli légmozgást a maguk hasznára fordítva örvénylést keltenek odabenn. Ezek az örvények ezután már elég energiát adnak ahhoz, hogy a vár kellően átszellőzzön, s így szabályozható a belső klíma. Amint egy 2000 termeszfaj közt számos hasonló ökoszisztéma mérnökként dolgozó akad még, némelyek várai a legnagyobb biológiai létesítmények közé tartozva akár a 8 méteres magasságot is elérhetik. Miért ne vehetnének az építészek példát ezekről? A termeszektől ellesett módszerekkel épületeinket légkondicionáló nélkül is komfortossá tehetnénk a kutatók szerint. Két kutató Namíbiában vizsgálta a termeszek több mint 1 millió egyed otthonát jelentő építményeit, amelyek középpontjában vannak az állatoknak élelmet nyújtó gombakertek. A várak 3-5 mm átmérőjű folyosók, kamrák szövedékéből épülnek fel, ezek a belső, kissé szélesebb folyosókat kötik össze a külvilággal. Az esős évszakban a vár az északi, napsütötte oldala felé húzódik egy kijáratrendszer, a száraz évszakban pedig a termeszek lezárják. A kutatók szerint ez teszi lehetővé a benti páratartalom megőrzését és a kellő szellőzés fenntartását. Készítettek 3D nyomtató segítségével egy másolatot a termeszvár falának egy darabjáról, majd a szél hatását imitáló légmozgásokkal vizsgálták a viselkedését, és arra jutottak, hogy a szél bizonyos esetekben örvényeket hoz létre, ezek pedig képesek elszállítani a vár szívéből az állatok által elhasznált levegőt és a felesleges nedvességet. Ezt a folyamatot pusztán a gázok és a vízpára koncentrációjának a vár belseje és a külvilág közt fennálló különbségei hajtják, így még egészen gyenge szélben is kiválóan átszellőzhet a termeszvár. Ahhoz, hogy ipari méretekben is le tudják utánozni a módszert, még szükség van némi technikai fejlődésre, de például ígéretesnek tűnik a porágyas nyomtatás módszere. E típusú 3D nyomtatás nagyobb szerkezeti szabadságot tesz lehetővé, mivel a porágy körbeveszi a készülő darabot, támasztékot nyújt neki, miközben a rétegei egymásra épülnek. Ha sikerül megvalósítani, akkor hatalmas lépést tehetünk a természetközeli építészet felé, és először hozhatunk majd létre valódi lélegző építményeket. A termeszvárak ihlette energiahatékony épületekről esett szó az imént. A lovak arc kifejezésével foglalkozunk a továbbiakban. Lássuk be, a lovak sokarcúak. Mint kiderült, e jószágok 17 különböző pofát vághatnak, 10-zel kevesebbet, mint az ember, de 1-jel többet, mint a kutya, és 4-jel többet, mint a csimpánz. A kutatás részeként a jószágok viselkedését is elemezték, 15 órányi felvételt néztek meg különböző fajtájú és korú lovakról, összesen 86 csődörről és kancáról. Végül katalogizálták a szem, az ajak, az orjuk és az áll mozgását. A végeredmény a mimikai térkép a különböző fajok között evolúciós párhuzamokat sejtett. A ló és az ember némely arc kifejezése meglepően hasonló. Ilyen például a szemöldök felhúzása, ami félelemre, meglepődésre vagy szomorúságra utal, az ajakszöglet hátrahúzása, mosoly üdvözléskor, illetve behódoláskor, valamint a tágra nyílt szem, mely rémületet jelez. Az új ismeretek birtokában többet megtudhatnak a szakemberek a fajok közötti kapcsolatokról. A lovak arc kifejezését kutattuk az előbbiekben. A folytatásban a fizika területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ja. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A következő kutatás szerint először sikerült röntgenfelvételt készíteni egyetlen atomról. Elkészítette a világ első röntgensugaras felvételét egyetlen atomról egy amerikai kutatócsoport, ami forradalmasíthatja az anyagok érzékelésének módját. Mióta Röntgen 1895-ben felfedezte a róla elnevezett röntgensugárzást, az eljárást a tudomány számos területén felhasználták. A tudományos mintákban lévő anyagok típusának azonosítása rengeteget fejlődött az évek során, a technológiai fejlődésnek köszönhetően jelentősen csökkent az a minimális anyagmennyiség, amennyi a röntgensugárzással való kimutatáshoz szükséges. Ma a legkisebb mennyiség, amit egy mintában meg lehet így vizsgálni, körülbelül 10 000 atom, mivel az egy atom által keltett röntgensugárzás nagyon gyenge, így hagyományos detektorokkal nem lehet kimutatni. Az atomokat rutinszerűen le tudják képezni pásztázó szondás mikroszkópokkal, de röntgensugárzás nélkül nem lehet megmondani, miből állnak. Most már pontosan ki tudják mutatni egy bizonyos atom pontos típusát, és egyben mérni tudják a kémiai állapotát is. Ezáltal az anyagokat a végső határig, egyetlen atomig vissza tudják követni, ami jelentősen befolyásolja majd a környezet és orvostudományokat, és talán még olyan gyógymódokat is találhatnak általa, amelyek óriási hatással lehetnek az emberiségre. Először sikerült röntgenfelvételt készíteni egyetlen atomról, erről a kutatásról hallhattak az előzőekben. A továbbiakban Higgs bozon ritka bomlásának észleléséről kaphatnak információt. Áttörést értek el tudósok a Nagy Hadron ütköztetőben. Amikor 2012-ben a Nagy Hadron ütköztetőben felfedezték a Higgs bozont, a részecske fizika világa egy csapásra megváltozott. A Higgs bozon egyedülálló tulajdonságait azóta is vizsgálják a világ legnagyobb részecske fizikai laboratóriumában, ahol a keletkezésének és más részecskékre bomlásának különböző módjait is keresik. Az intézet két kísérleti projektje most közösen találta meg a bizonyítékot arra a ritka folyamatra, amely során a Higgs bozon egy Z bozonra, vagyis a gyenge kölcsönhatás elektromosan semleges közvetítőjére, és egy fotonra, vagyis az elektromágneses kölcsönhatás közvetítőjére bomlik. Ez a felfedezés a kutatók szerint bizonyítékot szolgálhat olyan részecskék létezésére, amelyeket nem jósol meg a részecske fizika standard modellje. A folyamat során a Higgs bozon nem bomlik közvetlenül a nevezett részecskére, hanem a bomlás úgynevezett virtuális részecskék köztes hurokjain keresztül megy végbe, amiket nem lehet közvetlenül kimutatni. Ezek a virtuális részecskék tartalmazhatnak új, még fel nem fedezett részecskéket, amelyek kölcsönhatásba lépnek a Higgs bozonnal. A részecske fizika standard modellje szerint, ha a Higgs bozon tömege körülbelül 125 milliárd elektron volt, akkor a Higgs bozonok nagyjából 0,15%-a bomlik Z bozonra és fotonra. Más a standard modellt kiterjesztő elmélet azonban eltérő bomlási arányt jósol, így ennek mérése fontos betekintést nyújthat a standard modellen túli fizika világába. Az új részecskék létezése nagyon jelentős hatással lehet a ritka Higgs bomlási módokra. Ez a kísérlet a standard modell erős tesztje. A Nagy Hadron ütköztető egyes kísérleteiben magyar kutatók és szakemberek is kulcs szerepet játszanak. Előbbi hírünkből kiderült, hogy áttörést értek el tudósok a Nagy Hadron ütköztetőben a Higgs bozon ritka bomlásának észlelésével. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Mágnessel programozták át a depressziósok agyát, az eredményről a továbbiakban értesülhetnek. Először sikerült kimutatniuk kutatóknak, miért érzik magukat jobban a depressziósok, ha mágneses impulzussal kezelik az agyukat. A depresszió kezelésének egyik módja, hogy mágneses impulzusokkal stimulálják az agyat. Ennek hatásmechanizmusára eddig nem sikerült rájönniük a tudósoknak, amerikai kutatók azonban úgy vélik, megtalálhatták a választ. A mágneses impulzusok képesek megfordítani a kóros agyi jelek irányát, ezzel enyhítve a súlyos depresszió tüneteit. Az egészséges agyban az agy egy bizonyos régiója a test által érzékelt dolgokra jeleket küld az érzelmeket irányító régiónak. A szervezet ez alapján dönti el, hogyan érezze magát. A depresszióban szenvedő résztvevők háromnegyedénél azonban a tipikus aktivitási folyamat megfordult. Minél súlyosabb a depresszió, annál nagyobb a rossz irányba továbbított jelek aránya. A szakemberek szerint mindez olyan, mintha már előre eldöntötte volna az agy, hogy hogyan érzi magát, majd az összes érzékelt jelet ezen keresztül figyeli. Az eredmények szerint a kezelés hatására egy hét leforgása alatt jó irányba álltak be az agyi jelek, ami egybeesett azzal az időszakkal, amikor a depresszió megszűnt. Mindez arra enged következtetni, hogy sikerült úgy átprogramozni az agyat, hogy az olyan legyen, mint az egészséges embereké. Előrelépést jelent az agykutatásban az imént ismertetett eljárás. A következő kutatási eredmény rengeteg nőnek adhat új reményt. Áttörést értek el a női meddőségi esetek majdnem egyharmadának hátterében álló, gyakran nagy fájdalommal járó endometriózis kutatásában, amely hatékonyabbá teheti az ismeretlen eredetű betegség kezelését. Kutatók szöveteket tenyésztettek ki az endometriózis összes ismert típusából, és összehasonlították, hogy ezek a különböző szövetfajták hogyan reagálnak a kezelési módokra. Az endometriózis típusának meghatározása nyomán képesek lesznek felmérni az orvosok, hogy egy pácienst a betegség agresszív, invazív formája fenyegeti-e, és ilyen esetekben a termékenységét megtartó célzott kezelést adják neki. A kutatás eredményeként az orvosok ezentúl célzottan más-más kezelést írhatnak elő az endometriózis típusától függően, ami hatékonyabbá teszi a gyógyítást. Utolsó hírünkből megtudhatták, hogy áttörést értek el az endometriózis kutatásában. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Hallhattak az újonnan felfedezett aszteroidáról, amely több ezer éve a Föld utitársa. Beszámoltunk arról, hogy több ezer kilométeres vízoszlop kitörését észlelték a Szaturnusz holdjáról. Megtudhatták azt is, hogy a széndioxid elnyelhető a levegőből és szódabikarbónaként raktározható az óceánban. Tájékoztatást kaphattak a termeszvár, akik lette energiahatékony épületekről. Szó volt arról, hogy elkészítették a világ első röntgensugaras felvételét egyetlen atomról, valamint ismertettünk egy módszert a depressziósok agyának mágnessel való átprogramozásáról. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Kezdeményezték az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára. Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rendkívüli ülés napirendjére javasolja venni Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új, Százhalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. A kormányfő közlése szerint a kabinet kedd este terjeszti be azt a mintegy 50 oldalas korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely megerősítené az integritás hatóság jogkörét is. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre, vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerül lehetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Hozzátette, innentől fogva már érdekesek lesznek a vagyonnyilatkozatok. Több mint 1000 tonna húst tároltak a nyírvátori üzem szerda hajnalban kigyulladt raktárában, mondta Máté Antal, a város polgármestere egy videós Facebook bejegyzésben. A térség országgyűlési képviselője szerint a közösségi médiában tett bejegyzése szerint az üzemben határérték feletti ammónia koncentrációt mértek. A helyi hatóság vezetője azt mondta, a tűz terjedését megfékezték, most ez a feladat, hogy a tűzzel érintett készáró raktárban a tűzoltók kibontsák az ott tárolt göngyelegeket és számolják a tűzfészkeket. Ez még hosszú időt vesz igénybe, közölte a polgármester. Máté Antal hangsúlyozta, az óvintézkedések részeként a telephely környékéről az embereket kimenekítették. A katasztrófa védelem munkatársai Nyírbátor és környékén folyamatosan mérték a levegő minőségét. Rendőröknek hajtott egy autós a Budai Várnegyedben, a rendőrök elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, a rendőrök a buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autós szerdán délelőtt Budapesten az Andrássy úton, azonban a kocsi vezetője nem állt meg a rendőri jelzésre, hanem gázt adott és menekülni kezdett, útközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőr, majd nekitolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezel. A Lánchídon keresztül az első kerületi Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott 2 motoros rendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak is. A rendőrök a gépkocsi vezetőjét a helyszínen elfogadott.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy minden eddiginél háromszor nagyobb pontossággal sikerült megmérni egy galaxis tömegét. Fejlesztésen esett át a világ legnépszerűbb robotkutyája. Nagy felfedezést tettek magyar kutatók az idegrendszerben. Mesterséges intelligencia segítségével készíti a képet a lencse nélküli fényképezőgép. A beltéri közlekedés újabb formáját alapozza meg egy új szolgáltatás. Jelentősen csökkenhet a drága nemes fémek felhasználása a zöld hidrogén előállítása során. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként beszámolunk a vitorlaszerű napelemrendszerről, amely vezeték nélkül sugároz energiát. Sikeresen tesztelte egy amerikai vállalat a Föld körüli pályára állított napelemes rendszerük első fázisát. A hatalmas napenergia berendezés a napfényt a nap 24 órájában képes begyűjteni, illetve egy űrbéli egység teljesítménye elvileg négyzetméterenként 8-szor jobb, mint a földi napelemeké. Az 50 kg-os űrszondát idén januárban egy rakétával állították alacsony pályára. Három rendszer tesztelnek vele, egy kinyitott

0: megnyíló modult, amely a napelemet tartja, egy olyan modult, amely több különböző napelem konstrukciót tesztel, hogy kiderüljön, melyik lenne a leghatékonyabb az űrben. Végül egy a vezeték nélküli mikrohullámú energiasugárzásért felelős modult. A tesztek sikeresek voltak, a szondáról küldött energiasugarat a földi állomáson észtelték a várt időben és frekvencián, illetve a megtett távolság alapján megjósolt megfelelő frekvencia eltolódással. A projekt újdonsága, hogy rugalmas, könnyű szerkezetes struktúrákkal és vezeték nélküli átvitellel folynak. Erre még nem volt példa a világon. Fellőtték az első föld körül keringő napelemet, erről hallhattak az előzőekben. A továbbiakban a gravitációs lencsézéssel történő tömegmérést ismertetjük. Minden eddiginél háromszor nagyobb pontossággal sikerült megmérni egy galaxis tömegét svájci kutatóknak a benne lévő kvazár gravitációs lencse hatása segítségével. Az űrteleszkóp által korábban megfigyelt kvazár szolgált a mérések tárgyaként. Az űrtávcső felvételén két fényes objektum látható a rendszer szívében. Az egyik a kvazár, a másik egy galaxis, e galaxisok valószínűleg épp összeolvadóban lehetnek. A lencsehatás miatt gyűrű alakot felvevő galaxis jóval távolabb helyezkedik el, az előtérben lévő objektumok lencsézése miatt válik láthatóvá. Azonban ez esetben nem a távoli, gyűrűvé torzult objektum volt a mérés tárgya, az csupán eszközként szolgált. Azáltal, hogy megvizsgálták, milyenné görbült a lencsézés révén, kiszámíthatták, hogy a lencsézést okozó két objektum tömege mekkora. Ezek egyike a kvazárnak otthont adó galaxis, amely egy szupernagy tömegű fekete lyuknak is otthont ad. A szupernagy tömegű fekete lyuk a kialakulásának rejtélyéhez visz közelebb azt, ha megértjük a környezetüket, így a galaxisuk tömegét. Tehát ezen ismeretek nem csak a galaxis tömegéről nyújtanak információt, hanem a tömeg segítségével egy távoli galaxis fejlődését is feltárják. Az iménti hírünkből kiderült, hogy további információkkal szolgál a korai galaxisokról és a korabeli fekete lyukak születéséről a gravitációs lencsézéssel történő tömegmérés. Hamarosan a robotika világába kalauzoljuk hallgatóinkat. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Összegyűjtöttük

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Az öngyógyító robot bőrről adunk most információt. Elkészült az első olyan többrétegű érzékelővel ellátott hártya, ami a gyógyulás során automatikusan átrendeződik. Fontos lépést tettek kutatók abban, hogy újra alkossák a rétegzett emberi bőrt, ami rekreálja magát a gyógyulási folyamat során. Az új anyagok érzékelik a környezet hőmérsékleti, mechanikai, elektromos változásait, de még a nyomást is felismerik, sőt képesek meggyógyítani magukat. A műbőr puha és nyújtható, ha átszúrják vagy belevágnak, minden réteg szelektíven meggyógyul. Csak úgy, mint a valódi emberi bőrnél. Az anyag 70 Celsius fokon 24 óra alatt szobahőmérsékleten körülbelül egy hét alatt meggyógyítja magát. A mágneses tér által vezérelt navigációval és az indukciós fűtéssel kombinálva újra konfigurálható robotokat építhetnek, amik változtathatják alakjukat és érzékelik a deformációjukat. Ez a hamis bőrt egészen hasonlatossá teszi több rétegű bőrünkhöz. A mesterséges bőr lehetővé teszi a robotok számára, hogy sokkal részletesebben és finomabban fogják fel környezetüket. Ez nem csak a biztonságos mozgásban segíti őket, hanem jobban tudnak emberek között dolgozni, előre tudják jelezni a baleseteket, és így is elkerülhetik őket. Ez a tapintás érzék segítheti a robotokat, hogy érezzék a hőmérséklet emelkedést és az emberek közelségét is. A cél az, hogy a robotok is ugyanazokkal a képességekkel rendelkezzenek, mint mi emberek. Az előbbiekben bemutatott mesterséges bőr lehetővé teszi a robotok számára, hogy sokkal kifinomultabban és érzékenyebben észleljék környezetüket. Még több területen lesz bevethető a frissítéseknek, fejlesztéseknek és új műszereknek köszönhetően, következő hírünk főszereplője a robotkutya. Új képességekkel ruházták fel a világ legnépszerűbb robotkutyáját. Az új fejlesztéseknek köszönhetően már képes a mutatók állása alapján analóg mérőórákat is leolvasni, érzékelni az ember számára láthatatlan gáz és légszivárgást, illetve önállóan nyitja ki az előtte lévő ajtókat. A roboton elhelyezett hőkamerákkal képes az ellenőrzött helyiség akár három különböző pontján érzékelt hőmérsékletet összehasonlítani, sőt akár riasztani is, ha a beállított határértéket átlépi valamelyik vizsgált tárgy vagy hely. Ipari környezetben például gyárak, erőművek, üzemek területén szintén hasznos új funkció, hogy a robot képes az analóg, csak mutatókkal rendelkező mérőműszerek leolvasására. A hőellenőrzéshez hasonlóan itt is jelezheti az emberi személyzetnek, ha az előre beállított értéktől eltér a leolvasott adat. A tárolt információkat a robot a hozzátartozó vezérlő alkalmazásba továbbítja, így gyakorlatilag képes digitalizálni az analóg módon mért értékeket. A robotkutya szoftverjének legújabb verziójába integrálták az úgynevezett akusztikus képalkotás képességét is, amivel hatékonyan és gyorsan találja és mutatja meg az adott területen lévő gáz vagy légszivárgást az üzemben, erőműben vagy alagútban. A robot mozgása és viselkedési mechanizmusa is átesett egy kisebb ráncfelvarráson. Mostantól a csúszós felületeken és nedves padlón is biztonságosabban tud majd lépdelni. A vállalat a még tesztfázisban lévő új ajtónyitó funkciót is bejelentette. Az új fejlesztés ígérete szerint mostantól egy adott, előre beprogramozott útvonalon haladva az előtte lévő csukott ajtókat önállóan is kinyitja majd. Fejlesztésen esett át a világ legnépszerűbb robotkutyája előző beszámolónk alapján. A továbbiakban különös növényi képességekről lesz szó. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

0: Jött egy ügyvéd, mert volt rá lé. 2 millió a védőbeszéd.
1: A lány drogos volt, a fiú drogos volt, az elme állapot korlátolt.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A növények különös képességeit ismerhetik meg következő hírünkből. Vékony üvegszállal érintettek meg növényeket egy kísérlet sorozatban, azt vizsgálva, miként reagálnak erre. Kiderült, hogy az érintés hatására a növényi sejtekben egy lassú kálcium hullám indult el, majd amikor elengedték a növényt, egy következő, sokkal erősebb és gyorsabb ugyanilyen hullám történt. Azt eddig is ismerték a szakemberek, hogy a növény érzékeli az érintést, most azonban kiderült, hogy képes megkülönböztetni azt, ha megfogják attól, ha elengedik. Meglepő, hogy megérzik az érintés jelentette nyomás növekedést, majd azt is, amikor visszaáll a nyomás, ha elengedik a növényt. Ráadásul ezt idegrendszer nélkül és az állatoktól eltérő módon teszik. A kutatók lútfűvel és dohánynövényekkel végeztek kísérleteket, amelyekben a növények levelét mikroszkóp alá téve érintették meg azokat egy körülbelül emberi hajszállal egyező vastagságú üvegszállal. Az érintés erősségétől és jellegétől függően számos különböző reakciót láttak, ám a megérintés és az elengedés közti különbség szembeötlő és egyértelmű volt. A megérintést követő fél percen belül elindult a kalcium hullám a sejtekben sejtről sejtre haladt, mintegy 4-5 percen keresztül. Amikor elvették az érintő üvegszálat, sokkal gyorsabban haladt az ennek hatására beinduló kalcium hullám, és alig egy percig tartott csak. A kutatók szerint a sejtekben jelentkező nyomás változását jelezhetik ezek a hullámok. Mivel a növényi sejtek sejtfalai meglehetősen merevek, a gyenge érintés hatására is megnőhet bennük a nyomás. Az elképzelést mikroszkópikus nyomás szondázással ellenőrizték is, ezzel kiváltották a hullámokat és igazolták azok okát. Különös növényi képességekről értesülhettek az előbbiekben. Az orvostudomány területéről érkezik a következő kutatási eredmény. Nagy felfedezést tettek magyar kutatók az idegrendszerben. Sérülések, neurodegeneratív betegségek, sztrók vagy fertőzések után szükségessé váló lebontó folyamatok új formáját fedezték fel az idegrendszerben magyar kutatók. Agyunk állandó változásban van, nem csak a kognitív folyamatok terén, hanem fizikálisan is, amely során folyamatosan épülnek és bontódnak fontos alkotóelemek. Rendellenes körülmények között, például agysérülésekben, neurodegeneratív betegségekben vagy sztrók, illetve fertőzések esetén hosszabb, rövidebb ideig ez az egyensúly eltolódhat. Az idegrendszer felépítésében az idegsejteken kívül résztvevő gliasejtek egyik feladata az agy tisztán tartása. A kutatók viszonylag jól ismerik, hogy a gliák hogyan azonosítják a lebontandó anyagot, mikróbákat. Az azonban sokkal kevésbé kutatott, hogy ezek miként bontódnak le a gliák egyik emésztő centrumában. A kutatók egy modell szervezetben vizsgálták a gliák lebontó folyamatait. Felfedezték, hogy a sejtek saját anyagainak lebontásáért felelős gépezet egyes fehérjéi szabályozzák az idegsejtek leghosszabb nyúlványa sérüléskor keletkező törmelékének történő lebontását. A gliák és a neuronok egymástól független genetikai manipulálásával sikerült megmutatni, hogy a már ismert, csak erre a folyamatra jellemző gének és fehérjék működése szükséges a normális törmelék eltávolításhoz. Mivel az emlősagyban is ismert már a kutatók által vizsgált lebontási forma fontossága, ezért a folyamat lehetséges terápiás célpontként is szolgálhat a későbbiekben. Lebontó folyamatok új formáját fedezték fel az idegrendszerben magyar kutatók, az erről szóló hírt osztottuk meg önökkel az imént. A folytatásban technológiai vívmányokról kaphatnak tájékoztatást. Várjuk vissza önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A továbbiakban a gombából készült ruhákkal foglalkozunk, amik ha elszakadnak, megjavítják magukat. Önmagát is képes javítani a kutatók által kifejlesztett gomba alapú ruhaanyag, amely biológiailag lebomló, tehát környezetbarát. A divatipar igen környezetszennyező, és már az is végzetes lehet egy-egy ruhadarabra nézve, ha az elszakad, de mi lenne, ha utóbbi esetben a ruha meg tudná javítani önmagát? Valami ilyesmit eredményezhet a kutatók új felfedezése. Arra jöttek rá ugyanis, hogy a sok gomba által termelt gyökérszerű szálak felhasználhatók biológiailag lebomló, viselhető anyagokként, amelyek ráadásul önmagukat is képesek megjavítani. A kutatók vizsgálatainak középpontjában a pecsétviasz gomba nevű gombafaj állt. Ebből állítottak elő olyan bőranyagot elágazó gombafonalakból, amelyek együttesen egy micélium nevű struktúrává alakulnak. Ez utóbbi anyag nem teljesen ismeretlen, több területen is használják őket, de az előállítás folyamata megsemmisítheti a gombaspórákat, amelyek az anyag regenerálódását segítik. Hogy ezt kiküszöböljék, a kutatók micéliumot, spórákat, szénhidrátokat, fehérjéket és más tápanyagokat elegyítettek egy folyadékban, így elősegítve egy eltávolítható, valamint kiszárítható bőr növekedését. Ennek eredményével egyelőre annyi csak a gond, hogy túl vékony és gyenge ahhoz, hogy ruha készülhessen belőle. Van tehát tere a fejlődésnek, ám a kutatók biztosak abban, hogy a jövőben jobbá tudják tenni a fejlesztésekkel, például több réteg egyesítésével. További érdekesség, hogy a gyártás során nem vesztek kárba a spórák, amelyeket újjá lehet éleszteni, hogy az anyagon lévő szakadásokra új gombafonalakat növesztenek, így bejavítva a sérüléseket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gomba alapú önjavító ruhadarabok holnap már az üzletekbe kerülnek. Az is probléma egyelőre, hogy a gyógyulás folyamata több napos, és az is látszódik, hogy hol voltak sérülések. A kutatók azonban bíznak abban, hogy ezeket idővel majd sikerül kiküszöbölni. Az iménti hírünkből kiderült, hogy hamarosan jöhetnek a ruhák, amik ha elszakadnak, megjavítják magukat. A tudomány mai állása szerint a vak lencse nélküli fényképezőgép mesterséges intelligencia segítségével készít képet. Lencsék vagy objektívek helyett helyadatokat és mesterséges intelligenciát használ egy adott helyről és pillanatról készült kép elkészítéséhez az innovatív fényképezőgép, amely fizikai prototípusként és virtuális programként is létezik. A készülék bizarr külsejét a föld alatt élő és vadászó csillagorú vakond inspirálta. Ennek az állatnak nincs szüksége fényre, következésképpen úgy fejlődött, hogy orrán lévő újszerű antennáin keresztül érzékeli a körülötte lévő környezetet, ami szokatlan, ám intelligens látást biztosít számára. A fényképezőgép úgy működik, hogy olyan nyilvános adatokat gyűjt a helyszínről, mint például a postacím, jelenlegi időjárás, napszak, illetve a közeli intézményeket, helyeket is felhasználja. Az információk segítségével összeállít egy bekezdést, amely részletezi az aktuális helyet és pillanatot. A kereső valós idejű leírást jelenít meg az aktuális tartózkodási helyről, az elsütő gombot megnyomva pedig képet készít a szöveg alapján. A kamerán lévő tárcsákkal lehetőség van a készítendő kép paramétereinek beállítására. Az eredményül kapott fotó nem csak egy pillanatkép, hanem egy összetett és árnyalt interpretációja az adott helyszínnek, mondhatni, hogy a mesterséges intelligencia így látja a környezetét. A tervező szerint az eszköz módot ad az embereknek a világ egyedi megtapasztalására, amely nem korlátozódik csupán a vizuális érzékelésre. A mesterséges intelligencia segítségével készíti a képet a lencse nélküli fényképezőgép, erről számoltunk be az előzőekben. Hamarosan a testben irányítható kapszula kameráról kaphatnak tájékoztatást. Maradjanak velünk!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy kapszula kamera kerül most bemutatásra, amely a testben irányítható konzollal. Kifejlesztettek kutatók egy új típusú kapszulás endoszkópiát, amely mágnesek segítségével irányítja az eszköz mozgását a testben. Az eszköz képeket és videókat készít a környezetéről, illetve a mozgáshoz a bél természetes mozgékonyságát és a gravitációt is használja. A hagyományos endoszkópia egy hosszú, vékony, hajlékony csövet használ, amelynek a végén videókamera van, és amelyet a szájon keresztül vezetnek be a felső gyomorbélrendszerbe. Az eljárást a gyomorfájdalom, a vérzés, a fogyás és sok más betegség okainak kivizsgálására használják, gyakran altatásban. A kapszulás endoszkópiánál egy mini kamerát tartalmazó tablettát nyelnek le, amely képeket készít az emésztőrendszerről. Noha ez kevésbé invazív, mint a hagyományos eljárás, az eszköz csak korlátozottan képes mozogni. Nem lehet a gyomor egy adott érdeklődésre számot tartó területére irányítani, mert a bél természetes mozgékonyságára támaszkodnak a gyomor-bél traktusban való mozgásban. Amit viszont lát, arról 95%-os arányban képes videó és állóképeket rögzíteni, például vérzésekről, gyulladásokról vagy elváltozásokról. Egy fejlesztésről adtunk hírt az előbbiekben, amely képeket készít a gyomor nehezen megközelíthető részeiről. Nincs több felesleges séta, ha lábbal irányítható ülésekkel szágulhatunk az épületekben, soron következő hírünk szerint. A bicikli megosztó szolgáltatások után itt az ülés megosztó, amelyet azzal a céllal fejlesztettek ki mérnökök, hogy a beltéri közlekedés újabb formáját alapozzák meg, és azok számára is kényelmes megoldást nyújtsanak a séta kiváltására, akik nem szeretnék sok mozgással fárasztani magukat. Az ülés legérdekesebb jellemzője, hogy kétféle üzemmódban is működik. Egyrészt tud autonóm módon közlekedni, így egy potenciális felhasználó megjelenése esetén egyszerűen odagurul az emberhez. Másrészt indulás után átvált lábbal irányítható üzemmódba, ekkor már a felhasználó vezérli a lábtámaszon található platform segítségével. A belsejébe csomagokat is lehet pakolni, ami még inkább megkönnyíti a beltéri közlekedést. Az eszközt emiatt főként repülőtereken, bevásárlóközpontokban és más forgalmas közösségi terekben lehet optimálisan alkalmazni, valamint az idősebbek mozgását is könnyítheti, egyúttal a bicikli és roller megosztó szolgáltatások épületeken belül használható alternatíváját kínálja. A feltalálók az okosüléssel kapcsolatban kiemelik, hogy alkalmazása közben lehetséges mindkét kéz szabad használata, vagyis az utasai az út alatt is tudnak másokkal gesztikulációval kommunikálni, vagy akár tableten a munkájukat végezni, esetleg olvasni. Az ülése közben maximum 8 km/h sebességgel biztonságosan navigál keresztül bármilyen forgalmas terepen a rajta elhelyezett szenzorok segítségével. Az eszköz prototípusát már tesztelik, de a jármű egyelőre nem fog megjelenni a reptereken és más létesítményekben, mivel a próba csak a koncepció életképességének bizonyítását szolgálja. A beltéri közlekedés újabb formáját alapozza meg az imént részletezett szolgáltatás. A továbbiakban egy új anyagfajtáról hallhatnak. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: kértem.
1: Hírek a tudomány világából.
2: A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Egy új anyagfajtát hoztak létre holland tudósok, az erről szóló tanulmányt elemezzük most. Egy anyag két jellemzése kölcsönösen kizárólagos, valami vagy merev, vagy jól elnyeli a rezgéseket, de ritkán mindkettő. Ám ha tudnánk olyan anyagokat készíteni, amik egyszerre merevek és jól elnyelik a rezgéseket, lenne egy csomó potenciális felhasználása a nanoméretű konstrukcióktól a légi közlekedési mérnökségig. Egy holland kutatócsapat most talált egy eljárást, hogy olyan anyagokat hozzanak létre, amik egyszerre kemények, de mégis jól elnyelik a rezgéseket. A kutatók felfedezték, hogy a trükk az, hogy olyan anyagokat használjanak, amik meghajlanak, mint a vékony fémlapok. Megvizsgálták a hajlított anyagoknak a tulajdonságait, és azt találták, hogy mindegyszerre kemény és eloszlatja a rezgéseket. Mivel az ismert anyagok nem rendelkeznek a tulajdonságoknak e kombinációjával, az új laboratóriumban készült anyagoknak nagyon széleskörű potenciális alkalmazásai vannak, nagyon sokféle skálán. Az imént megtudhatták, hogy egy eljárásnak köszönhetően új anyagfajtát alkotott egy holland kutatócsoport. Utolsó hírünk szerint a zöld hidrogén már nemes fémek nélkül is gyártható. Jelentősen csökkentették koreai kutatók a drága nemes fémek, például a platina és az iridium felhasználását a zöld hidrogén előállítása során. Noha a zöld hidrogén kulcs szerepet játszik a széndioxidmentes gazdaság megteremtésében, elterjedése a magas előállítási költségek miatt komoly akadályokba ütközik. Elsősorban a drága nemes fémek miatt magasak a gyártási költségek, de ha minden igaz, koreai kutatók most megtalálták a módját annak, hogy jelentősen kevesebb ritka fémet használjanak fel a hidrogént előállító víz-elektrolízis berendezésekben. A védőrétegekben lévő nemes fémet olcsó vasnitriddel helyettesítették, majd a vasnitrid réteg tetejére egy körülbelül 25 nanométer vastag iridium katalizátort vontak fel egyenletesen. A kifejlesztett elektróda kiváltja a védőrétegként használt aranyat vagy platinát, a meglévő kereskedelmi elektrolízis egységekhez hasonló teljesítményt biztosít, és az iridium katalizátor mennyiségét a jelenlegi szint mindössze 10%-ára csökkenti. Az új alkatrészekkel felszerelt elektródát több mint 100 órán keresztül működtették, hogy ellenőrizzék a kezdeti stabilitást. A kutatók reményei szerint az elektród teljesítményének és tartóságának további megfigyelése után hamarosan kereskedelmi forgalomba is alkalmazható lesz az új technológia. Jelentősen csökkenhet a drága nemes fémek felhasználása a zöld hidrogén előállítása során, utolsó hírünk alapján. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy fellőtték az első föld körül keringő napelemet. Foglalkoztunk az öngyógyító robot bőrrel. Hallhattak a növények különleges képességeiről. Megismerhették a gombából készült ruhákat, amik ha elszakadnak, megjavítják magukat. Bemutattuk a kapszulás endoszkópiát, amely mágnesek segítségével irányítja az eszköz mozgását a testben, valamint megtudhatták, hogy a zöld hidrogén már nemes fémek nélkül is gyártható. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszonthallásra!
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a keddemben nyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal a tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta.
1: Időjárás.
2: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
1: Kezdődik a magyar zenei műsor.
3: Kezdődik a magyar zenei műsor.
1: Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, az Antares zenekarból Kolosai Ferenc a műsor mai vendége. Kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: az Antares zenekarból. Itt van Kolosai Ferenc. Szia Ferenc, üdvözöllek!
1: Szép napot mindenkinek, hello, hello!
0: Az Antares zenekarnak jó most így nyáron?
1: Szerintem kicsit nagyon meleg, de ez, szerintem ez így jól van így, ez az egyik. A másik meg az, hogy teltházas koncertet tudtunk nyomni az Analog Music Hallban. Szóval az a helyzet, hogy innen is egy hatalmas ölelés minden kedves
0: mindenkinek.
1: Közönsége. Igen, mindenkinek, igen. Úgy érzem, hogy az elég, úgy érzem, hogy az egész világ ott volt, és ez rendkívül jól esett, úgyhogy nagy-nagy puszi mindenkinek. És rengetegen úgy jöttek, hogy készülve már énekelték a második lemezről a dalokat, és ez valami eszméletlen megható élmény volt.
0: Hát azt elhiszem egyébként. És milyen érdekes hallgatni tényleg, hogy egy viszonylag keményebb zenét játszó zenekarból valaki azt mondja, hogy ölelés mindenkinek, és nem is tudom, még milyen szépeket mondtál, és átölelnéd a világot. Lehet, hogy a dalaitok is formálódnak, pedig egyébként egyfajta ilyen keményedést azt én jól érzékelek az Antares zenekaron, tehát van rajtatok egyfajta keményebb vonal, vagy nincs?
1: Igen, szerintem elindult egy ilyen keményebb vonal, ami már valamilyen szempontból az első lemezen is megjelent, úgymond, egyre, és az egyre jobban fokozódott szerintem, hiszen amúgy úgymond rengeteg dal maradt le az első lemezről, ami most végre rákerült a másodikra. És igen, azóta azért sok idő telt el, rengeteget próbálunk, rengeteget koncerteztünk, hála Istennek, és igen, változunk, és úgy tűnik most egy kicsit ilyen, nem is tudom, talán agresszívebb korszakunkat éljük, lehetséges, és emiatt szerintem ez a dalokon is meglátszik, bár én azt mondom, hogy szerintem az új balladánk, jaj, most elkezdtem volna az új balladánk, hogy mennyivel szebb, de az a baj, hogy a végén megint, felejtsd el, amit mondtam. Valószínűleg igen, egy kicsit agresszívabbak lettünk, de szerintem a szó pozitív értelmében.
0: Hát, ha pozitív, ha negatív, mégiscsak agresszív, azt mondod, kérdezem én, hogy hát mi baj, fiúk, minek az az agresszivitás, tehát lehet, hogy előbb-utóbb bunyó is lesz.
1: Nem hiszem. Attól függetlenül, hogy agresszívabb a dolog, azért én úgy érzem, hogy szerettünk volna még jobban technikailag egy kicsit még magasabbra tenni a leszet, mert az első lemez után, ugye az első lemeznek elég hálásak vagyunk, hiszen az indított el minket nagyon sok szempontból, az Artist USD-től kezdve egy csomó minden, és az úgy tűnik, hogy ezt az agresszív oldalunkat hozta ki belőlünk, de az helyzet, hogy szinte egyöntetően azt mondtuk, hogy a harmadik lemez automatikus egy kicsit le kéne nyugodni. Tehát, hogy tényleg az van, hogy szerintem jó magunkat is megleptük ezzel a keményebb vonalat.
0: Igen, a harmadiknál le kellene nyugodni, csak meg is kell azt élni, és most van a második lemez időszaka. Agresszívnek egyrészt agresszív, de egyébként lehet, hogy egy kicsit sötétebb irányban is elmozdultatok most.

0: Csak kérdezem.
1: Lehetséges, bár amúgy sokat beszélünk erről a keményebb dologról, de én nekem szebb amúgy a második lemez.
0: Hát látod, ez és az ember még szépnek is látja az agressziót, azt mondod, és még a sötétebb irányokat, mert már benne van az ember.
1: Én is így gondolom ezt, igen.
0: Hát ezt csak te gondoltad így.
1: Lehetséges, de nem, szerintem sokan egyet tudnak velem érteni. Én nem hiszem, hogy az erőszak sok mindenre megoldás. De tényleg megosztó amúgy a második lemezről a visszajelzés, bár végig pozitív.
0: Hát biztosan ez egyfajta önterápia nektek is.
1: Ez egészen biztos, hogy az. Igen.
0: Na, folytatjuk nem sokára az Antares zenekarból. Itt van Kolosai Ferenc.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Antares zenekarból. Kolosai Ferenc itt van. A zenétekkel ti simogatni szeretnétek az embereket, vagy valami mást csinálni velük?
1: Én úgy gondolom, hogy ezt ugye sokszor felmerül az a kérdés, hogy mennyire akarunk mondjuk saját magunknak vagy a közönségnek megfelelni. Hát ez úgy van, hogy egyik sem, hanem szeretnénk egy nagyot bulizni, egy nagyot szórakozni a közönségünkkel. Tehát, hogy szerintem mi ezt a lelkületet követjük, és szerintem ez válasz is a kérdésedre, hogy szerintem ebben benne van simogatás, szerintem ebben benne van egy-két ironikusabb beszólás, szóval szerintem ez mindenképpen egy intimebb kapcsolatot szeretnénk a közönségünkkel létrehozni, de ez tényleg az, hogy együtt szórakozunk, és együtt vagyunk boldogok. Inkább ez az egymásra való odafigyelés, mint egy jó párkapcsolat.
0: Nekem most először jelölj meg, kérlek, egy dalt, amit megmutatunk, és akkor utána visszajövünk.
1: Rendben, elsőként a Too Bad című számunkat szeretném, hogyha lejátszanátok. Most ebből a szempontból érdekes téma, hogy ugye a Fresco dalról lett videóklipünk, és mi régen még azt éreztük, hogy a Too Bad az, ami igazán közönségbarátabb lesz, és aztán innen is puszilom a Szombat Mátit, aki ragaszkodott ahhoz, hogy a Fresco legyen, hiszen mindig is szerintem azt csináltuk, hogy egy kicsit ellent mentünk a szabályoknak, és végül nem a Too Bad-ről csináltunk klipet, hanem a Fresco-ról, ami egy kicsit azért elvontabb dalunk, sokkal sokszínűbb, de valamilyen szempontból igazunk volt, mert most jelenleg talán az egyik leghallgatottabb dalunk az a Too Bad, úgyhogy ezzel szeretnék kezdeni.
0: Na hát akkor mutatjuk, az Antares zenekartól következik a dal. Kolosai Ferenc itt van, mindjárt jövünk és folytatjuk.
2: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek!

0: Veled címmel szólt az Antares zenekar dala. Kolosai Ferenc itt van a csapatból. De most egyébként az Antares zenekar most már egy olyan 3-4 éve működik. Most pontosan nem tudom, te tudod a pontos évet?
1: Nem tudom. Az a helyzet, hogy 2017 vége felé, amúgy szerintem akárhanyagban mindig más mondunk, de biztos, hogy 2017 vége volt az, ami így elkezdtünk próbálni, és volt egy ilyen másfél évünk, amikor ugye senki nem tudott rólunk, tehát egy remete életet éltünk a próbateremben.
0: Igen, csak igazán próbáltatok.
1: Csak próbáltunk, és 2000, hát, vagy egy év, valami ilyesmi, de amikor így igazán elindult minden, az a 2019-es év.
0: És ez milyen jó egyébként, tényleg még úgy emlékszem, hogy Nagy Szabolcs a Füles Bagoly szervezője emlegette, talán, hogy ti voltatok azok a zenekar, akik például, ha jól emlékszem, ő emlegette pár adással ezelőtt, hogy az első évben csak próbáltatok, és aztán pedig előjöttetek, hogy jól bepróbáltátok a dolgokat, ezt lehet, hogy már én mondtam ott a beszélgetésben, hogy addig próbáltátok, amíg úgy összepróbáltátok az anyagot, hogy aztán előjöttetek, és onnantól taroltok.
1: Igazából amúgy tényleg ez történt. Tehát, hogy de amúgy nem volt ez annyira kübevésve és megtervezve, amúgy, hogy de nem ez volt a cél elsődlegesen, hogy hú, szétpróbáljuk magunkat, aztán boom. Alapból az biztos, hogy, az biztos úgy volt, hogy úgy nem akartunk már kiállni, mert azért voltak előző zenekaraink, ahol néha lehet előfordult az, hogy talán még nem volt teljesen kezünkben a dal, de már elkezdtünk fellépegetni. Itt ezt már nem akartuk. Ez szerintem az a tapasztalat beszélt belőlünk, és tényleg úgy akartunk elindulni. Ebből a szempontból az tervezett volt, hogy valamiféle berobbanás lesz, de nem gondoltuk, hogy ekkora robbanás lesz az elején.
0: Mert egyébként itt tulajdonképpen ti 4 zenetanár vagytok, a csapat 4 tagja.
1: Igen. Bár mondjuk az a helyzet, hogy én úgy gondolom, hogy nem egy túl különleges dolog, hogy mi zenészként zenét oktatunk. Nagyon sokan csinálják ezt az országban, hál' Istennek. Az egy másik kérdés, hogy tényleg egy kicsit ilyen újabb felfogású, személyre szabottabb tematikát szeretünk tanítani, ami szerintem egy modernebb hozzáállás, és amúgy szerintem, ami most már aktuálisabb, de az biztos, hogy nagyon-nagyon szeretünk például tanítani a mai napig, tehát hogy ez tényleg ez egy ilyen szenvedélyünk, meg tényleg ilyen érzelmileg kötődünk azokhoz az iskolákhoz és azokhoz a diákokhoz, akiket tanítunk a mai napig.

0: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt.
1: Sokkal jobban szereted, mint ahogy mondod, ritkábban mondod, mint ahogy

0: az Antares zenekarból Kolosai Ferenc itt van. Készítek megint egy dalt, kettesnek a New Moon című, az amit...
1: Igen, igen, a második számot szeretném, hogyha az a New Moon lenne.
0: Nekem ebből a pár dolgot.
1: Igazából talán amikor vettük fel a második lemezt, akkor szerintem ez egy intén szép történet, szerintem meg arról egy kicsit, hogy mennyire inspiráljuk mondjuk egymás zenekaron belül, hogy azért tényleg az utolsó pillanatban lettek készen a szólók, a szövegek, a dalamívek, stb. És például volt egy olyan, amikor Boti már feljátszott a gitárszólóját, és ebben a szólóban, a nyomban van egy nagyon szép rész, amit nem fogok lelőni, mindenki dönts el maga. És például nekem nagyon sok ebben a dalban van egy pár dal, amit az a gitárszóló ihletett, és ez nekem ez annyira, azt mindig annyira szívesen éneklem ki azt a részt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kedves, szintén nagyon-nagyon kedves dal a számunkra.
0: Antares zenekar New Moon című dal következik, Kolosai Ferenc itt van, és mindjárt folytatjuk.

0: címmel szólt az Antares zenekardala Kolosai Ferenc itt van. És te mit mondasz most, hogy az Antares zenekar milyen életszakaszába érkezett most el?
1: Szerintem most egy olyan életszakaszba értünk ezzel a második lemezzel. Most is jelenleg amúgy a tudásunk legjavát adjuk. Szóval továbbra sem fogyott el a próbákért való lelkesedésünk, szóval továbbra is nagyon intenzív próbákat tartunk, folyamatosan fejlődünk, nem csak technikailag, hanem szerintem zeneileg. Sokan kérdezik esetleg azt, hogy ugye, hogy most belettek-e fejezve ezek a dalok, vagy csak abba hagytuk. Én is azok közé tartozom, aki azt mondja, hogy egy dalt igazából csak abba hagyni lehet. De én amúgy ezt a második lemezt én személy szerint kifejezetten befejezetnek érzem. Tehát ami egy stúdió felvételtől elvárható, vagy tőlünk elvárható, nekem ez egy befejezett érzést eredményez. Még mindig tudnék rajta csűrni, csavarni, talán a határidő, és ez egy kicsit így letisztította bennem az aggályokat, és így tényleg így kompletten mindent, én nekem átozzék minden teljesen tökéletes ebben a második lemezben.
0: És el is tudjátok engedni ilyenkor a dalokat annyira, hogy ha már egyszer azt kiadtuk, akkor azt egyszerűen, még hogyha nem is érzi valaki késznek, akkor is elengeditek, ez most már így van, mindenképpen kész. Elengeditek így?
1: Igen, de nem. Tehát ami a stúdió felvételt illeti, igen, természetesen, de az továbbra is megmaradt az a tulajdonságunk, hogy az első lemezből is hiába van egy lemez, a koncerten rengeteg improvizatív részt hagyunk szabadon. Ezek az improvizatív részek a stúdióban is improvizálva jöttek létre, de hogy tényleg a legjobbat választottuk ki, és azt tettük be, de ezzel tisztában vagyunk, hogy ez máshogy fog szólni a koncerten egy kicsit. És most nagyon várjuk az elkövetkező koncerteket. Most legközelebb amúgy július 16-án lépünk fel a Lazarus előtt. Ők szintén lemezt mutatnak be, ami szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas dolog a Barmenegrában. Miskolcon már volt egy közös fellépésünk, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és valóban, tehát, hogy a Lazarus ugye ez egy teljesen más műfaj hozzánk képest, sokkal keményebb, de úgy gondolom, hogy ettől vagyunk talán egy jó előzenekar materiál. Azt a Boti fogalmazta meg a legjobban, lehet, hogy nem fogok tudni teljesen jól idézni, de hogy bevetettük a földet a kaszálás előtt, tehát valami ilyesmi. Tehát, hogy szerintem úgy gondolom, hogy mi azért valamivel lájtosabb zenét csinálunk, amit szerintem még az a közönségnek a füle, aki a Lazarusra jött, az egy kicsit fel tud készülni a nagy kaszálás előtt, de közben meg az a tapasztalat, hogy a közönség, aki annyira mondjuk esetleg nem ismer minket, mert inkább Lazarusra jön, ők is végig ott maradnak, és nagyon-nagyon szeretik a zenénket, úgyhogy ezért szintén megint hálásak vagyunk.
0: Folytatjuk nem sokára, Kolosai Ferenc az Antares zenekarból a műsor mai vendége.
2: Hallgass hazai! Magyar dalok mindenkinek!

0: Na figyelj!
1: Hajnalban aztán csak pislog az élet, kukás autó az ablak előtt megáll, felkiált a sofőr, hajrá magyarok!

0: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Elítéltek egy családot, amely rabszolgaként tartott egy nőt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Felidézte, hogy a Tisza kormány történelmi sikert ért el. Összességében 16,5 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mint egy 1,5 milliárd euró jut villamos energiarendszer fejlesztésre. Rekord gyorsasággal nyitjuk újra a magyar felsőoktatás európai kapuit, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Azt írták, a keddemben nyújtott az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal. A tárca megkezdi az akadémiai szabadságot és az egyetemi autonómiát sértő, átláthatatlanul működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének felszámolását, és ezzel együtt biztosítja, hogy a magyar felsőoktatás ismét teljes jogú résztvevője legyen az európai oktatási és kutatási együttműködéseknek. Hozzátették, a törvényjavaslat célja újra elérhetővé tenni a magyar hallgatók és kutatók számára az Erasmus és a Horizon programot, valamint hozzáférést biztosítani ahhoz a 2,2 milliárd eurónyi Európai Uniós forráshoz, amely a magyar felsőoktatás fejlesztését szolgálhatja. Magyarországon már nem áll rendelkezésre elegendő hazai munkaerő a Masterwood növekvő termelési igényeinek kielégítésére, ezért külföldi munkavállalók bevonására szükség van, mondta Bárány László, a vállalat ügyvezető igazgatója egy szerdai budapesti szakmai konferencián. Hozzátette, ha nem tudnak külföldről munkaerőt behozni, akkor biztosan nem építik meg a 120 milliárd forintból tervezett új gyárukat Magyarországon, sőt a magyar termelést is csökkenthetik. Nem jogerősen 14, illetve 10 év fegyház, illetve börtönbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a pátrohai házaspárt, akik egy hajléktalan nőt közel egy éven keresztül rabszolgaként tartottak fogva és súlyosan bántalmazták, emiatt pedig az asszony meghalt. A nő élelmezéséről nem gondoskodtak megfelelően, önállóan nem vehetett ki élelmiszert a hűtőszekrényből sem. A földön kellett aludnia, engedély nélkül a házat sem hagyhatta el. Az asszonyt a férfi ököllel és sodrófával rendszeresen, felesége pedig puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta. Eleinte házi szolgaként, később már rabszolgaként bántak vele. Amikor az asszony meghalt, egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet, zsebébe tették a személyigazolványát és a bankkártyáját, majd hazamentek. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg, halálát agyzúzódás, éheztetés és kihűlés okozta.
0: Időjárás.
1: Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, északkeleten néhány zápor, északnyugaton csepergő eső előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk lesz, a hőmérséklet hajnalban általában 6 és 14, de délután már 22 és 27 fok között alakul.
0: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Antares zenekarból. Itt van Kolosai Ferenc. Te emlékszel egyébként arra, hogy először az életedben ilyen keményebb zenei világgal mikor találkoztál össze? Tehát így megvan neked az az emlék, élmény?
1: Természetesen. Szerintem 9-10 éves lehettem.
0: És mi történt az biztos. Ott?
1: Nem tudom. Nekem bejött az Iron Maiden. Volt ott egy régi barátom, akivel elkezdtünk gitározgatni, minden egyéb, és akkor én szerintem nem tudtam annyira értékelni alapból a zenét, nyilván fiatalként még most, de nekem főleg ezek a dallamosabb, kemény rock, én még a Nickelbacket is nagyon-nagyon szerettem.
0: És akkor azt mondod, hogy olyan 9 éves korodban egyszerűen csak így összetalálkoztál ezekkel a fajta zenékkel, vagy valaki mutatta?
1: Teljesen véletlenül, tényleg teljesen véletlenül. Talán láttam egy-két barátomnal plakátot, nem tudtam, mi az az Iron Maiden, stb. Nem is tudom, hál' Isten, én tiszaújvárosi vagyok amúgy, voltak ott nagyon jó lemezboltok, meg videótéka, meg minden a régi szép időkben, mert hogy amúgy az elején édesapám inkább Beatles, amúgy Led Zeppelint is, akkor én még hamarabb, hoppá, na mindegy, igen, na, akkor volt ez hamarabb is, de az biztos, hogy a nagy klasszikusokkal tényleg egészen fiatalon találkoztam, hála édesapámnak.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: az Antares zenekarból Kolosai Ferenc itt van. Help is on the way. Jöhet most?
1: Ó, igen. Hogyha a Ferenci Gyuri játszik, akkor ott a tényleg nagy segítségre van szükség. Hiszen nagyon-nagyon büszkén tudom azt mondani, hogy Ferenci Gyuri, akivel megismerkedtünk a tavalyi Gitármánia táborban, hiszen most már tanárként tudunk közreműködni a Gitármánia táborban, ami hát az egy fantasztikus élmény, idén is nagyon várjuk. És a Ferenci Gyuri utánunk játszott, de meghallgatott minket. És miután lenyomtuk a bulit, utána jött valaki, hogy mondta, hogy fú, gyertek, mert a Ferenci Gyuri ki van akadva rátok. Mondom, mi lesz? És hát nyilvánvalóan túlzásba estek, tehát nagyon-nagyon tetszett neki. Az egy felejtetetlen csodás este volt. Nagyon jókat beszélgettünk is, és azt gondoltuk, hogy elkezdődött íródni ez a Help is on the way című szám, és úgy gondoltuk, hogy alapból szerettük volna egy feat-et, legalább egy feat-et a második lemezre, és akkor ki más lehetett volna, mint Ferenci Gyuri, akivel ilyen jó barátságot ápolunk azóta is. És tényleg például a Help is on the way, még fel se kértük a Gyurit, de már úgy írtuk meg az ő szólójának a részét, amit tudtuk, hogy ő fog szólózni, mert neki kell, hogy egy kicsit rackásabb legyen, kicsit gyurisabb legyen. És ez bejött, mert utána így tetszett neki, és amit hallani fog a kedves nagy érdemű, az egy tékes szóló. De az úgy volt, hogy alig bírtuk beállítani a mikrofonokat is, de ő már nyomta, és az első ték az, ami ott van a lemezen. Hát ez is egy csodálatos élmény. Mondom, hogy ez a második lemez, ez szép. Szerintem most már te is kezded érteni, hogy miért olyan szép ez a második lemez.
0: Na hát akkor mutatjuk a Help is on the way című dalt az Antares zenekartól Ferenci Györggyel együtt. Kolosai Ferenc itt van, mindjárt visszajövünk.

0: Antares zenekartól a Help is on the way című dal szólt, benne volt Ferenci György is, és itt van Kolosai Ferenc. Na hát egy kis összefoglalóra jöttünk most. Az albumról, a lemezről mondasz pár szót, így most így messziről nézve, ha ránézel, hogy most elkészült ez a lemezanyag, és akkor hogy milyen lett?
1: Ez a második lemez, ez nagyon hiteles és komplex lett, és amúgy, hogyha ránézek, pont itt van nálam egy lemez, és szerintem a dizájnja az pontosan olyan, amit szerintem szerettünk volna. Valóban nagyon sokat dolgoztunk például a dizájnján, meg minden egyebben, de hogy tényleg egy olyan külsőt kapott, tényleg a lemezborító, meg az egésznek a feelingje, ami ott van a keménység, de ott van azért az antareszitás ebben a lemezben. Minden esetre az biztos, hogy hát akkor én inkább álmokról beszélek, jó Szabé Szénén? Én azt mondom, hogy ez viszonylag földhöz rugott álmok, és az pedig az, hogy először is azért szeretnénk magunkat megmutatni külföldön. Az biztos, hogy egy fontos cél szerintem számunkra. Viszont az nagyon-nagyon fontos, hogy nem akarjuk. Tehát, hogy esetleg bárki esetleg egy kicsit rosszalóan néz erre a kijelentésre, tehát, hogy egyáltalán nem áll szándékunkban nagyon-nagyon sokáig elhagyni az országot, legalábbis a zenénkkel, az biztos. Tehát, hogy mi nagyon-nagyon szeretünk itt lenni, nagyon-nagyon szerettünk Magyarországon zenélni, úgyhogy erről szó sincs. Csak tényleg ilyen kisebb külföldi turnéknak biztos, hogy örülnék, illetve majd egyszer mondjuk egy Nashville-i stúdió felvétel egybe, talán egy lemezt, az biztos, hogy az is egy nagyon különleges dolog lenne. De annyira igazából nem szeretünk jövőbe tekinteni, ezért is volt mondjuk egy kicsit talán nehéz nekünk az, hogy az első lemez után egy kicsit, nem tudom, nagyon-nagyon meglódultunk. Ezt egy kicsit nehéz volt feldolgozni, bár sikerült, csak hogy nem tudom, hogy mi lesz a jövő, de mi azért szeretünk inkább a jelenben élni, és tényleg én most azt a jövőt látom magam előtt, hogy én, nekem azok hiányoznak a legjobban, hogy tényleg egy csodás hangosítással, mert ugye arra mindig nagyon-nagyon nagyot adunk, egy fantasztikus koncertet nyomni a közönségnek, és utána beszélgetni a közönségünkkel. Az az egyik legjobb része az egésznek, hogy lejövünk, és utána mindenki elmondja a véleményét, utána, tehát hogy csomó olyan ember van, aki konkrétan onnan ismerünk, hogy elkezdett járni a koncertjeinkre, és tényleg egy ilyen, hiába vagyunk 400-an, 500-an, érzem, hogy az Antares közössége egy nagy-nagy-nagy család, úgyhogy szeretném, hogyha ez a jövőben is így maradna. Nem, hál' Isten, már nem csak mi, de mi is egy olyan zenekar vagyunk, meg szeretnénk egy kicsit abba az irányba a zeneipar felfogását egy kicsit megváltoztatni, hogy a zenekar közötti versengés, bármiféle versengés az most már csillapodjon le. Én úgy érzem, hogy ez már elindult, én úgy érzem, hogy ez már itt van, és ezt azért is tudom, mert rengeteg olyan zenekar van köztük, itt a Pontiák, a Mörk, az Abigail, Tündérvese, tehát hogy rengeteg olyan zenekar van, akik Heedless Elegance, akikkel jó barátságot ápolunk, és többükkel egy próbaterembe, és mármint az, hogy úgy egy komplexumban vagyunk, ahol próbálni tudunk, és elmegyünk egymás koncertjére. És hogyha kell elő, vagy utózenekar, vagy bármi ilyesmi, vagy co-headline, akkor hívjuk egymást. Tehát tényleg ez a jövőre nézve nagyon szeretném, hogyha a magyar zenész társadalom sokkal-sokkal jobban összetartana. Annak rendkívül tudnék örülni.
0: De megvan ez, azt mondod, örömmel hallom.
1: Én úgy gondolom, igen. Lehetne még mindig jobb egy picivel, de szerintem nagyon-nagyon jó irányba haladunk.
0: Folytatjuk nem sokára Kolosai Ferenc, az Antares zenekarból a műsor mai vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Az Antares zenekarból Kolosai Ferenc itt van. A Journey című dalt készíthetjük? Zárásként?
1: Igen.
0: Mondasz róla?
1: Örülök, hogy a Journey-vel zárunk, és hogy a kedvenc dalom amúgy a második lemezről, tényleg a sokszínűsége, mert itt, meg itt nekem van egy ilyen, ugye basszusgitáros és énekesként egyszerre, azért mindig is egy érdekes út, amúgy egy új dal, tehát hogy hogyan oldom meg a függetlenítés, meg minden, és úgy gondolom, hogy itt sikerül egy kicsit megmutatnom azt ebben a dalban, hogy folyamatosan kell gyakorolni, hiába az ember letesz, nem tudom, hány lemezt, vagy hiába tanít, és tényleg az egyik lépcsőfok most nekem a Journey, és ami szintén arra inspirál engem, hogy még jobb legyek. Úgyhogy ezt jelenti számomra a Journey, de közben egy nagyon-nagyon kedves emlék, amikor összeraktuk, úgyhogy ehhez kívánok jó hangulatot.
0: Jön a Journey, az Antares zenekartól Kolosai Ferenc, köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm, további szép napot.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt, az Antares zenekarból Kolosai Ferenc volt a műsor mai vendége. Molnár Szabolcs vagyok, további jó rádiózást kívánok!
1: Hallgass Hazait!
2: Hallgass Hazait!
1: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! Ez volt a magyar zenei műsor. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most
1: indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Ez az FM 88.7
1: Balaton Rádió.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Érzem a nyarat a szívemben, lehet álom a jó, vagy lehet az egy olcsó felfújható matrac. Csak a feeling a lényeg, s hiába van neked pénzed, ha belülről nem vagy szabad.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.